0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Változékony idő várható. Magyar Péter a német kancellárral egyeztetett Berlinben. Ismét medvét láttak a telek közelében. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarország szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, és konstruktív partner lesz, mondta Magyar Péter, miután a német kancellárral egyeztetett Berlinben. A kormányfő Friedrich Merzel tartott közös sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó akár az illegális migráció elleni küzdelemről, külpolitikai kérdésekről, versenyképességről, vagy a következő 7 éves költségvetésről. A német kancellár hangsúlyozta, Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére. Nem mond le a köztársasági elnök, mert erre sem alkotmányos, sem jogi okot nem lát, erősítette meg Súlyog Tamás egy német lapnak adott interjúban. Az államfő szerint a feladata az alkotmányos rend és a fékek ellensúlyok rendszerének védelme, ezért továbbra is ellátja tisztségét. A lemondását sürgető politikai nyomás és az esetleges alkotmánymódosítás ellenére is kitart, amellett, hogy mandátumát végigviszi. Belső átvilágítás és intézményi átszervezés kezdődött a külügyminisztériumban. 45 kormánytisztviselő munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését kezdeményezték, 38-an már elfogadták az ajánlatot, jelentette be Velkei György, a tárca parlamenti államtitkára. Azt mondta, hogy több mint 1000 dolgozóból azoktól válnak meg, akik Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter irányítása alatt közvetlenül részt vettek a minisztérium politikai vezetésében. Hozzátette, most a cél egy új, hiteles és megbízható magyar diplomácia felépítése. Interaktív térképes alkalmazással segíti a Nébi a szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon pontosan követhető a betegség terjedése, mutatja a fertőzött térségeket. Eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Visszaszorításában kulcsfontosságú a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni összehangolt védekezés. Ismét medvét láttak az Agteleki Nemzeti Park területén. Szögligettől mintegy 3 kilométerre pedig medvenyomokat fedeztek fel az erdőben. A környéken élőket és a kirándulókat fokozott óvatosságra intik a szakemberek.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. Többfelé megélénkül a szél, zivatarok környezetében erős, akár viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 10-17, napközben 17 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: információ első kézből. Szegedi Rádió, a közös ismerős.
1: Baby, I told you, if you make a mistake like this, it's no turning back.

0: Változékony idő várható, megkezdődött a minisztériumok átszervezése. Sztrájk miatt részlegesen lezárták Belgium légterét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megkezdődött a minisztériumok átszervezése, a cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja, olvasható a kormány.hu oldalon. Az átalakításokkal egyidejűleg az átvilágítási eljárások is zajlanak. Ezek célja, hogy világosan elkülönüljön egymástól a tisztességes szakmai munka és a politikai hatalmi kiszolgálás. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár veszi át az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását a Batthyány Stratmann László alapítványtól szeptember 1-től, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, az intézkedés célja, hogy átláthatóbban, hatékonyabban és költségtudatosabban használják fel a rendelkezésre álló forrásokat. Már a KRESZ módosítása előtt szabályozná az elektromos rollerek használatát a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid az RTL híradójában azt mondta, a roller balesetek száma és súlyossága miatt javasolja a külön szabályozást. Folyamatosan javul a tiszaújvárosi robbanás Debrecenben ápolt 4 sérültjének állapota. Egyikük már elhagyhatta az egyetemi klinika intenzív osztályát. Kezelése az égészsebészeti osztályon folytatódik, közölte az egyetem. A MOL tiszaújvárosi telephelyén május 22-én reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek. A belga légiforgalmi irányítók váratlan sztrájkja miatt részlegesen lezárták az ország légterét. A brüsszeli és Charleroi repülőtéren járatok százait törölték, miközben az egész európai légiközlekedésben komoly fennakadások alakultak ki. A globális átlaghőmérséklet emelkedését és szélsőséges időjárási viszonyokat hozhat a következő hónapokban az El Niño. Az ENSZ meteorológiai világszervezete szerint a jelenség Ausztráliában, Közép-Amerikában, Indonéziában és Dél-Ázsia egyes részein okozhat szárazságokat, míg a Csendes-óceán keleti részén hurrikánok kialakulását segítheti elő. António Guterres, ENSZ főtitkár, ismét a fosszilis energiahordozók használatának csökkentésére szólított fel.
1: Az időjárásról.
0: Szerdán borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néha felhőszakadás. Többfelé megélénkül a szél, zivatarok környezetében erős, akár viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 10-17, napközben 17 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Változékony idő várható. Magyar Péter a német kancellárral egyeztetett Berlinben. Ismét medvét láttak Aktelek közelében. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarország szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, és konstruktív partner lesz, mondta Magyar Péter, miután a német kancellárral egyeztetett Berlinben. A kormányfő Friedrich Merzel tartott közös sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó akár az illegális migráció elleni küzdelemről, külpolitikai kérdésekről, versenyképességről, vagy a következő 7 éves költségvetésről. A német kancellár hangsúlyozta, Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére. Nem mond le a köztársasági elnök, mert erre sem alkotmányos, sem jogi okot nem lát, erősítette meg Súlyog Tamás egy német lapnak adott interjúban. Az államfő szerint a feladata az alkotmányos rend és a fékek, ellensúlyok rendszerének védelme, ezért továbbra is ellátja tisztségét. A lemondását sürgető politikai nyomás és az esetleges alkotmánymódosítás ellenére is kitart, amellett, hogy mandátumát végigviszi. Belső átvilágítás és intézményi átszervezés kezdődött a külügyminisztériumban. 45 kormánytisztviselő munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését kezdeményezték, 38-an már elfogadták az ajánlatot, jelentette be Velkei György, a Tárca parlamenti államtitkára. Azt mondta, hogy több mint 1000 dolgozóból azoktól válnak meg, akik Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter irányítása alatt közvetlenül részt vettek a minisztérium politikai vezetésében. Hozzátette, most a cél egy új, hiteles és megbízható magyar diplomácia felépítése. Interaktív térképes alkalmazással segíti a Nébi a szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon pontosan követhető a betegség terjedése, mutatja a fertőzött térségeket. Eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Visszaszorításában kulcsfontosságú a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni összehangolt védekezés. Ismét medvét láttak az Akteleki Nemzeti Park területén. Szögligettől mintegy 3 kilométerre pedig medvenyomokat fedeztek fel az erdőben. A környéken élőket és a kirándulókat fokozott óvatosságra intik a szakemberek.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. Többfelé megélénkül a szél, zivatarok környezetében erős, akár viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 10-17, napközben 17 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Vörös Nándi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Ceglét hangja az FM 92.5-ön, a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig válaszolhatnak méghozzá 0630 592-t 92-5-ös SMS számon, könnyű megjegyezni, hiszen pont mint a frekvenciánk, ez is 92.5-ös. Aztán van egy e-mail címünk, ez a kívánság@cegledradio.hu, ide is várjuk a válaszokat, és a Facebookon is, facebook.com/cegledradio, írhatnak nekünk, hogyha gondolják, bár leginkább azért az SMS és az e-mail szokott a népszerűbb lenni. Az e-mailt akkor, hogyha kicsit hosszabban fogalmazzák meg a választ, de hogyha röviden, akkor az SMS talán ez a legnépszerűbb. Mivel ismerős kérdéssel megyünk tovább, vagy hát újra elővesszük, ezért bent maradt válaszokkal haladunk a műsor elején. A kérdés pedig nem más, mint hogy volt olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a sorozatot vagy filmet miatta? Egy alkalommal már foglalkoztunk a témával, de rengeteg választ kaptunk szerencsére, úgyhogy a bent maradt válaszokkal kezdünk tehát. Papa azt írja nekünk, ez van az üzenet végén, általában minden sorozatot megnézek egy kivételével, amit Tony Shalhoub által alakított karakter miatt ki nem állhatok, és ez nem más, mint a Monk. Ugyebár, most csak előveszem az emlékeimből, Monk a flúgos nyomozó, azt hiszem, hogy ez volt a címe. Igen, de hát szerintem egyébként pont azt, hogy ilyen fura benne a főszereplő, azt ő jól hozza, csak ez a karakter, ez sok mindenkit, hát úgy, hogy mondjam, idegesít, vagy izzadni kezd tőle, vagy hát ilyen fura, szorongó érzést kelt az emberben, de pont ez a szerepe, úgyhogy végül szerintem jól játsza, de lehet, hogy valakinek ez a karakter teljesen unszimpatikus. Azt írja nekünk Mónika, hogy Stól bármiben, talán Stól Andrást, igen, az előző adásban is megneveztük. Laura pedig azt írja, hogy Breaking Bad, azaz a totál szívás, kb. 3 epizódig bírtam. Hát arról már volt szó szintén az előző adásban, hogy a Breaking Bad-et nagyon sokan szeretik, nagyon sokan pedig nagyon nem szeretik. Itt van Gyurika üzenete, aki azt írja, hogy Temu Messiást meglátom vagy meghallom. Hát, most itt kérnék egy kis segítséget, hogy ki a Temu Messiás, mert nem fogok tudni rájönni, de talán mindegy is. Azt írja nekünk Eszter, hogy Simlis és a Szende. Bruce Willis volt benne, szőke nő, aki a társa volt, a szinkronja borzalmas volt, szüleim nézték, nem volt rész, amit bírtam volna 5 percnél tovább. Eszembe kéne, hogy jusson a színésznő neve is, de sajnos nem fog. Még gyerekkoromból én is emlékszek erre a sorozatra, nekem a címe volt inkább idegesítő, hogy a Simlis és a Szende, ez nekem olyan furán hangzott, mind a két szó már annyira idejétmúltnak tűnt akkor is, ma meg végképp, úgyhogy így nem tudom, nekem emiatt nem volt szimpatikus a sorozat, hogy ki hogy játszott és ki hogy szinkronizált, arra már végképp nem emlékszem, de tény, ezt az előző adás alatt megemlítettük, hogy a szinkron is olyan tud lenni, ami miatt megutálunk egy-egy szerepet, vagy színészt, vagy karaktert. Még nézzük János üzeneteit. Mr. Bean, égnek áll tőle a hajam, annyira erőltetett nekem, hogy az agyvérzés kerülget, ha meglátom. Hát igen, itt is kétféle iskola van, valaki nagyon szereti Rowan Atkinson munkásságát, valaki meg nagyon nem. Egyébként más karaktereket is előadott ő már a történelem során, már mint hogy voltak sorozatai is, amiben mást játszott, és filmekben is feltűnt, nem mindig csak Mr. Bean-ként működött, valószínűleg téged csak ez az egy karakter idegesít. Kedves hallgatók, a kérdésünk tehát a mai napon másodszorra már, hogy volt-e olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a filmet vagy sorozatot miatta? Ha igen, küldj el nekünk 0630 592-t 92-5-ös.

Volt olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a filmet vagy sorozatot miatta? Ez a mai kérdés a Ceglét hangjában, nem első alkalommal, másodjára vesszük elő ezt a kérdést, ezért a bent maradt válaszokkal kezdünk, de hogyha önnek van új válasza, vagy eszébe jutott még valaki, elküldheti nekünk a 0635 925 925-re SMS-ben, vagy e-mailben a kívánság@ceglitradio.hu-ra, és már megyünk is tovább. Szőke László azt írja, hogy a szomszédok teljes, kivéve Janka néni és Taki bácsi. Tehát akkor László, az van, hogy mégiscsak néztette a szomszédokat, mert két karaktert meg tudták kedvelni, tehát, de mondjuk akkoriban nem is volt nagyon lehetőség más nézni, ez is igaz, de nézte az ember, és akkor is, hogyha idegeskedett rajta, legalább volt miről beszélgetni másnap a munkahelyen. Ha nem tudom már milyen napon volt a szomszédok, talán csütörtökön, de ebben nem vagyok biztos, nem is fontos, a lényeg az, hogy köszönjük a választ. Gábor azt írja, hogy inkább olyan színészek vannak, akik miatt le se ülök megnézni. Na de hát pont arra lennénk kíváncsiak, kedves Gábor, hogy kik ezek a színészek, mert hogy erről szól a mai adás, viszont példát nem írtál, de azért köszönjük a te üzenetedet is. Beáta írja, hogy Ray Donovan felesége annyira idegesített, hogy egy teljes évadot kihagytam, aztán meghalt a nő, onnan néztem újra, de azokat a részeket átpörgettem, ahol visszatérő karakterként jelen volt, idegesítő volt a szinkron hangja is, meg az egész karakter. De akkor nem lesz az, hogy mikor átlépsz részeket, esetleg kimarad olyan információ, ami a teljes megértés szempontjából

0: fontos. Mármint, hogy az ilyen sorozatokban azért legtöbbször vannak részenként is események, meg van egy teljes történet, ami végig öleli az összes évadot, és így ebből ki lehet maradni. Na mindegy. Kata azt írja nekünk, hogy az olajügynökben Billy Bob volt felesége. Na még egy feleség. Minden esetre ez nekem nincs meg, de köszönjük a választ. Nikki azt írja, hogy Batmanben, amikor Robert Pattinson játszotta, én Robert Pattinsont egyébként bírtam Batmanként, sőt, az Alkonyat óta tulajdonképpen nekem egyre inkább, egyre több filmben mutatja meg, hogy ő igenis tud játszani. Ott van a Vizet az elefántnak, vagy a Világító torony, vagy vannak olyan drámái, amiben azért meg kell villantani a tehetségét, és szerintem Batmanként se volt rossz. Az tény, hogy nem, ha ránézek, nem Batman jut eszembe, tehát nem egy olyan karakter, mint amikor mondjuk a Christopher Nolan féle filmben Christian Bale játszotta. Ő azért Batmanebb, nekem minden esetre szerintem nem volt rossz. Igen, Dr. Murphy és Monk, ezt K. Tiborné írja nekünk. Dr. Murphy, néztem egy darabig, de most hirtelen nem jut eszembe, hogy az milyen sorozat, valami nyomozós, arra emlékszem, és a Monk az előbb már előkerült, úgyhogy köszönjük szépen. Attila a következő, Jim Parsons az Agymenőkből, illetve a sorozat minden szereplője, kritikán aluli sorozatnak tartom, ripacskodó színészekkel és épp észre fel nem tudom fogni, hogy mit esznek rajta az emberek. Hát pont egy olyan műsorvezetőnek küldted el, aki imádja az Agymenőket. Nekem először tényleg ilyen volt, amit te írsz le, hogy tulajdonképpen idegesítő karakterek, túl van játszva, de hát ahogy már beszéltük más adásokban is, hogyha nem lennének érdekesek a karakterek, akkor nem készülne sorozat róluk. Nyilván nem valódi karakterek ők, de hát úgy kell megírni, hogy minden kicsit el legyen túlozva. Minden esetre szerintem adni kell egy pár rész esélyt az elejétől kezdve a sorozatnak, és akkor az ember rá tud kattanni, bár az igaz, hogy én az ilyen szituációs komédiákat, a szitkomokat amúgy is nagyon szeretem. Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatóink, mert hogy van még két blokk ebben az órában és a teljes következő órában is, azzal a kérdéssel foglalkozunk, hogy volt-e olyan szereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézett tovább egy filmet vagy sorozatot miatta.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

Gospor A2 a csaj. Ezt írja nekünk Richard, a kérdésünk pedig az, hogy volt olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a sorozatot miatta? Nos, ez a Ceglét hangja című műsor, ahol erre a kérdésre várom ma a válaszokat a 0635952925-ös SMS számon vagy e-mailben a kívánság@ceglidradio.hu-n, és ez a sorozat nem más, NOS4A2, ez egy rendszám, hogyha magyarul akarnám olvasni, akkor NOS4A2, és hogyha az ember ezt összeolvassa, akkor az jön ki, hogy NOS4A2, tehát valami olyas, mint a Nosferatu. Ez, ha jól tudom, Stephen King és a fiának a közös írománya, és abból készült egy sorozat, úgyhogy ilyen kicsit horror, kicsit thriller dolog, sajnos nem láttam, úgyhogy nem tudom azt sem, hogy ki a csaj belőle, de minden esetre arra emlékszem, hogy talán 2 évad is kijött belőle, és akkor sokan emlegették, hogy ez egy érdekes sorozat, de sajnos nem tudok többet hozzászólni, pár hallgatót talán képbe tudtam helyezni, hogy mi is ez. Éva azt írja, bármilyen film, ahol a főhősnő nem csukja be a száját, résnyire nyitva van, mindig. Egyébként igen, a filmes klisék műsorba is beleillett volna ez, ugye nem sokkal ezelőtt olyan filmes kliséket is kerestünk a kedves Cegléd Rádió hallgatókkal, amik nagyon idegesítőek és örökre visszatérnek minden filmben, hát a nyitott száj is ilyesmi, úgyhogy Éva ezeket a filmeket nem is szereti, és ezeket a főhősnőket, pedig van benne valami szexi, gondolom ezért csinálják. Azt írja nekünk András, hogy rossz a jó barátokból. Még szerencsé, hogy nem jó a rossz barátokból. Na, ez most mindegy, rossz vicc volt. Rossz vicc volt, ha értik. A lényeg az, hogy hát igen, fura karakter, ez tény, de ezt kell csinálnia. Úgyhogy szerintem ő jól hozza David Schwimmer ezt a, vagy Schwimmer, nem tudom, hogy kell ejteni helyesen, de jól hozza rossz karakterét, tehát nem rosszul. Na, hagyjuk. Menjünk tovább. Az a lényeg, hogy itt van nekünk Robert üzenete, sok a kedvence Denzel Washington, olyan szinten irritál, hogy egyetlen filmjét sem láttam. Egyébként igen, sokan szeretik, én nem vagyok úgy különösebben oda érte, de nem is mondanám, hogy irritál, viszont teljesen elfogadom azt, hogy valakinek nem szimpatikus. Attila azt írja nekünk, hogy Sam Worthington bármiben, de a Terminátor megváltást különösen elrontotta ő. Igen, hát a Terminátor sorozatban mindig próbáltak nagy visszatéréseket, meg ilyesmit. Szerintem pont a Megváltás az egyik legjobb Terminátor folytatás volt az alap és a Terminátor 2 után. Minden esetre tényleg nem, ha belegondolok, tényleg nem egy túl jó színész, tehát aki annyira karakteres és annyira le tud hozni bármit, viszont azért a rosszak közé se sorolnám. Köszönjük az üzenetet. Jácint azt írja, a 40 éves szűz 3/4-ig végig szenvedtem, utána kikapcsoltam, de igazából bármi, amiben Steve Carell szerepel, szerintem nem humoros, de Will Ferrell is borzasztóan gyenge színész. Egyébként ez nagyon érdekes, mert ők azt hiszem, hogy barátok is, Steve Carell és Will Ferrell, még a nevük is hasonlít és jóban is vannak. Én Steve Carellnek, hogyha mondhatok valamit, akkor az írásait viszont nagyon szeretem, mert ő mondjuk ilyen abszurd sorozatot, vagy ilyen, hát mondhatni az is, hogy sitcomot, de inkább komédiát is rendez és ír, és abban viszont nagyon erős. Szerintem sem annyira jó színészek, egyikük sem, de hát ez emberek véleménye, és valaki meg máshogy gondolja. Volt olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a filmet vagy sorozatot miatta? Ha igen, akkor néhány zene után is tartson velünk, mert meghalljuk, hogy a ceglédieket még kiidegesíti. Ceglét!

Szeglét hangjában foglalkoztunk már kedvenc filmekkel, kedvenc színészekkel, idegesítő filmes klisékkel, de olyan is volt, hogy megkérdeztük, hogy van-e olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a filmet vagy sorozatot miatta. Ma is ezt a kérdést vesszük elő, ugyanis rengeteg bennmaradt üzenetünk volt az első adás alkalmával, és még talán kettő van előttem, ami régi üzenet, utána pedig jönnek a ma érkezett üzenetek, mert szerencsére ma is küldenek nekünk, kedves hallgatók, válaszokat méghozzá 0635 925 925-re leginkább. Azt írja nekünk Attila, hogy Star Trek Discovery, a kapitányt játszó Soneca Martin Green folyamatosan ráncolja a homlokát és mindenen meghatódik, borzalmasan idegesítő, egysíkú, logikátlan a karakterén nézve, iszonyat gyenge a színésznő. Hát sajnos a Star Trek világában én nem vagyok otthon, én mindig Star Wars-os voltam, az egyik nem zárja ki a másikat, én azt tudom, de valamiért sosem vonzott, már szerintem a magyar elnevezése, hogy űrszekerek, nekem már ez is kicsit hogy mondjam, bénácska volt, és ezért már gyerekkoromban sem igazán figyeltem rá oda. Nagyon sokan szeretik, de nem tudom, ki ez a hölgy, úgyhogy aki tudja, az biztos bólogat, vagy nagyon tiltakozik most a rádiókészülékek előtt. Tóth Imre csak annyit írt nekünk, hogy bombák földje, Harangozó István pedig csak annyit írt nekünk, hogy gyalogkakuk. Én nem tudom, hogy abból film is, vagy sorozat is készült, mármint hogy nyilván egy rajzfilm sorozat, de azért egy rajzfilm karakter az furcsán idegesítő, hát neki pont az a dolga, hogy olyan legyen, amilyen, úgyhogy azt nem lehet rosszul vagy jól csinálni szerintem, de gyerekkoromban én sem voltam oda érte, inkább mást néztem, hogyha volt lehetőség. Azt írja nekünk Eliott, hogy Aranyélet, Döbrösi Laura, azaz Mira. Végignéztem persze, de az ő jeleneteinél vártam, hogy mikor ugrunk végre tovább. Én is nehezen indultam a Laurával, de aztán szerintem megkedveltem szépen lassan, és a mai napig kedvelem a színésznőt. Úgyhogy kicsit értem, mire gondolsz, de szerintem ő belejött a második, harmadik évadra. Hajnal Kasztíri, kiút, összes szereplője, szinte idegesítő. Hát akkor miért nézel egy ilyen sorozatot? Merül fel a kérdés, de hogyha jó a sztori, akkor persze az ember megnézi. Nem versz át, idézőjelben van ez téve, Judit küldte, a főszereplő színésznő játéka nem volt meggyőző számomra, és most finoman fogalmaztam. Hát igen, ez megesik, nem ismerem a Nem versz át című filmet és vagy sorozatot, bármi is legyen az, de köszönjük a választ. Jennifer Lawrence-t nem szeretem, ezt pedig Éva küldte el nekünk, ehhez mindenkinek megvan a joga, én egyébként kedvelem, nem mindig voltak erős alakításai, de volt olyan is szerintem. És van egy filmje, a Vörös Veréb, ami az én nevemre hasonlít, úgyhogy már csak ezért is kötelező kedvelnem. Nem igaz. A benned lakozó fenevad, Clary Dance, írja nekünk Andrea, és nem ismerem sajnos ezt az alkotást se, de azért is jó az a műsor, mert így hamarosan rá is fogok keresni erre is, meg a Nem versz átra is, hogy mik ezek, hát ha majd megtetszik valamelyik. Úgyhogy most egyelőre megyünk zenélni, kedves hallgatók, de hamarosan a következő órában is ugyanez lesz a kérdésünk, a főszereplők, akik idegesítették és emiatt nem nézték tovább a sorozatot vagy filmet, de hogyha mellékszereplőt írnak nekünk, az is egészen nyugodtan jöhet, 0635 925 925. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92

0: valahol alszik már egy apró kisgyerő.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Változékony idő várható. Megkezdődött a minisztériumok átszervezése. Sztrájk miatt részlegesen lezárták Belgium légterét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megkezdődött a minisztériumok átszervezése, a cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja, olvasható a kormány.hu oldalon. Az átalakításokkal egyidejűleg az átvilágítási eljárások is zajlanak. Ezek célja, hogy világosan elkülönüljön egymástól a tisztességes szakmai munka és a politikai hatalmi kiszolgálás. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár veszi át az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását a Batthyány Stratmann László Alapítványtól szeptember 1-től, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, az intézkedés célja, hogy átláthatóbban, hatékonyabban és költségtudatosabban használják fel a rendelkezésre álló forrásokat. Már a KRESZ módosítása előtt szabályozná az elektromos rollerek használatát a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid az RTL híradójában azt mondta, a roller balesetek száma és súlyossága miatt javasolja a külön szabályozást. Folyamatosan javul a tiszaújvárosi robbanás Debrecenben ápolt 4 sérültjének állapota, egyikük már elhagyhatta az egyetemi klinika intenzív osztályát, kezelése az égészsebészeti osztályon folytatódik, közölte az egyetem. A MOL tiszaújvárosi telephelyén május 22-én reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek. A belga légiforgalmi irányítók váratlan sztrájkja miatt részlegesen lezárták az ország légterét. A brüsszeli és Charleroi repülőtéren járatok százait törölték, miközben az egész európai légiközlekedésben komoly fennakadások alakultak ki. A globális átlaghőmérséklet emelkedését és szélsőséges időjárási viszonyokat hozhat a következő hónapokban az El Niño. Az ENSZ meteorológiai világszervezete szerint a jelenség Ausztráliában, Közép-Amerikában, Indonéziában és Dél-Ázsia egyes részein okozhat szárazságokat, míg a Csendes-óceán keleti részén hurrikánok kialakulását segítheti elő. António Guterres, ENSZ főtitkár, ismét a fosszilis energiahordozók használatának csökkentésére szólított fel.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néha felhőszakadás. Többfelé megélénkül a szél, zivatarok környezetében erős, akár viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 10-17, napközben 17 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ez itt a Ceglét hangja is annak is a második órája, kedves hallgatók, egy olyan kérdéssel, amit második alkalommal veszünk elő. Volt olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a sorozatot vagy filmet miatta? És úgy látszik, hogy volt, mert rengeteg válaszunk érkezik, most már az újakkal megyünk tovább, ugye a műsor első felében a bent maradt üzenetekkel folytattuk, és most pedig jönnek az új üzenetek, meg hogyha annyi lesz, hogy esetleg már nem tudjuk kitölteni vele a műsort, illetve azt is jól tudják, hogyha nagyon sok válasz érkezik, akkor még egy harmadik adás is születhet ebből, mert úgy néz ki, hogy szerencsére elég népszerű a téma. Bármelyik magyar sorozat, bármelyik szereplője érje nekünk, Laca. Olyan, mintha nyelvművelési és irodalmi estet tartanának. Hát ki a lópikula beszél így, mint ezek a színészek bármiben? Egyébként teljesen igaz, és ezt már többször felhoztam, hogy például a magázódás. Maga ne mondja meg nekem. Még hogyha magázódunk is, akkor inkább sokkal inkább használjuk az ön szót, mint a magát, mert a magácska az olyan, nem tudom, valahogy nem jön át nekem. De rengeteg ilyen van, amikor, hogy benne vagyunk a pácban, társaságot kapunk, soha nem használunk ilyeneket a való életben, vagyis én még nem hallottam máshonnan, csak tévéből, filmekből, sorozatokból, és valamiért valaki, aki fordít, ezt mindenképpen szereti használni, pedig annyira életszerűtlen. Azt írja nekünk Krisztina, hogy mostanában a mi kis falunkban Nelly és Zsolt karaktere nagyon idegesít. Hát igen, azért nagy változásokon ment át a mi kis falunk. Új szereplők jöttek, van, aki elment, van, aki benne maradt, de megváltozott kicsit. És hát igen, ez azzal jár, hogy nem mindig kedvelünk meg minden új szereplőt, benne van a pakliban. Ferenc azt írta, hogy Kylo Ren és Ben Solo. Hogyha valakinek nem lenne meg, ez viszont tényleg Star Wars, nem pedig Star Trek. És Kylo Ren, hát tulajdonképpen a Han Solo-nak a fia, de na most nem akarok túl sok mindent elmondani, persze, minden esetre ő is Jedi lesz, és a rossz oldalra áll, a sötét oldalra, és tényleg fura egy kicsit. Én a színész, aki játssza Kylo Ren-t, akkor láttam először filmben, Adam Driver, azt hiszem a neve, és hát nekem tényleg nagyon fura volt, nem, valahogy nem őt képzeltem volna oda, de Adam Driver egy feldolgozásban például Piton professzort nagyon jól hozná le, hogyha még pár évet várunk vele, szerintem ő tökéletes választás lenne rá. Kylo Renre tényleg nem volt az igazi, de hát mindegy, ez már így alakult. Megyünk tovább, itt van Mészáros István üzenete, Kassa Tibi bármiben is szerepel. Hát igen, megértem, hogy miért idegesítő a karaktere egy kicsit, meg amikor parodizálják, legtöbben a szájmozgását és a hangját szokták parodizálni, ami kicsit érdekes, de egyébként én már láttam elhelyezkedni jól egy szerepben, mármint ilyen műsorvezetői szerepben, de tényleg, hogy az benne van a karakterében, hogy tud idegesíteni embereket, még hogyha sorozatban nem is szerepel, vagy én még nem láttam legalábbis. David Harbour, ezt egyébként pont David, egy Dávid nevű kedves hallgató írja nekünk, Stranger Things, bár maga a film is egy nagy rakás, úgy, ahogy van. Szerintem, nem tudom, mert én még nem néztem végig, de 3 évadot már leküzdöttem. Nem volt nagy küzdelem, mert engem érdekelt, de hogy mi lesz a vége, azt nem tudom, és azt se tudom, hogy ki David Harbour így hirtelen a sorozatból, de tudom, szerintem ő a sheriff. És igen, ő is megosztó karakter eléggé. Volt olyan főszereplő, aki annyira idegesített, hogy nem nézte tovább a filmet vagy sorozatot miatta? De voltám, írja nekünk Mária, de hogy mit írt még, az néhány zene múlva derül ki.

Kedves hallgatók, folytatjuk a Ceglét hangját. Volt olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a sorozatot vagy filmet miatta? De voltám, írja nekünk Mária, nem írom meg a színésznő nevét, de egy filmjét sem nézem meg, pedig jó színésznő, de halottról vagy jót, vagy semmit. Ez is igaz, bár nem tudtunk meg túl sokat az üzenetből, viszont van ilyen színésznő, ezek szerint, aki amúgy még a te állításod szerint is jó, és mégsem nézed meg a filmjeit. Vannak ellentmondások az üzenetben, de azért nagyon köszönjük, hogyha ön is küldene egy üzenetet, akkor a 0635-925-925-ös SMS számra megteheti, vagy e-mail eszed a kívánság@ceglidradio.hu-ra tehet akkor újra egyben, szépen, kívánság@ceglidradio.hu. Dorottya azt írja nekünk, hogy The Big Bang Theory annyira, hogy el sem kezdtem, ez megint az agymenő kedves hallgatók, és valakinek tényleg ennyire idegesítő, már többen is jelezték, én akkor is szeretem, ez van. Fear of the Walking Dead. Ugye ezt Andreától kaptuk, és a Walking Dead című sorozat, amikor ilyen zombi apokalipszisra ébred a főhősünk, és ellepték a zombik a földet. Ez egy híres és egyébként népszerű sorozat volt, és lett egy testvér sorozata, a Fear of the Walking Dead, de hát tény, hogy az nem annyira sikerült, és szerintem ez a zombi láz, ez amúgy is elkezdett csökkenni, mire ez a spin-off kijött, és így már nem tudott nagyot menni, azt nem is, hát, és nem is volt olyan jó, úgyhogy igen. Emese azt írja, hogy Vin Diesel, nem tudom az okát, de hány ingert kapok tőle. Hát, ezt is meg tudom érteni. Ritkán hallunk mondjuk Vin Diesel-lel kapcsolatban ilyet, de valakit ezek szerint zavar. Dallas, az a szőke csaj, írja nekünk Tibor, azt hiszem a Bobby és Jockey húga, nem jut eszembe a neve. Szerintem, hogyha Cindy volt talán, nem biztos, de mint hogyha ez rémlene, nagyon régen volt, és apukám törpekengurúnak hívta. Nem tudom, hogy miért, ez megmaradt gyerekkoromból, de a neve az már nem. Ágnes pedig azt írja, hogy Hermione-t és Harry Pottert alakító színészek, hát ugye Emma Watson, Hermione és Daniel Radcliffe, Harry Potter. Szerintem, mióta a Harry Potter sorozat véget ért, bár abban sem voltak rosszak, de azért a külön kis filmes világuk, vagy sorozatbeli világuk mind a kettőnek elkezdett így kialakulni, és én nem tartom őket rossznak. Daniel Radcliffe kifejezetten elmondta, hogy ki akar lépni a Harry Potter karakterből, ezért elég sokfajta szerepet elvállalt, és egyébként meg is tudta csillogtatni azt, hogy tényleg vannak színészi képességei, úgyhogy én megkedveltem őket, meg már előtte is mondjuk a Harry Pottert is bírtam, olvasni is, meg annak idején a filmeket is. Most majd kíváncsi leszek a sorozatra, ami hamarosan érkezik. Stand-up comedy minden egyes szereplője, ez Sándor írja nekünk, de csak azért, mert más embereken köszörülik a nyelvüket. Hát meg kell, hogy védjem a stand-uposokat, mármint, hogy persze van ilyen rész is, amikor beszólogatnak és kinevetnek valakit, az általában szerintem megadja az okát ennek, de nagyon sokszor például

0: Kovács András Péternél, vagy Rásko Eszternél, rengeteg stand-uposnál a saját életük abból merítenek, és a saját eseteiket mesélik el, és ráadásul valamilyen üzenettel, vagy némi gondolatébresztő tartalommal jön el az ember, hogyha ezekre odafigyel. Úgyhogy én szeretem a stand-up comedy-t, nem mindenkit, de vannak nagyon jók szerintem, és nem feltétlenül arról szól, hogy másokat csúfoljanak ki, hogy ilyen egyszerűen mondjam. Joffrey herceg a trónok harcában, de hál' Istennek kifolyt a szeméből a vér, de a színészt imádom, jó színész, mivel meg tudta utáltatni a karakterét az emberiséggel, és az szerintem nehezebb, mint megszerettetni. Na érdekes, mert ugye az a kérdésünk, hogy volt olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a sorozatot miatta. És ezek szerint a Joffreyt játszó színész, egyébként én is pont így vagyok vele, ahogy a névtelen üzenetküldőnk írja, hogy rázott tőle a hideg, annyira gonosz karakter volt, de nem hagytam volna abba a sorozatot miatta, mert pont ezért érdekelt még jobban, hogy úristen, egyrészt, hogy de jó játsza, mennyire idegesítő karakter, és látni akartam, ahogy végül majd legyőzik valamilyen módon, úgyhogy én teljesen megértem ezt, viszont szerencsére ezek szerint te sem és én sem hagytuk abba ezt a sorozatot miatta. Kedves hallgatók, még mindig van üzenetünk, és még mindig van két blokkunk, úgyhogy tartsanak velünk, hamarosan kiderül, hogy a ceglédieknek kik voltak azok a főszereplők, akik annyira idegesítőek voltak, hogy nem néztek tovább filmet vagy sorozatot miatta.
1: Következzen egy friss

0: Változékony idő várható. Magyar Péter a német kancellárral egyeztetett Berlinben. Ismét medvét láttak a telek közelében. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarország szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, és konstruktív partner lesz, mondta Magyar Péter, miután a német kancellárral egyeztetett Berlinben. A kormányfő Friedrich Merzel tartott közös sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó akár az illegális migráció elleni küzdelemről, külpolitikai kérdésekről, versenyképességről, vagy a következő 7 éves költségvetésről. A német kancellár hangsúlyozta, Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére. Nem mond le a köztársasági elnök, mert erre sem alkotmányos, sem jogi okot nem lát, erősítette meg Súlyog Tamás egy német lapnak adott interjúban. Az államfő szerint a feladata az alkotmányos rend és a fékek, ellensúlyok rendszerének védelme, ezért továbbra is ellátja tisztségét. A lemondását sürgető politikai nyomás és az esetleges alkotmánymódosítás ellenére is kitart, amellett, hogy mandátumát végigviszi. Belső átvilágítás és intézményi átszervezés kezdődött a külügyminisztériumban. 45 kormánytisztviselő munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését kezdeményezték, 38-an már elfogadták az ajánlatot, jelentette be Velkei György, a Tárca parlamenti államtitkára. Azt mondta, hogy több mint 1000 dolgozóból azoktól válnak meg, akik Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter irányítása alatt közvetlenül részt vettek a minisztérium politikai vezetésében. Hozzátette, most a cél egy új, hiteles és megbízható magyar diplomácia felépítése. Interaktív térképes alkalmazással segíti a NEBI a szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon pontosan követhető a betegség terjedése, mutatja a fertőzött térségeket. Eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Visszaszorításában kulcsfontosságú a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni összehangolt védekezés. Ismét medvét láttak az Agteleki Nemzeti Park területén. Szögligettől mintegy 3 kilométerre pedig medvenyomokat fedeztek fel az erdőben. A környéken élőket és a kirándulókat fokozott óvatosságra intik a szakemberek.
1: Az időjárásról.
0: Szerdán borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. Többfelé megélénkül a szél, zivatarok környezetében erős, akár viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 10-17, napközben 17 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

Volt olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a filmet vagy sorozatot miatta, ez a második adásunk ebben a témában, de már új válaszok jönnek, sok bent maradt üzenetünk volt a műsor elején, most már pedig ott tartunk, hogy az új üzeneteket olvassuk be, amiből elég sok jön, úgyhogy remélhetőleg be tudjuk fejezni, de hogyha nem, akkor lesz még egy adás ebből, vagy pedig egy ilyen különleges vegyesvágott adásban majd sorra kerül mindenki, hamarosan lesz egy ilyenünk, mert már kétszer is volt, hogy a megmaradt kérdés darabokból összejött annyi válasz, hogy mondjuk 3-4 kérdésből csináltam egy adást, de erre majd visszatérünk akkor. Viszont, hogyha főszereplővel kapcsolatban írna nekünk, akkor 0635-925-925, két szót írt nekünk Péter, ifjú Sheldon. Ugye az agymenőkről már sokat beszéltünk az első adásban is, meg ebben is, de az ifjú Sheldon még nem hozta föl senki, ugyebár a Sheldon karakterének a gyerekkoráról szól ez a sorozat, úgyhogy aki az agymenőket nem szerette, valószínűleg ez se fogja, készítik nyilván ugyanazok, de szerintem ez se volt rossz sorozat, kicsit megismerjük, hogy egy Jennynek milyen a gyerekkora. Én bírtam. Gergely azt írja, hogy Shia LaBeouf a Transformersben miatta azóta sem próbálkoztam újra ezekkel a filmekkel. Hát ugye a Transformers amúgy is szerintem egy ilyen Michael Bay-féle robotok és robbanások és harc pörgős film, de Shia szerintem nem volt különösen jó vagy rossz benne, de megértem, hogyha valakinek nem tetszett. Balázs azt írja, hogy mindenki, aki váltotta Michelle Wilde-ot, hát erről most nem is nyitnék nagyobb vitát, ugye, aki tudja, hogy miről van szó, az tudja, aki meg nem, az majd megtudja valamikor. Barátok közt ezt Zoltán írta, egyszerűen nem érti, hogy miért, mert egy ilyen olaszos kézjelet is ott hagyott nekem, hogy magyarázza meg valaki, hogy mégis miért jó a Barátok közt, de mégis rengetegen nézték, és nagyon sikeres sorozat volt, vagy 15-20 éven keresztül, úgyhogy, de tökre értem, hogyha valakinek ez nem tetszett. Pál azt írja, hogy Steven Seagal ripacskodásaival engem ki lehetne kergetni a világból. Ugye nem tudom, hogy Chuck Norris esetében ugye az volt, hogy harcművész volt, nem pedig színész. Steven Seagalnál nem tudom, hogy ez így volt-e. Minden esetre tényleg nem sokat alakított, így az arcával legalábbis nem színészkedett, de valaki mégis nagyon szerette a filmjeit. A Renitens, az identitás zavaros tehetségtelen Borbély Alexandrával. Ugye itt váltás történt, eredetileg nem ő játszotta a Renitensnek a főszerepét, aztán valamiért lezserélték a főszereplőt, de a sorozatot folytatni akarták. Én akkor sem néztem, amíg nem ő volt, meg azután sem néztem, úgyhogy erről nem tudok nyilatkozni. Egyébként Borbély Alexandrát nem tartom rossz színésznek, de azt nem tudom, hogy ebben mit alakított. Sándor azt írja, az Akultus, nagy megkönnyebbülés volt hallani, hogy meghalt a Squid Game Jedi. Hát erről nem tudok nyilatkozni, nem néztem az Akultust sem, a Squid Game-et néztem ugyan, de hogy most kiről van szó pontosan, hát ezt én nem tudom, és most így hirtelen utána se tudok nézni, úgyhogy megyünk tovább. Alexandra írja, hogy Rayhan a Melissa a Zöld Völgy lányából. Ezt sem ismerem, ezt a sorozatot, néha sajnos ilyen is van, amikor a műsorvezető elakad, úgyhogy menjünk tovább olyannal, amit már tudok. The Walking Dead Negan, ezt Anita írja nekünk, nem a színészt, a karaktert nem bírtam elviselni, hát neki az volt a szerepe, hogy egy ilyen idegesítő, gonosz karakter legyen. A színészt én nagyon szeretem, nem fog eszembe jutni a neve, de nagyon sok filmben feltűnik, vagy pontosabban filmekben és sorozatokban is. Aztán bármi, amiben Henry Cavill szerepel, akkor te lehet, hogy örültél, mikor a vajákban leváltották őt. Szerintem Supermannek ő nagyon jó volt, nem vagyok egy nagy DC fan, de minden esetre szerintem a Superman karakter illet hozzá, megvan az a fizimiskája is, megvan az izomzata is, és ott egy kicsit ilyen furcsának is kellett lenni, hiszen Superman nem a földről származik, ezért azt jól hozta szerintem. Győzik-e show bármely szereplője, írja nekünk Tibor, és hát ilyet is lehet nekünk írni, még hogyha nem is valódi sorozat, hanem ilyen kamu reality, de azért köszönjük, és kedves hallgatók, ez az a pont, amikor el kell mondjam, hogy még egy blokkra visszajövünk, de az már az utolsó lesz, úgyhogy szerintem már üzenetet nem érdemes küldeni, ha mégis, akkor 0635 92 5 92 5.

0: Az utolsó blokkjára tér vissza ma a Ceglét hangja, kedves hallgatók, de senki ne aggódjon, mert hogy nem ér véget a műsor, csak a mai napra, holnap egy új témával jövünk, és akkor is kérdezem majd önöket, és holnap is válaszolhatnak a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy a kívánság@cegledradio.hu-n, ez már önökön múlik, és ez a téma is, amit ma elővettünk újra, visszatér majd. Volt olyan főszereplő, aki annyira idegesített, hogy nem nézte tovább a filmet vagy sorozatot miatta? Hogyha volt ilyen, vagy elküldték nekünk, vagy elfogják, mert hogy mondom, lesz egy harmadik adás is ebből, sajnos nem értünk a végére, de ez tulajdonképpen jó hír is, mert ezek szerint népszerű a téma. Azt írja nekünk András, hogy CSI Miami helyszínelők, Kelly, bűnrossz volt a színésznő, mondjuk illett hozzá a rossz szinkron is. Igen, hát amikor még a legelső adásban vettük elő, hogy mik is azok a feltételek, amitől meg tudunk utálni valakit, vagy valamit, akár sorozatot, akár színészt, akár szinkronhangot, közte volt igen a szinkron is, a rossz játék, vagy hogyha a karakter maga olyan, ami számunkra, hát hogy mondjam, kellemetlen. És ezek miatt megutálunk színészeket is, vagy akár sorozatokat, vagy filmet. Szinkron miatt is írja nekünk Éva, és hát nem tudom, hogy mi szinkron miatt is, minden esetre én felolvastam a kedves hallgató válaszát, köszönjük szépen! Rob Schneider bármiben, ezt pedig Ildikótól kaptuk, hát igen, Rob Schneider azért nagyon nehéz a kérdés, mert én mindig keverem Ron Schneidert és Rob Schneidert, de a Rob Schneider azt hiszem a fiatalabbik, aki a Tök alsóban és a Tök állatban meg ezekben játszott. Hát tényleg idegesítő egy karakter, de pontosan ez a szerepe, úgyhogy vagy lehet ezért nagyon szeretni, vagy lehet pont emiatt nagyon utálni. Minden esetre ezekben a filmekben legtöbbször ilyen cameo szerepe van, mondjuk Adam Sandlerrel szokott sokszor megjelenni, és akkor van egy mellékszereplő, akit ő alakít, és akkor annak kéne örülnünk, hát én sem örülök neki, sokszor megmondom őszintén. És akkor nézzünk egy utolsót mára, Borbély Alexandra miatt nem nézem tovább a Renitens című sorit, Gáspár Kata után, hát szerintem borzalom, harmadszorra beszélgettünk erről a szerepről, és igen, ez nagyon érdekes, hogy mennyire megosztó tud lenni, minden esetre nagyon köszönjük ezt a választ is, most már tényleg kíváncsi leszek erre a sorozatra, lehet, hogy megnézem a Gáspár Katás verziót és a Borbély Alexandrásat is, mert hogy most már, ha ennyire sokan írnak róla, és én még nem ismerem, akkor kellemetlenül érzem magam. Biztos lesz a következő adásban is olyan, mikor ezt a témát újra elővesszük, hogy nem fogom tudni, hogy kiről van szó, de hát ennek megvan a varázsa, és az ember utána nézhet, vagy felhívhatja valaki más figyelmét arra, hogy mire figyeljen, vagy ne figyeljen. Minden esetre köszönöm megtisztelő figyelmüket, holnap egy új témával jön a Ceglét hangja, és remélem, hogy akkor is velünk tartanak. Mindenkinek további jó rádiózást, a viszonthallásra!
1: Következzen egy

Energiától duzzadó, friss, vidám, sőt, mitől bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást a mikrofonnál most már Süveges András. Szokás szerint így lesz ez este 6 óráig, kisebb, nagyobb megszakításokkal. Már is mutatom, mivel indul a mai Jó reggelt Szeged című műsor.

0: és maradjanak velem. Még egyszer mindenkinek jó rádiózást kívánok.
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: Hírek a Ceglédás Show-ban.
3: Berlin után Párizsban tárgyal Magyar Péter. Kampány indult a hazai gyümölcsök népszerűsítésére. Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Párizsban folytatódnak ma Magyar Péter tárgyalásai. A kormányfő a francia fővárosban az Élysée palotában találkozik Emmanuel Macron elnökkel, valamint a francia nemzetgyűlés elnökével. A miniszterelnök tegnap Berlinben egyeztetett a német kancellárral. A megbeszélésen szóba került a két ország közötti politikai, kulturális és gazdasági együttműködés erősítése, valamint az energiabiztonság és függetlenség kérdése is. Idehaza megkezdődött a minisztériumok átszervezése, a cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja, olvasható a kormány.hu oldalon. Hozzátették, a folyamatok minden esetben megfelelnek az érvényes munkaügyi szabályoknak, az arányosság elvének és a tisztességes eljárás követelményeinek. Az átalakításokkal egyidejűleg az átvilágítási eljárások is folyamatban vannak. Partnerséget és érdemi párbeszédet kér a kormánytól a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, jelentette ki a főpolgármester, aki egyben a szervezet társelnöke. Karácsony Gergely elmondta, javaslataik között szerepel az önkormányzatoktól elvont források fokozatos visszapótlása, a szolidaritási hozzájárulás kivezetése, valamint több helyi feladat visszaadása a településeknek. Interaktív térképes alkalmazással segíti a nébihja szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon pontosan követhető a betegség terjedése, mutatja a fertőzött térségeket. Eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Korszerű hőkamerás drónokkal védik az őzgidákat a kaszálási időszakban, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A technológia lehetővé teszi, hogy a kaszálás előtt felkutassák és biztonságba helyezzék a fűben lapuló gidákat, amelyeket a munkálatok után visszaengednek élőhelyükre. A hazai friss, szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsíti az Európai Friss Akciókampány. A kezdeményezés a 6 és 17 év közötti gyerekeket, valamint szüleiket célozza. Ismert sportolók, videósok, séfek, táplálkozási tanácsadók inspirálják a jövő generációját az egészséges étkezésre, a többi között sportrendezvényeken és digitális platformokon.
2: Az időjárásról.
3: Az ország nagy részén borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Dunatisza közén tartós eső valószínű. Többfelé megélénkül északon, illetve a zivatarok környezetében megerősödik a szél. Napközben a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok valószínű. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átíthatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A jó reggelt Ceglédet azonnal folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, fontos hasznos infokkal, programajánlóval, lapszemlével és a csillagok üzeneteivel, meg egy beszélgetéssel. Így áll össze a reggeli műszak. Tartsanak velem!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a kiváló közös ismerősökkel, a ceglédiek kedvenceivel. Előtt azonban elárulom, melyik gyógyszertár az ügyeletes. A mai napon a Patika Plusz az. Cegléden a Malomtószél 30 szám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva az 500-252-es. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a Patika Plusz, a Malomtószél 30 szám alatt.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között pedig mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió.
0: Jó reggelt, Cegléd!

kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap, tehát csütörtökön a Dunántúlon több napsütésre számíthatunk, de napközben fátyol felhők szűrhetik a napfényt. A Dunától keletre viszont gyakran zavarhatják felhők a napsütést, és a többfelé eső, zápor, zivatar is kialakulhat. Keleten és nyugaton a déli, délnyugati, az ország középső harmadán pedig a nyugati, északnyugati szelet kísérhetik élénk, néhol erős széllökések. Hajnalra 10 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délutára 21 és 28 fok közé melegszik a levegő. Pénteken egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a gomoly felhőzet, és többfelé kialakulhatnak záporok, helyenként zivatarok. A déli szél egyre többfelé északnyugatira fordul, melyet élénk erős széllökések kísérhetnek. Hajnalra északon és északkeleten sokfelé páraköd képződhet. A minimumok 9 és 16 fok között alakulnak. Napközben 19-29 fokot mutathatnak a hőmérők. Nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat. Szombaton sok napsütésre számíthatunk. Az időnként megjelenő felhőkből csak elszórtan alakulhat ki egy-egy futózápor. Általában mérsékelt lesz a légmozgás, de helyenként előfordulhatnak majd élénk széllökések is. Hajnalban, kora reggel ismét találkozhatunk párás, ködös tájakkal. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 14 fok között alakulhat, majd délután 23-29 fokot mérhetünk. Jó reggelt!

0: Kedves hallgatók, a jó reggelt, Szeglédet! Most folytatjuk a legfrissebb információkkal, aztán visszatérek majd a dalokkal. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Berlin után Párizsban tárgyal Magyar Péter. Kampány indult a hazai gyümölcsök népszerűsítésére. Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Párizsban folytatódnak ma Magyar Péter tárgyalásai. A kormányfő a francia fővárosban az Élysée palotában találkozik Emmanuel Macron elnökkel, valamint a francia nemzetgyűlés elnökével. A miniszterelnök tegnap Berlinben egyeztetett a német kancellárral. A megbeszélésen szóba került a két ország közötti politikai, kulturális és gazdasági együttműködés erősítése, valamint az energiabiztonság és függetlenség kérdése is. Idehaza megkezdődött a minisztériumok átszervezése, a cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja, olvasható a kormány.hu oldalon. Hozzátették, a folyamatok minden esetben megfelelnek az érvényes munkaügyi szabályoknak, az arányosság elvének és a tisztességes eljárás követelményeinek. Az átalakításokkal egyidejűleg az átvilágítási eljárások is folyamatban vannak. Partnerséget és érdemi párbeszédet kér a kormánytól a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, jelentette ki a főpolgármester, aki egyben a szervezet társelnöke. Karácsony Gergely elmondta, javaslataik között szerepel az önkormányzatoktól elvont források fokozatos visszapótlása, a szolidaritási hozzájárulás kivezetése, valamint több helyi feladat visszaadása a településeknek. Interaktív térképes alkalmazással segíti a nébihja szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon pontosan követhető a betegség terjedése, mutatja a fertőzött térségeket. Eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Korszerű hőkamerás drónokkal védik az őzgidákat a kaszálási időszakban, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A technológia lehetővé teszi, hogy a kaszálás előtt felkutassák és biztonságba helyezzék a fűben lapuló gidákat, amelyeket a munkálatok után visszaengednek élőhelyükre. A hazai friss, szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsíti az Európai Friss Akció kampány. A kezdeményezés a 6 és 17 év közötti gyerekeket, valamint szüleiket célozza. Ismert sportolók, videósok, séfek, táplálkozási tanácsadók inspirálják a jövő generációját az egészséges étkezésre, a többi között sportrendezvényeken és digitális platformokon.
1: Az időjárásról.
2: Az ország nagy részén borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Dunatisza közén tartós eső valószínű. Többfelé megélénkül, északon, illetve a zivatarok környezetében megerősödik a szél. Napközben a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok valószínű. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. Én Süveges András vagyok, ez meg itt a Jó Reggelt Ceglid. Azonnal folytatjuk dalokkal a ceglidiek kedvenceivel, nem sokára pedig programokat is ajánlok, ezért is füleljenek rám.
1: Jó reggelt! Jó reggelt, Ceglid!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Hableányok és habúrfik selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészet történeti előadás sorozat június 3-án szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. A 6. rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel. Vazarelli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Városi Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: Ceglédi Rádió.

0: már is mutatom, hogy mivel indul a mai reggeli műszak második 60 perce. Utána azonnal Taylor Swift énekel majd nekünk, maradjanak velem, jó rádiózást kívánunk mindenkinek.
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Jól, csak a szívével lát az ember.
5: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
6: Mit tudsz te az irodalomról?
5: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabainé optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinyica utca 8, ezt megjegyeztem.
4: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
5: Na ne!
7: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon.
8: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
9: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, Semcut minősítéssel.
7: Saját járműpark, többméretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
10: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglid Rádióban.
11: Berlin után Párizsban tárgyal Magyar Péter. Drónokkal védik az őszgirákat a kaszálási időszakban. Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Párizsban folytatódnak ma Magyar Péter tárgyalásai. A kormányfő a francia fővárosban az Élysée palotában találkozik Emmanuel Macron elnökkel, valamint a francia nemzetgyűlés elnökével. A miniszterelnök tegnap Berlinben egyeztetett a német kancellárral. A megbeszélésen szóba került a két ország közötti politikai, kulturális és gazdasági együttműködés erősítése, valamint az energiabiztonság és függetlenség kérdése is. Az Európai Unió bővítése közös stratégiai érdek, amely az egész kontinens stabilitását és jólétét szolgálja, jelentette ki az Európai Tanács elnöke Skopjében. António Costa Észak-Macedóniában tett látogatásán közölte, a közösség továbbra is elkötelezett a nyugat-balkáni országok európai integrációja mellett. Ugyanakkor a csatlakozás feltétele a szükséges reformok végrehajtása és az uniós kritériumok teljesítése, valamint a tagállamok politikai akarata. Ismét rakétatámadással állított meg egy Irán felé haradó tankert az amerikai hadsereg a Perzsa-öbölben. Washington szerint a botswanai zászló alatt közlekedő jármű nem engedelmeskedett a visszafordulásra vonatkozó felszólításnak, megpróbálta átlépni a blokkádot és a Kark-szigethez közelített, amikor mozgásképtelenné tették. Idehaza megkezdődött a minisztériumok átszervezése, a cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja, olvasható a kormány.hu oldalon. Hozzátették, a folyamatok minden esetben megfelelnek az érvényes munkaügyi szabályoknak, az arányosság elvének és a tisztességes eljárás követelményeinek. Az átalakításokkal egyidejűleg az átvilágítási eljárások is folyamatban vannak. Interaktív térképes alkalmazással segíti a Nébihja szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon pontosan követhető a betegség terjedése, mutatja a fertőzött térségeket. Eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Korszerű hőkamerás drónokkal védik az őszgidákat a kaszálási időszakban, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A technológia lehetővé teszi, hogy a kaszálás előtt felkutassák és biztonságba helyezzék a fűben lapuló gidákat, amelyeket a munkálatok után visszaengednek élőhelyükre.
10: Az időjárásról.
11: Az ország nagy részén borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Duna-Tisza közén tartós eső valószínű. Többfelé megélénkül északon, illetve a zivatarok környezetében megerősödik a szél. Napközben a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok valószínű.
10: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Itt a 92-től a Cegléd Rádióban a Jó Reggelt Ceglédet, azonnal folytatjuk slágerekkel, hamarosan pedig lapszemlézünk egy jó ízűt, maradjon.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlével itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Az énekesnő valósággal úszik a boldogságban. Király Linda vőlegényében az első pillanattól érezték, hogy egymás személyében rátaláltak a mesebeli igazi szerelemre. Király Linda házias nőnek tartja magát a hétköznapokban, ráadásul a konyhai tevékenység igazi feltöltődést jelent számára, főleg mióta boldog párkapcsolatban él. A főzés nekem meditáció és kikapcsolódás egyszerre, amióta kiderült, hogy a párom is otthonosan mozog ebben a világban, ez egy közös programmá vált nálunk, kezdte Linda az egyik magazinnak. Az egészséges életmód kiemelt helyet foglal el az énekesnő életében, és mostanra a párja is elköteleződött a tudatos táplálkozás mellett. A lazányi cukkin is ketogén verzióban készítem, ezt annyira szereti a párom, hogy legalább négyszer kellett az asztalra tennem. Mármint gondolom a kaját, nem a párját. Király Linda vőlegényével mindketten teljes szívvel és odaadással vannak jelen a másik életében. Hasonlítunk egymásra abból a szempontból, hogy mindketten odaadó emberek vagyunk. Mi tényleg teljes szívünkkel, lelkünkkel vagyunk benne ebben a kapcsolatban. Mindig azt hallottam, hogy a szerelem nem 50-50 százalékon működik, hanem úgy, ha mindkét fél 100%-ot ad bele, mesélte Király Linda, énekesnő. Az énekesnő sugárzik tehát a boldogságtól, miközben arról mesél, hogy a közös életük úgy alakul, ahogy álmaiban elképzelte. Gyönyörű kapcsolatot ápol a családommal és mindenkivel, aki fontos számomra. Rendkívül szerencsés vagyok, mert ő egy igazán családcentrikus, kedves és hatalmas szívű férfi. Sokan kíváncsiak arra, hogy Király Linda szerelmével mitől működnek ilyen harmonikusan, ám Linda szerint a válasz meglepően egyszerű. A humor és a szeretet fontos számunkra. Mindent megbeszélünk egymással, ráadásul együtt is dolgozunk az új lemezemen. A zenét illetően határozott elképzeléseim vannak, így elengedhetetlen, hogy szót értsünk egymással, ez nálunk tökéletesen működik. Király Linda új párja mellett megismerte azt az oldalát, melyet hosszú időn keresztül elrejtett a világ elől. Sokáig zárkozott voltam, falakat húztam magam köré, és nem mertem megélni a valódi éremet. Boldog vagyok, hogy Roli mellett kimutathatom a gyermeki oldalamat, és mondta boldogan. Egy jó kapcsolat alapja, hogy a felek kölcsönösen építik egymást, ez a támogató dinamika az ő mindennapjaikat tökéletesen átszövi. Élvezem, hogy puha nő lehetek mellette. Megmutatta, hogy már nem kell mindig mindent egyedül kézben tartanom, vagy kontrollálnom az életem minden apró részletét, árult el az énekesnő. Sokaknál hosszú időt igényel, hogy biztosak legyenek egymásban, ám Linda szerint náluk ez az első pillanatban természetessé vált. Az első randin 4-5 órán keresztül beszélgettünk, és olyan volt, mintha már ezer éve ismernénk egymást. Nem volt kínos csend, hiszen minden olyan természetesen történt, egyszerűen éreztük, hogy a másik az igazi. És hogy mit mondott még ezen kívül Király Linda, ez is kiderült tehát a borsonline.hu felületről.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus, vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A Ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád. Lehet, hogy már régóta álmod azon róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
4: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét a nemzeti sport.hu felülettel. Lenny József Haiti színeiben a VB-re készül. A Ferencváros csatára sohasem járt abban az országban, melynek a mezét viseli majd Amerikában. A válogatott edzőtáborában mutatták be a többieknek, sorban állnak érte a kérők, de az ára a világbajnokságon csak nőni fog. Ugyanakkor Robi Keane távozása meglepte. Borbala Bence exkluzív írása olvasható az újságformátumban és az oldalon is, mármint a nemzetisport.hu felületen. Borbély Balázs hazatért a Ferencvároshoz, maradunk tehát labdarúgásnál. A bajnoketó kispadjáról Kurtán furcsán távozó szakember úgy érzi, most van jó helyen, és a célja itthon és az európai kupában is jól szerepelni. Az egykori legenda Muha József szerint pedig olyan szakmai tudatosság jellemzi, hogy jó döntés volt visszahozni az Üllői útra. Somogyi Zsolt írását olvashatják vele kapcsolatban a sportoldalon. 36-szor kézilabda bajnok a Veszprém. A döntő második szegedi mérkőzésének minden rezdülése, statisztikák, nyilatkozatok, jegyzet és elemzés másfél oldalon a Nemzeti Sport újságban. Együtt a keret közeledik a

0: szenzációk első kézből. Szeglét Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a kiváló közös ismerősökkel, a Ceglédia kedvenceivel. Előtt azonban elárulom, melyik gyógyszertár az ügyeletes. A mai napon a Patika Plusz az. Cegléden a Malomtószél 30 szám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva az 500-252-es. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a Patika Plusz a Malomtószél 30 szám alatt.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, a reklámok után folytatjuk a jó reggelt Ceglédet a legfrissebb információkkal, utána persze a dalokkal. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Kludi, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Berlin után Párizsban tárgyal Magyar Péter. Drónokkal védik az őzgidákat a kaszálási időszakban. Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Párizsban folytatódnak ma Magyar Péter tárgyalásai. A kormányfő a francia fővárosban az Élysée palotában találkozik Emmanuel Macron elnökkel, valamint a francia nemzetgyűlés elnökével. A miniszterelnök tegnap Berlinben egyeztetett a német kancellárral. A megbeszélésen szóba került a két ország közötti politikai, kulturális és gazdasági együttműködés erősítése, valamint az energiabiztonság és függetlenség kérdése is. Az Európai Unió bővítése közös stratégiai érdek, amely az egész kontinens stabilitását és jólétét szolgálja, jelentette ki az Európai Tanács elnöke Skopjében. António Costa Észak-Macedóniában tett látogatásán közölte, a közösség továbbra is elkötelezett a nyugat-balkáni országok európai integrációja mellett. Ugyanakkor a csatlakozás feltétele a szükséges reformok végrehajtása és az uniós kritériumok teljesítése, valamint a tagállamok politikai akarata. Ismét rakétatámadással állított meg egy Irán felé haradó tankert az amerikai hadsereg a Perzsa-öbölben. Washington szerint a botswanai zászló alatt közlekedő jármű nem engedelmeskedett a visszafordulásra vonatkozó felszólításnak, megpróbálta átlépni a blokkádot és a Kark-szigethez közelített, amikor mozgásképtelenné tették. Idehaza megkezdődött a minisztériumok átszervezése, a cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja, olvasható a kormány.hu oldalon. Hozzátették, a folyamatok minden esetben megfelelnek az érvényes munkaügyi szabályoknak, az arányosság elvének és a tisztességes eljárás követelményeinek. Az átalakításokkal egyidejűleg az átvilágítási eljárások is folyamatban vannak. Interaktív térképes alkalmazással segíti a Nébihja szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon pontosan követhető a betegség terjedése, mutatja a fertőzött térségeket. Eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Korszerű hőkamerás drónokkal védik az őzgidákat a kaszálási időszakban, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A technológia lehetővé teszi, hogy a kaszálás előtt felkutassák és biztonságba helyezzék a fűben lapuló gidákat, amelyeket a munkálatok után visszaengednek élőhelyükre.
2: Az időjárásról.
6: Az ország nagy részén borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Dunatisza közén tartós eső valószínű. Többfelé megélénkül északon, illetve a zivatarok környezetében megerősödik a szél. Napközben a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok valószínű.
2: ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Hableányok és habúrfik selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészet történeti előadás sorozat június 3-án szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. A 6. rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel. Vazar elé és a Színes Város címmel. Az előadó dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Városi Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szor étkezést biztosítanak. Amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió. FM 92.9.

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap, tehát csütörtökön a Dunántúlon több napsütésre számíthatunk, de napközben fátyol felhők szűrhetik a napfényt. A Dunától keletre viszont gyakran zavarhatják felhők a napsütést, és a többfelé eső, zápor, zivatar is kialakulhat. Keleten és nyugaton a déli, délnyugati, az ország középső harmadán pedig a nyugati, északnyugati szelet kísérhetik élénk, néhol erős széllökések. Hajnalra 10 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délutára 21 és 28 fok közé melegszik a levegő. Pénteken egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a gomoly felhőzet, és többfelé kialakulhatnak záporok, helyenként zivatarok. A déli szél egyre többfelé északnyugatira fordul, melyet élénk erős széllökések kísérhetnek. Hajnalra északon és északkeleten sokfelé pára köd képződhet. A minimumok 9 és 16 fok között alakulnak. Napközben 19-29 fokot mutathatnak a hőmérők. Nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat. Szombaton sok napsütésre számíthatunk. Az időnként megjelenő felhőkből csak elszórtan alakulhat ki egy-egy futózápor. Általában mérsékelt lesz a légmozgás, de helyenként előfordulhatnak majd élénk széllökések is. Hajnalban, kora reggel ismét találkozhatunk párás, ködös tájakkal. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 14 fok között alakulhat, majd délután 23-29 fokot mérhetünk.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: azonnal mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai reggeli műszak harmadik felvonása. Hamarosan Lola Young énekli el Messzi című dalát. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés csak hagyományosan.
6: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
4: Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut Ultra Premium kutyatáp valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áru választékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar, építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
7: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen! A GANZ Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk! Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is! Az időpontokat keresd a GANZ Electric Facebook oldalán!
3: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglid Rádióban!
8: Távolsági buszt ért ukrán drón támadás a Donyecki régióban. Idén nyáron is várja az érdeklődőket a Városmajori szabadtéri színpad. Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Ukrán dróntámadás érte egy távolsági autóbuszt a Donyecki Jenakijeve városban. Az előzetes adatok szerint 7-en meghaltak és 11-en megsebesültek. A légicsapás az egyik moszkvai járatot érte. Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a légvédelem az éjszaka több mint 350 ukrán drónt lőtt le, 16 orosz régió és az Azovi tenger felett. Rakétákkal lőtte Kuvaitot és Bahreint Irán. A térségben állomásozó amerikai haderő hatástalanította a támadást, majd válaszcsapás mért a Hormuzi szorosban lévő, egyik szigeten álló iráni kommunikációs toronyra. Korábban az amerikai hadsereg rakétatámadással állított meg egy Irán felé haladó tankert a Perzsa-öbölben. Párizsban folytatódnak ma Magyar Péter tárgyalásai. A kormányfő a francia fővárosban az Élysée palotában találkozik Emmanuel Macron elnökkel, valamint a francia nemzetgyűlés elnökével. A miniszterelnök tegnap Berlinben egyeztetett a német kancellárral. A megbeszélésen szóba került a két ország közötti politikai, kulturális és gazdasági együttműködés erősítése, valamint az energiabiztonság és függetlenség kérdése is. Idehaza megkezdődött a minisztériumok átszervezése, a cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja, olvasható a kormány.hu oldalon. Hozzátették, a folyamatok minden esetben megfelelnek az érvényes munkaügyi szabályoknak, az arányosság elvének és a tisztességes eljárás követelményeinek. Interaktív térképes alkalmazással segíti a Nébih a szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon pontosan követhető a betegség terjedése, mutatja a fertőzött térségeket. Eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Holnap kezdődik a Városmajori Szabadtéri Színpad nyári évada. Saját produkcióként az Emberek, helyek és dolgok című darabot mutatja be a Lux Színházi Társulással közösen. Idén is megrendezik a vidéki és határon túli előadásokat kínáló Szemle Plus programsorozatot. A prózai színház mellett a koncert, a tánc, a stand-up, a gyerekelőadások, a filmvetítések és a kortárs kísérleti formák is helyet kapnak.
3: Az időjárásról.
8: Az ország nagy részén borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Dunatisza közén tartós eső valószínű. Többfelé megélénkül, északon, illetve a zivatarok környezetében megerősödik a szél. Napközben a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok valószínű. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es

0: építik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között pedig mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott, energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, jó reggelt kívánok mindenkinek és további jó rádiózást. A reggeli műszakot, a jó reggelt Ceglédet folytatjuk dalokkal, nem sokára pedig visszatérek és elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok. Ma sem marad el a napi horoszkóp. Maradjanak velem!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Már is folytatjuk a napi horoszkóppal. Itt a 92-től a mai nap vezér gondolata az az, hogy csapj le a lehetőségre. Hogy miért ez az, nem sokára kiderül. Kos, ha ma olyan feladatot kell elvégezned, ami nagy odafigyelést és éles elmét kíván, akkor jó napod lesz. Remekül tudsz most ugyanis fókuszálni egy pontra, az érzelmeid és az értelmi képességed pedig olyan összhangban lehet, hogy szinte bármire képes leszel. Ma te lehetsz a legélesebb kés a fiókban. Bika, a mai nap a kötődések erősítéséről szólhat számodra, ami jelentheti azt, hogy egy meglévő kapcsolatod erősödik, szorosabbá válik, de azt is, hogy kialakul valakivel egy merőben új viszony. A mai nap történései ráadásul felszabadíthatják a képzeletedet, amitől az érzelmi élményeket még erősebben élheted meg. Lelkileg intenzív nap vár rád. Ikrek, a mai napod a frissítésről, az újjáépítésről szól, és ez nem csak a környezetedet, otthonodat érintheti, hanem szólhat a lelki életedről is. Valami újra, valami másra vágysz most, és addig biztosan nem fogsz igazán megnyugodni, amíg ezt meg nem kapod. Valakinek a közeledben most valószínűleg fel kell kötnie a gatyáját. Rák, a mai napod az újdonságok bűveletében telhet, új témák kerülhetnek körülötted felszínre, melyek közül talán az egyik igencsak felkelti majd az érdeklődésedet, de arra is van esély, hogy megismerkedsz valakivel, aki mély benyomást tesz rád. Ne feledd azonban, hogy az újdonságvarázsa hamar elmúlhat, így túlzásokba azért ne ess. Oroszlán, te általában elégedett vagy azzal, amit elértél az életben és a lehetőségeiddel is. Ma azonban egy hír hatására elfoghat a bizonytalanság, és elgondolkodhatsz arról, hogy milyen lehetőségeid lehetnek még, melyeket eddig nem használtál ki. Fontolj meg most egy javaslatot vagy ajánlatot ezzel kapcsolatban. Szűz, a mai napod előrelépést hozhat a munkádban, vagy esetleg a pénzügyi területen. Légy most koncentrált, igyekezz mindenben jól teljesíteni, és ne hagyd kihasználatlanul egy alkalmat, amely előnyt biztosít számodra valamiben. Összpontosíts most önmagadra, és ne érezd magadat rosszul, amiért lecsapsz egy feltáruló lehetőségre. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
3: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
1: Reklámot hallottak.
4: Már is folytatjuk a lapszemlét itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg, te mindig figyelsz a környezetedre, de ha a mai napod alkalmat ad számodra valamilyen előny kihasználására, akkor ne érezd magadat rosszul, ha élsz is vele. Nem lehet mindig minden helyzetben másokkal törődni és mások érdekeit nézni, ma egy kicsit legyél önzőbb az átlagosnál, és emiatt ne kérj elnézést senkitől. Skorpió, ma egy inspiráló történet vagy valaki jó példája alapján megmozdulhat a fantáziád, és talán elképzeled, hogy belevágsz egy kalandba, egy utazásba, ne csak elképzeld ezt, kezdj el tervezni, számolni, csinálj költségvetést, állítsd össze a programokat, ki fog derülni, hogy mindez nem is olyan elérhetetlen, mint elsőre hitted. Nyilas, ma erős inspirációt kaphatsz egy történetet halva, és jó esély van arra, hogy mindez nem tudod kiverni egész nap a fejedből, ha pedig ez a helyzet, az nem lehet véletlen. Dolgod van ezzel, és ezt ne hagyd figyelmen kívül, vár rád egy kaland, egy utazás, és csak is rajtad múlik, hogy belevágsz-e. Bak, ma olyan társaságba keveredhetsz, vagy egy olyan programon vehetsz részt, ahol értékes információkat szerezhetsz, tanulhatsz és remek ötleteket kaphatsz. Legyen az egy esemény vagy egy virtuális közösség, igyekezz te magad is hozzátenni a közös ismeretanyaghoz, amit lehet. És ez esetedben nem is kevés. Vízöntő. Az elmúlt időszakban sok időt tölthettél el ismeretszerzéssel, tanulással, és te is érzed, hogy ma már sokkal felkészültebben várhatod a jövőt, de van egy terület, ahol még talán komoly lemaradásaid vannak. Ma lehetőséged van ezen a területen is utolérni magadat. Hozd ki a legtöbbet ebből a napból is. És végül halak. Ma egy helyzetben, eseményen vagy egy találkozása során új körülmények merülhetnek fel, és még az is lehetséges, hogy ez sok mindent megváltoztat egy régóta dédelgetett elképzeléseddel kapcsolatban. Lehet, hogy ma lesz az a nap, amikor lépsz egyet hátra, veszel egy nagy levegőt, és megnyomod azt a képzeletbeli nagy piros gombot, melyre az van ráírva, újra tervezés. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a kiváló közös ismerősökkel, a ceglédiek kedvenceivel. Előtt azonban elárulom, melyik gyógyszertár az ügyeletes. A mai napon a Patika Plusz az. Cegléden a Malomtószél 30 szám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva az 500-252-es. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a Patika Plusz a Malomtószél 30 szám alatt.
0: Jó reggelt, Ceglé!

0: reggeli műszakot, a jó reggelt Szeglédet, most folytatjuk a legfrissebb információkkal, utána meg majd a dalokkal, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Távolsági buszt ért ukrán drón támadás a Donyecki régióban. Idén nyáron is várja az érdeklődőket a Városmajori szabadtéri színpad. Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Ukrán drón támadás érte egy távolsági autóbuszt a Donyecki Jenakijeve városban. Az előzetes adatok szerint 7 meghaltak és 11 megsebesültek. A légicsapás az egyik moszkvai járatot érte. Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a légvédelem az éjszaka több mint 350 ukrán drónt lőtt le 16 orosz régió és az Azovi tenger felett. Rakétákkal lőtte Kuvaitot és Bahreint Irán. A térségben állomásozó amerikai haderő hatástalanította a támadást, majd válaszcsapás mért a Hormuzi szorosban lévő, egyik szigeten álló iráni kommunikációs toronyra. Korábban az amerikai hadsereg rakétatámadással állított meg egy Irán felé haladó tankert a Perzsa-öbölben. Párizsban folytatódnak ma Magyar Péter tárgyalásai. A kormányfő a francia fővárosban az Élysée palotában találkozik Emmanuel Macron elnökkel, valamint a francia nemzetgyűlés elnökével. A miniszterelnök tegnap Berlinben egyeztetett a német kancellárral. A megbeszélésen szóba került a két ország közötti politikai, kulturális és gazdasági együttműködés erősítése, valamint az energiabiztonság és függetlenség kérdése is. Idehaza megkezdődött a minisztériumok átszervezése, a cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja, olvasható a kormány.hu oldalon. Hozzátették, a folyamatok minden esetben megfelelnek az érvényes munkaügyi szabályoknak, az arányosság elvének és a tisztességes eljárás követelményeinek. Interaktív térképes alkalmazással segíti a nébih a szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon pontosan követhető a betegség terjedése, mutatja a fertőzött térségeket. Eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Holnap kezdődik a Városmajori szabadtéri színpad nyári évada. Saját produkcióként az Emberek, helyek és dolgok című darabot mutatja be a Lux színházi társulással közösen. Idén is megrendezik a vidéki és határon túli előadásokat kínáló Szemle Plus programsorozatot. A prózai színház mellett a koncert, a tánc, a stand-up, a gyerekelőadások, a filmvetítések és a kortárs kísérleti formák is helyet kapnak.
1: Az időjárásról.
2: Az ország nagy részén borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Dunatisza közén tartós eső valószínű. Többfelé megélénkül, északon, illetve a zivatarok környezetében megerősödik a szél. Napközben a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok valószínű. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: silence.
1: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. Én Süveges András vagyok. Este hatig lehetünk együtt kisebb-nagyobb megszakításokkal. Utánam Szatmári Gábor érkezik, őt követi majd Vörös Nándi, de ez még messze van, a zenék viszont igen, csak közel. Reklámok után ezekkel folytatjuk. Na meg programokat ajánlok, és elárulom azt is, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén, ezért is füleljenek rá.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Jól, csak a szívével lát az ember.
5: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
6: Mit tudsz te az irodalomról?
5: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj! Szép, nem látom. Akkor Irány Albert írsa, Vinyica utca 8, ezt megjegyeztem.
4: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
5: Na ne!
7: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
8: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
7: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
3: Reklámot hallottak! Jó reggelt, Cegléd! Yeah!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Hableányok és habúrfik selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészet történeti előadás sorozat június 3-án szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. A 6. rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel. Vazar Eli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Városi Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától via filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szor étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap, tehát csütörtökön a Dunántúlon több napsütésre számíthatunk, de napközben fátyol felhők szűrhetik a napfényt. A Dunától keletre viszont gyakran zavarhatják felhők a napsütést, és a többfelé eső, zápor, zivatar is kialakulhat. Keleten és nyugaton a déli, délnyugati, az ország középső harmadán pedig a nyugati, északnyugati szelet kísérhetik élénk, néhol erős széllökések. Hajnalra 10 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délutára 21 és 28 fok közé melegszik a levegő. Pénteken egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a gomoly felhőzet, és többfelé kialakulhatnak záporok, helyenként zivatarok. A déli szél egyre többfelé északnyugatira fordul, melyet élénk erős széllökések kísérhetnek. Hajnalra északon és északkeleten sokfelé pára köd képződhet. A minimumok 9 és 16 fok között alakulnak. Napközben 19-29 fok mutathatnak a hőmérők. Nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyan maximumokat. Szombaton sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből csak elszórtan alakulhat ki egy-egy futózápor, általában mérsékelt lesz a légmozgás, de helyenként előfordulhatnak majd élénk széllökések is. Hajnalban, kora reggel ismét találkozhatunk párás, ködös tájakkal. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 14 fok között alakulhat, majd délután 23-29 fokot mérhetünk.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: kedves hallgatók, már is mutatom, mivel indul a mai reggeli műszak utolsó 60 perce. Ezt a dalt játszom azonnal a hírek után, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Jól, csak a szívével lát az ember.
5: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
6: Mit tudsz te az irodalomról?
5: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinyica utca 8, ezt megjegyeztem.
4: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
5: Na ne!
7: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon.
1: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
7: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd külső körösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
5: Eladnád az ingatlanod?
8: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
5: Bugár Zsanettet.
8: Miért pont őt?
5: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
8: A felkészítésben is segít.
5: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
8: És a kötelező papírok?
5: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
8: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
7: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 9594.
9: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a Ganz Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónuszt szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a Ganz Electric Facebook oldalán.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Távolsági buszt ért ukrán drón támadás a Donyecki régióban. Hamarosan megszűnhet a szuverenitás védelmi hivatal. Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Ukrán dróntámadás érte egy távolsági autóbuszt a Donyecki Jenekieve városban. Az előzetes adatok szerint 7 meghaltak és 11 megsebesültek. A légicsapás az egyik moszkvai járatot érte. Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a légvédelem az éjszaka több mint 350 ukrán drónt lőtt le, 16 orosz régió és az Azovi-tenger felett. Rakétákkal lőtte Kuvaitot és Bahreint Irán. A térségben állomásozó amerikai haderő hatástalanította a támadást, majd válaszcsapás mért a Hormuzi szorosban lévő, egyik szigeten álló iráni kommunikációs toronyra. Korábban az amerikai hadsereg rakétatámadással állított meg egy Irán felé haladó tankert a Perzsa-öbölben. Párizsban folytatódnak ma Magyar Péter tárgyalásai. A kormányfő a francia fővárosban az Élysée palotában találkozik Emmanuel Macron elnökkel, valamint a francia nemzetgyűlés elnökével. A miniszterelnök tegnap Berlinben egyeztetett a német kancellárral. A megbeszélésen szóba került a két ország közötti politikai, kulturális és gazdasági együttműködés erősítése, valamint az energiabiztonság és függetlenség kérdése is. Benyújtotta az országgyűlésnek a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot Mellétei Barna Márton, a Tisza párt frakció vezető helyettese. A tervezet szerint az intézmény tényleges közfeladatot nem lát el, létrehozása politikai szándékot és érdeket szolgált. Valódi célja az volt, hogy nyomást gyakoroljon az emberekre, illetve egyes szervezetekre és sajtótermékekre. Roma civil platform létrehozását kezdeményezte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit tárcavezető miután találkozott a kisebbségi szervezetek képviselőivel elmondta, fontos a szegregáció csökkentése, a valódi esélyteremtés, valamint hogy a roma közösségek javaslatai közvetlenül megjelenhessenek a döntéshozatalban. Holnap kezdődik a Városmajori Szabadtéri Színpad nyári évada. Saját produkcióként az Emberek, helyek és dolgok című darabot mutatja be a Loop Színházi Társulással közösen. Idén is megrendezik a vidéki és határon túli előadásokat kínáló Szemle Plus programsorozatot. A prózai színház mellett a koncert, a tánc, a stand-up, a gyerekelőadások, a filmvetítések és a kortárs kísérleti formák is helyet kapnak.
3: Az időjárásról.
10: Az ország nagy részén borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Dunatisza közén tartós eső valószínű. Többfelé megélénkül, északon, illetve a zivatarok környezetében megerősödik a szél. Napközben a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok valószínű. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő.
3: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtó sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között pedig mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: velünk a napon. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későn kelőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Most folytatjuk a jó reggelt szelgédett dalokkal, hamarosan pedig egy beszélgetéssel, hogy mi a téma. Ez hamarosan kiderül, maradjanak velünk.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.
1: Reklámot hallottak!
6: Jó reggelt, Cegléden!

0: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is folytatjuk egy beszélgetéssel a Jó reggelt Szeglédet, hogy mi a téma, ez mindjárt kiderül, a riporter Szatmári Gábor.
1: Szegléd Rádió.
2: Kedves hallgatók, lássuk tehát, hogy mennyi dolguk volt a rendőröknek az elmúlt héten. Szokás szerint ezen a héten is Karasz Csaba fog erről beszámolni nekünk telefonon. Ő ott van a Ceglédi rendőrkapitányságon. Csaba, nagy szeretettel köszöntelek innen a Cegléd Rádió stúdiójából. Szervusz!
3: Szervusz Gábor, és köszöntöm a rádió hallgatóit!
2: Hát nézzük csak, hogy hogyan alakult az elmúlt hét statisztikája a ti szempontotokból. Kezdjük szokás szerint a bűncselekményekkel. Az úgymond hagyományos bűncselekmények, a bolti lopások meg a kis családi erőszakok tekintetében milyen volt az elmúlt hét?
3: Az elmúlt héten is volt bolti lopás, volt családon belüli erőszak is, tehát jutott mind a kettőből bőven. Itt viszont kiemelném a közvetlen elkövetett különböző vagyonelleni bűncselekményeket is. Itt kimondottam most például azokat, amiket a Facebookon is lehet olvasni, és a borzolja a cegedi állampolgároknak a figyelmét, hogy több gépkocsi feltörés volt, és mint ahogy a múlt héten is mondtuk, ilyen vandál jellegű gépkocsi feltörés.
2: Pontosan.
3: Most ezzel kapcsolatban már akkor sejtettük, hogy kit kell keresni. Sikerült az elkövetőt a kollégáknak a héten elfognia. Ő egy 14 éves fiatalember, május 17-én töltötte a 14-et, tehát előtte voltak bőven bűncselekményei, akkor még gyermekkorúként követte el.
2: Persze.
3: És tekintett arra, hogy közel 10 vagyonelleni bűncselekménnyel tudtuk meggyanúsítani, őt őrizetbe is vette a ceglédi rendőrkapitányság. A Budakörnyéki járási ügyészség felé előterjesztést tettünk a letartás indítványozására, és úgy tudom, hogy az ügyészség az indítványnak helyt is adott, és holnapi napon lesz tárgyalása a Budakörnyéki járási bíróságon, ott fog eldőlni a sorsa, hogy mi lesz vele. Őt Békés Csabán volt elhelyezve, tehát akármi is az eredmény, utána a végén szinte biztos, hogy Békés Csabára kell majd szállítanunk vissza egy intézetbe,
2: igen,
3: ahonnan nem tudom, hogy majd milyen lesz a további sorsa. Ugyanakkor ez az eset is rávilágít arra, hogy tehát ez a gyerek, ez tényleg vandál módon mindenféle előzetes felmérés nélkül, amerre ment, törte fel a kocsikat. És
2: igen,
3: még eszköz se visz magával, hanem amit talál az útján, betondalabot is, azzal behajította az ablakot, és bemászott a kocsiba, és erre kértük a múlt héten is az állampolgárokat, hogyha ilyet tapasztalnak, akkor ezt jelezzék már a rendőrhatóság számára, hiszen nagyon nagy segítség is. Most is például kamerafelvételekből lehetett látni, és azonnal a kollégák felismerték, hát ez a gyerek, akivel kapcsolatban már ezerszer intézkedtünk. Ilyenkor fontos azt érni, hogy az állampolgárok ne csak szidják a rendőrséget a Facebookon, hanem segítség is a munkánkat, mert lehet, hogy nem az ő kocsiját törte föl ez a gyerek, lehet, hogy holnap az ővét fogja föltörni.
2: Pontosan.
3: És az állampolgár által szolgatott videófelvétel, vagy bármi más egyéb nyom, az nekünk nagyon sokat segít ilyenkor a munkánkba.
2: Igen, igen. Hát szinte nem múlt el hét az utóbbi időszakban, hogy ne kelljen gyerekkorú elkövetőkről beszámolnunk, és mindenféle, akár utcai rablás, vagy most éppen gépkocsi feltörés kapcsán. Hát ez nem túl megnyugtató.
3: Nem, ugyanakkor a bűncselekmények száma, tehát most egyfajta hergelés megy, így hogy fogalmazzam, a Facebookon keresztül is,
2: igen,
3: és akkor mindenki azt írja, hogy hú, hát Cegléd ilyen hely, olyan hely, és micsoda fölhalmozás van itt már a bűncselekményeknek. Gyakorlatilag nincs több bűncselekmény, mint az elmúlt évben vagy években, csak most nagyon nyilvánosságot kap, mert azonnal fölkerül valamiért a Facebookra. Úgy gondolják, hogy azt azonnal meg kell írni és föl kell rakni, legyen ez akármilyen cselekmény, és persze utána rögtön jönnek rá a felszólások, hozzászólások, aminek a 80%-a arról szól, hogy hát persze a rendőrség nem csinál semmit. Tesszük a dolgunkat, de ugyanakkor megint elmondanám, hogy a rendőrség csak akkor tud eredményesen dolgozni, hogyha bizonyos jogok birtokába jut, és tudunk miből elindulni.
2: Persze.
3: Ez pedig az állampolgárok kellnek. Tehát igen, tanúkat kell kihallgatnunk, kamerakutatást kell végrehajtanunk, kamerafelvételt kell lefoglalnunk, ki kell elemeznünk, és még nagyon sok egyéb eljárás van, amit meg kell csinálnunk, és ez kellnek az állampolgárok is. Tehát az úgy nem segítség, hogyha szidják az embert a Facebookon keresztül.
2: Persze.
3: Ugyanakkor, ha tud valamilyen cselekményről, azt nem osztja meg velünk.
2: Igen, igen, igen, ez nagyon-nagyon fontos. Hát bizony-bizony, azért van dolog itt rendesen. Nem tudom, hogy mi a tapasztalat, hogy ezek a különféle cselekmények mennyire függenek össze a kábítószerfogyasztással, vagy azt teljesen le lehet választani erről a vonalról.
3: Ezt mindig vizsgáljuk, ennek a hátterét is, ezt a múlt héten is elmondtam. Általában azért az esetek jelentős részében azt lehet tapasztalni, hogy igen, ezek az elkeltők fogyasztottak, vagy a cselekmény előtt, vagy jóval korábban, de fogyasztottak kábítószert, vagy éppen azért követnek el cselekményeket, mert az abból beszerzett pénzből, vagy az ellopott áróból akarják a kábítószert beszerezni. Ezt már olyan sokszor elmondtuk, hogy amikor a vajonéli bűncselekmények száma kicsit megszaporodik egy adott területen, akkor ott már lehet tudni, ott egy kábítószer kereskedő tevékenykedik, és akkor utána mi megyünk utána, és akkor utána az a következő, hogy azt kiiktatni a sorból. Tehát nyolcunk sok színben, és nem csak egy cselekményt vizsgálunk, hanem vizsgáljuk azoknak az összefüggéseit is. Ez egy olyan elemző értékelő munka, ami már tényleg a rendőrszakmai színvonat azt jól mutatja, és nálunk jól sikerült kilőni ezeket a kereskedőket. Hát bízom benne, hogy most is így haladunk tovább, és legközelebb majd erről is be tudunk már számolni.
2: Igen. Voltak fogások egyébként a múlt héten ilyen

0: Hát, ha végre már valaki ezt meghallja és magáévá is teszi, tehát arra szeretném kérni az állampolgárokat, hogy amikor a Facebookon, és mindig a Facebookból indulunk ki, de hát ezt nézi a legtöbb ember, amikor a Facebookon autonómusan felkerülnek különböző hirdetések,
1: igen,
0: nagyon jó ajánlatokkal,
1: ugyan,
0: akkor alapvetően már rögtön meg kéne, hogy gyulladjon egy vészlámpának, hogy hopszi, ez ugyan miért jön föl nekem. Valószínű egyébként azért, mert hogy engem be akarnak csapni. Mert látják, hogy milyen érdeklődési kör van,
1: igen,
0: és akkor megjönnek hozzá társítva a különböző kéretlen reklámok, fantasztikus pénzügyi vagy piaci ajánlatokkal. Ez lehet áruvásárlás, de lehet akár befektetési ajánlat is. Vagy már, most már gyakori volt a kriptovalutával kapcsolatos megtévesztés is. És én arra szeretnék kérni mindenkit, hogy a tapasztalataink alapján nem minden Facebook hirdetés egy bűncselekményt tartalmaz, de a legtöbb esetben, amik itt a hirdetésekben fölmerülnek, ott mindig figyelni kell, hogy vajon tényleg be akarnak-e minket csapni. Például most napokban is láttam olyat, hogy ismert áruházát Magyarországon, ilyen készletkisebb résztart, és éppen mit tudom én, hány darab állólámpát, hogy akármit el tudnak adni. Hát ez szinte biztos, hogy becsapás. Egy korábbi ügyünkben például egészen Ciprusig mentek a szállak. Az ottani szabályozás az kicsit lazább, tehát ott azért meg lehet engedni az ilyen cégeknek a működését. És ciprusi céget működtek, és úgy verték át az embereket a Facebookon keresztül. Ilyen hamis árukkal. Most meg azt volt legtöbbször előfordulni, ha jön is áru, akkor meg nem az jön meg, amit rendeltünk. Mindenféleképpen javaslom, mielőtt bármit megrendelnek az emberek, nézzük meg ki a hirdető, nézzük meg milyen vélemény van róla, mindig nyomozzunk egy kicsit előtte, a megrendelés előtt, hogy be akarnak-e csapni, és ha azt látjuk, hogy kockázatos, akkor nem szabad megrendelni.
1: Akkor inkább hagyjuk. Így van.
0: Így van, az kárértékek nem nagy kárértékek, tehát ebből esetben pár tízezer forintos kárértékekről beszélünk, de ez is kellemetlen, mert az ember egy abszolút jogosan becsapva érzi magát. Ugyanakkor ez mind megelőzhető lenne akkor, hogyha ha én jobban odafigyelek, és azt mondom, hogy megnézem ezt a hirdetőt, és meg utána olvasok, és így azt írják, hogy megbízhatatlan. Sőt, mi több, ezt a múlt héten is elmondtam, hogy a mesterséges intelligencia is már válaszol nekünk arra,
1: bezony.
0: Az ilyen kereskedőt, hogy nem megbízható kereskedő oldal. Rögtön ez már jelzés arra, hogy onnan biztos nem fog rendelni semmit.
1: Fú, hát szép, bizony oda kell figyelni, nincs mese. Hát, és oda kell figyelni persze az utakon is, hogy visszatérjünk a valós térbe egy picit. Az elmúlt héten, akkor Becker Bettivel beszélgettél, és hát elég szép nagy számról kellett beszámolni. Közel 10 baleset történt, ha jól emlékszem. Most viszont csak egyetlen egyről. Hát kár, hogy ez az egy is becsúszott, de miről volt szó, és azt hiszem, hogy itt sem volt azért súlyos sérülés, hogyha minden igaz.
0: Itt is könnyű sérés keltett, és ez a klasszikus baleseti szituáció, amit már nagyon sokszor emlegettünk, kerékpár ütközik személygépkocsival.
1: Hát igen.
0: Itt annyiból van egy kicsit megfűszerezve a történet, hogy nem a személygépkocsi volt a figyelmetlen, és nem ő volt az okozó, hanem most fordítom, most a kerékpáros volt figyelmetlen, és figyelmetlenség következtében szinte biztosnak mondhatom, hogy ő is sérült meg a cselekmény során. Tehát, hogyha ez az egy darab kerékpáros figyelmesebben közlekedett volna, akkor ez az egy baleset már nem következett volna be, és elmondhattuk volna most, Gábor, hogy a héten nem volt baleset. De
1: jaj, de jó lett volna.
0: Most sajnos most az egy, ez most megtörtént. Bízom benne, hogy azért eljutunk majd odáig, hogy ebben az évben lesz olyan hét, amikor nincs baleset. Tavaly volt.
1: Lenne. Volt, igen.
0: Így van, bízom benne, hogy ebben az évben is lesz.
1: Nagyon reméljük, hát ugye most majd jön a fesztivál szezon, és sok nagy rendezvény lesz, sokan fognak mozogni mindenféle eszközzel, ami létezik, úgyhogy kérem tényleg nagyon óvatosan, nagyon körültekintően közlekedjenek, és hát nagyon örülünk, hogy ha már meg is történt ez a baleset, de azért legalább súlyos sérülés nem volt, nem járt vele, úgyhogy ez már eleve egy pozitívum, de jó lett volna, hogyha ez is elmarad valóban, és
0: jó lett.
1: Egy szép jó lett nullát volna. Mondhattunk volna. Igen.
0: Ugyanakkor még el ne felejtkezzünk arról, hogy tényleg június van már, kitört a nyár, jó az idő, lassan vége az iskolának, egyrészt a gyerekek szabadabban fognak mozogni a közterületen, tehát rájuk nagyon kell figyelni, hiszen ők is kerékpárral, rollerral, és még ki tudja milyen közlekedési eszközzel fognak az utcán közlekedni. Ugyanakkor nagyon sok gyerek, és sok felnőtt persze, meg fog jelenni a különböző strandokon, fürdőkben, szórakozó helyeken. Mindenki figyel oda a saját emlés dolgaira. Tehát ezt elmondtuk minden évben, most is hagyd mondjam el, hogy a tűrőköző szép a strandon, az nem vigyáz az értékeinkre. Tehát a tűrőköző alá elrejtett nagyértékű iPhone telefon, vagy pénztárca telipersze,

0: kártyával, személyes adatokkal. Ez nincs biztonságban a tűrőkező alatt. Vagy nem viszünk be ilyen tárgyakat a strandra, és inkább elzárom mondjuk az autóba, vagy vannak öltözői szekrények, és hogyha
1: azok is vannak, akkor, bizony, megyünk, igen,
0: akkor inkább nagyobb biztonságban van, mint ott. Illetve nagyobb összeggel nincs értelme elmenni a strandra,
1: Persze. És
0: nagy értékű telefonnal sem. De ha valaki mindenhol úgy gondolja, hogy már pedig neki ez feltétlenül muszáj, és szükséges, hogy ott legyen nála, akkor viszont vigyázol rá, és ne a tűrőkező alá rejtse.
1: Hát igen, az nem biztonságos hely, az egész biztos. No, hát köszönjük szépen az információkat is, és a jó tanácsokat is. Ezeket tessenek megfontolni, kedves hallgatók, és vigyázzanak magukra, mind a valós, mind az online térben, mert a veszélyek azért itt leselkednek ránk, de ha odafigyelünk, akkor ezek nagyon-nagyon tekintélyes részét meg lehet előzni, mint a példák is mutatják ezt. Karasz Csaba, köszönjük szépen még egyszer, és akkor minden folytatjuk jövő héten, meglátjuk milyen hírekkel, milyen információkkal és milyen tanácsokkal jössz majd akkor.
0: Köszönöm, Gábor, szervusz, viszont hallásra.
1: Minden jót.
2: Szegléd Rádió. Szegléd Rádió. 92.5. A beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András, 18 óráig lehetünk együtt, remélem velem tartanak. Jó rádiózást kívánok mindenkinek.

0: reggeli műszakot azonnal folytatjuk, kedves hallgatók, a legfrissebb információkkal, aztán visszatérek a dalokkal. Tartsanak velem!
1: Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Távolsági buszt ért ukrán drón támadás a Donyecki régióban. Hamarosan megszűnhet a szuverenitás védelmi hivatal. Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Ukrán drón támadás érte egy távolsági autóbuszt a Donyecki Jenekieve városban. Az előzetes adatok szerint 7 meghaltak és 11 megsebesültek. A légicsapás az egyik moszkvai járatot érte. Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a légvédelem az éjszaka több mint 350 ukrán drónt lőtt le 16 orosz régió és az Azovi tenger felett. Rakétákkal lőtte Kuvaitot és Bahreint Irán. A térségben állomásozó amerikai haderő hatástalanította a támadást, majd válaszcsapás mért a Hormuzi szorosban lévő, egyik szigeten álló iráni kommunikációs toronyra. Korábban az amerikai hadsereg rakétatámadással állított meg egy Irán felé haladó tankert a Perzsa-öbölben. Párizsban folytatódnak ma Magyar Péter tárgyalásai. A kormányfő a francia fővárosban az Élysée palotában találkozik Emmanuel Macron elnökkel, valamint a francia nemzetgyűlés elnökével. A miniszterelnök tegnap Berlinben egyeztetett a német kancellárral. A megbeszélésen szóba került a két ország közötti politikai, kulturális és gazdasági együttműködés erősítése, valamint az energiabiztonság és függetlenség kérdése is. Benyújtotta az országgyűlésnek a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot Mellétei Barna Márton, a Tisza párt frakció vezető helyettese. A tervezet szerint az intézmény tényleges közfeladatot nem lát el, létrehozása politikai szándékot és érdeket szolgált. Valódi célja az volt, hogy nyomást gyakoroljon az emberekre, illetve egyes szervezetekre és sajtótermékekre. Roma civil platform létrehozását kezdeményezte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit tárcavezető miután találkozott a kisebbségi szervezetek képviselőivel elmondta, fontos a szegregáció csökkentése, a valódi esélyteremtés, valamint hogy a roma közösségek javaslatai közvetlenül megjelenhessenek a döntéshozatalban. Holnap kezdődik a Városmajori Szabadtéri Színpad nyári évada. Saját produkcióként az Emberek, helyek és dolgok című darabot mutatja be a Loop színházi társulással közösen. Idén is megrendezik a vidéki és határon túli előadásokat kínáló Szemle Plus programsorozatot. A prózai színház mellett a koncert, a tánc, a stand-up, a gyerekelőadások, a filmvetítések és a kortárs kísérleti formák is helyet kapnak.
1: Az időjárásról.
2: Az ország nagy részén borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Dunatisza közén tartós eső valószínű. Többfelé megélénkül, északon, illetve a zivatarok környezetében megerősödik a szél. Napközben a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok valószínű. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: kellemes ébredezést a nagyon-nagyon későn kerülnek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Én Süveges András vagyok, este 6-ig hallgathatnak rám. Most folytatjuk reklámok után a dalokkal, hamarosan pedig visszatérek, és programokat is ajánlok. Maradjanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Gumicsere. Defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben. Ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül. Cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom. 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád. Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
2: Reklámot hallottak.
6: FM
2: 92.5.
6: Cegléd Rádió.
2: Minden dal közös ismerős.
7: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Hableányok és habúrfikselők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészet történeti előadás sorozat június 3-án szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. A 6. rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel. Vazarelli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Városi Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak.

0: Hallgatók, a Jó reggelt Szegléd című műsornak már a vége. Mindjárt indul a plusz-minusz kettő, már is mutatom, hogy mivel. A hírek után azonnal Lady Gaga énekel majd nekünk, maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstölt áruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
6: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
7: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. A Zafír fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
8: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
9: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a GANZ Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a GANZ Electric Facebook oldalán.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Távolsági buszt ért ukrán drón támadás a Donyecki régióban. Kitiltanák a magas Tátrából a túlhangos motorokat. Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Ukrán drón támadás ért egy távolsági autóbuszt a Donyecki Jenekijeve városban. Az előzetes adatok szerint 7-en meghaltak és 11-en megsebesültek. A légicsapás az egyik moszkvai járatot érte. Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a légvédelem az éjszaka több mint 350 ukrán drónt lőtt le, 16 orosz régió és az Azovi tenger felett. Rakétákkal lőtte Kuvaitot és Bahreint Irán. A térségben állomásozó amerikai haderő hatástalanította a támadást, majd válaszcsapás mért a Hormuzi szorosban lévő, egyik szigeten álló iráni kommunikációs toronyra. Párizsban folytatódnak ma Magyar Péter tárgyalásai. A kormányfő a francia fővárosban az Élysée palotában találkozik Emmanuel Macron elnökkel, valamint a francia nemzetgyűlés elnökével. A miniszterelnök tegnap Berlinben egyeztetett a német kancellárral. A megbeszélésen szóba került a két ország közötti politikai, kulturális és gazdasági együttműködés erősítése, valamint az energiabiztonság és függetlenség kérdése is. Simon Enikőt nevezte ki a MÁV Szolgáltató Központ ZRT vezérigazgatójának. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a tisztségéből felmentett Bada János helyére. A MÁV csoport tájékoztatása szerint a központ az utóbbi időben egyebek közt beszerzési, logisztikai és informatikai problémák miatt nem tudta ellátni feladatát, ezért több vezető is távozott. Benyújtotta az országgyűlésnek a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot Mellétei Barna Márton, a Tiszapárt frakció vezető helyettese. A tervezet szerint az intézmény tényleges közfeladatot nem lát el, létrehozása politikai szándékot és érdeket szolgált. Valódi célja az volt, hogy nyomást gyakoroljon az emberekre, illetve egyes szervezetekre és sajtótermékekre. Rendkívüli nyári ellenőrzésekkel és jogszabálymódosítással korlátoznák a túl hangos motorkerékpárok behajtását a Magas Tátrában. A helyi önkormányzat a rendőrséggel és a Nemzeti Park vezetőségével összefogva lép fel a lakosságot és a természetet zavaró hangszennyezés ellen. A szlovákiai hegyvidéki települések osztrák és lengyel mintára olyan törvényi szabályozást sürgetnek, amely végleg kitiltaná a megengedett zajszintet túllépő járműveket a régióból.
2: Az időjárásról.
10: Az ország nagy részén borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Dunatisza közén tartós eső valószínű. Többfelé megélénkül, északon, illetve a zivatarok környezetében megerősödik a szél. Napközben a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok valószínű. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es km

0: Kemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között pedig mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sáv elhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A Plusz-2-t folytatjuk dalokkal, a Ceglédiek kedvenc muzsikáival, nem sokára pedig fontos hasznos infokkal, programajánlóval és lapszemlével, ezért is maradjanak velem.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a kiváló közös ismerősökkel, a ceglédiek kedvenceivel. Előtt azonban elárulom, melyik gyógyszertár az ügyeletes. A mai napon a Patika Plusz az. Cegléden a Malomtószél 30 szám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva az 500-252-es. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a Patika Plusz, a Malomtószél 30 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Te mész arra, én meg erre?
4: Rendben, találkozunk 5 perc múlva a pénztárnál.
3: Jó lesz az 30-nak is, tudod? Ha mi egyszer ide bejövünk...
4: Most már legalább tudom, milyen érzés lehet a feleségeinknek a drogériába betérni.
3: Aha, nekik, akik ott nézelődnek a kertészeti részlegen.
5: Végre egy új családi program.
6: Cegléd hobbi áruház. Megújulva széles választékkal, folyamatos akciókkal várjuk Önöket, akár az egész családot is. És tudja, mit csinál a húsvéti nyuszi? Hát rákcsál. Nálunk is ezt tette. 10%-ot le is harapott minden termék árából. Így április 8-án mindenre, de tényleg mindenre 10% kedvezményt adunk.
7: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
8: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
9: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
10: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
11: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat Barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak, a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat Barf szaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
12: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Hableányok és habúrfikselők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészet történeti előadás sorozat június 3-án szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. A 6. rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel. Vazarelli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Városi Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Diafilm vetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szor étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek. FM.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlével, itt a 92-től, egészen pontosan a blik.hu oldalal. Farkas Dénes szíve a Karnincs Krisztivel való szakítása után újra foglalt. Tamási Nikolett az új kedvese. A színész és a szinkron színész közel egy éve vannak együtt. Dénest a nézők többek között a keresztanyú Bonifác atyájaként ismerhetik. A nyerő párosban teszik először próbára a friss kapcsolatukat a szerelmesek. Farkas Dénes és Karnincs Kriszti, ő a való világ 11. évadának győztese, kapcsolata az alkoholfüggőség és a mindkét fél részéről jelenlévő pusztító életmód miatt futott zátonyra, hiszen 2022. májusában szakítottak. Az Exek csatája című műsorban együtt szereplő színész és valóságshow sztár korábban elárulták, hogy a hatalmas fellángulás nyomán Dénes megkérte Kriszti kezét, ám a jegyesség mindössze 3 napig tartott. A szakítás után mindkét félnek sikerült letenni az alkoholt, és évek óta józan életet élnek. A józanság, az egészség, a tisztaság, a rálátás, a szembenézés, a belátás, a kedvesség, a tisztelet, a szeretet, a nyitottság, nagy utak, nagy fájdalmak, nagy szenvedések, rossz döntések, szégyen, méltatlanság, önmagunktól menekülő időszakban megismerni egymást, de évek után kívülről magunkat látva kommunikálni józanul, zseniális. Felemelő, baráti, testvéri, igaz, őszinte, mély, büszke, kívánok mindenkinek az életbe hasonló utakat. Dénes, 200 plusz én, 300 plusz napja nem ittam egy kortyot sem. Az élet szép, fogalmazott Kriszti még tavaly nyáron. A 38 éves színészre azóta újra rátalált a boldogság, és már nem titkolja, hogy kirabolta el a szívét. Az RTL sztárja közel egy éve jött össze az új kedvesével, Tamási Nikolettel. A kapcsolatukat már is próbára teszik, ugyanis benne lesznek a nyerő páros 2026-os évadában, amelynek a forgatása a napokban kezdődött. Nikolett egyébként elismert szinkron színésznő, aki már gyerekkora óta folyamatosan a hazai szinkron szakma aktív, foglalkoztatott szereplője. A hangját a nézők számtalan népszerű külföldi sorozat, anime és mozifilm állandó karaktereként ismerhetik. Ő volt például Rosita Espinosa, magyar hangja a 4. évadtól a 10. évadig. A szinkron stúdiók mellett a képernyőn is kipróbálta magát, az egykori Magyar Televízió Pipitér című gyermekműsorának egyik műsorvezetője volt, velük is foglalkozik, mármint Dénessel és párjával a blik.hu felület.
0: Ceglét Rádió, friss zenék és egykori kedvencek, változatosan.

0: friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a lapszemlét a blik.hu felülettel. Véget ért a nagy szerelem. Ambrus Attila és a 20 éve fiatalabb felesége Réka útjai a jelek szerint 14 év boldogság után végérvényesen elválnak. Úgy értesültünk ugyanis, írja a portál, hogy a viszkisként elhíresült egykori bankrabló és a gyermekeik édesanyja szétköltöztek, sőt, már a Búbánat völgyben álló gyönyörű családi házukat is árulják. Már egy ideje szétköltöztek Réka visszaköltözött Bajára, a barátaikat is meglepte a hír, hiszen sokáig nagyon összetartó pár voltak. Bár náluk is voltak viták, mint bármelyik másik kapcsolatban, ettől még összetartó boldog családnak ismertük őket, már a házukat is árulják, súgta meg a lapnak Ambrusék egyik ismerőse. És valóban, a gyönyörű közel 120 négyzetméteres családi otthon Attila egyik büszkesége eladóvá vált, és az egyik legnagyobb hazai ingatlan portálon is megtalálható a hirdetés, amelyet a közösségi oldalán Réka maga is megosztott. Nyilatkozni azonban nem akart, ahogy ezúttal Ambrus Attila sem. Talán még fáj neki a kapcsolat kudarca, hiszen hatalmas érzelmekkel kezdődött a történetük. 2012-ben egy kolbászfesztiválon ismerkedtek meg, majd kézműves vásárokon időről időre találkoztak, és a 20 év korkülönbséget is átívelő szerelem szövődött közöttük. Attilának bizonyítania kellett, fél évig udvarolt nekem, amellett nagyon sokat beszélgettünk, kalandoztunk, sportversenyeket csináltunk egymással, tulajdonképpen időt adtunk egymásnak. Én is tudtam, hogy neki nem volt egyszerű bármihez is alkalmazkodnia, ahogy nekem is nehéz volt alkalmazkodni az ő múltjához, illetve a korkülönbséghez. Árult el a kezdetekről a Bliknek korábban Réka, aki a megismerkedésükkor ruhatervezéssel foglalkozott, így a kreativitás is közös pont volt náluk. Az összetartozásukat jól tükrözte, hogy mindkettejük születési családneve Ambrus, amit Attila egyfajta jelnek tekintett. A szerelmüket 2015-ben egy ős-magyar szertartáson pecsételték meg, ahol különleges rítussal szentesítették a kapcsolatukat. Vérszerződéssel kötöttünk házasságot Rékával ős-magyar sámán szertartás keretében. Tűvel megszúrtuk egymás ujját, majd egy-egy csepp vért engedtünk a borba, amit aztán megittunk. A kislányunk újabb, nagyon komoly vérkötelék köztünk, vele minden a helyére került, árult el a viszkis, aki számára a kezdetektől nagyon fontos volt, hogy jó apa legyen, és szerette volna sokkal jobban csinálni, mint a saját apja. A lánya, Anna, 2019-ben született, a fia, Magor pedig 2021-ben látta meg a napvilágot. Az érkezésük hihetetlen boldogság volt a jó útra tért keramikus számára, aki mindennél fontosabbnak tartotta a gyermekei boldogságát. Hogy mit nyilatkozott még ezen kívül Ambrus Attila, ezt is elolvashatják a blik.hu felületen.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz Fény lámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz Fény lámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
2: Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar, építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya, 0620 233 4170. Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk topáron a Budaházépítő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt a Cegléd Rádióban.

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap, tehát csütörtökön a Dunántúlon több napsütésre számíthatunk, de napközben fátyol felhők szűrhetik a napfényt. A Dunától keletre viszont gyakran zavarhatják felhők a napsütést, és a többfelé eső, zápor, zivatar is kialakulhat. Keleten és nyugaton a déli, délnyugati, az ország középső harmadán pedig a nyugati, északnyugati szelet kísérhetik élénk, néhol erős széllökések. Hajnalra 10 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délutára 21 és 28 fok közé melegszik a levegő. Pénteken egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a gomoly felhőzet, és többfelé kialakulhatnak záporok, helyenként zivatarok. A déli szél egyre többfelé északnyugatira fordul, melyet élénk erős széllökések kísérhetnek. Hajnalra északon és északkeleten sokfelé pára köd képződhet. A minimumok 9 és 16 fok között alakulnak. Napközben 19-29 fokot mutathatnak a hőmérők. Nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyan maximumokat. Szombaton sok napsütésre számíthatunk. Az időnként megjelenő felhőkből csak elszórtan alakulhat ki egy-egy futózápor. Általában mérsékelt lesz a légmozgás, de helyenként előfordulhatnak majd élénk széllökések is. Hajnalban, kora reggel ismét találkozhatunk párás, ködös tájakkal. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 14 fok között alakulhat. Majd délután 23-29 fokot mérhetünk.
1: Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék. A nap 24 óra.

0: és örök fiatalok és örök fiatalok, már is mutatom, mivel indul a következő 60 perc. Ezt a dalt játszom azonnal, a hírek után maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Ceglét, Kender utca 27.
4: Ezt nézd, milyen nagy.
5: Aszta.
4: És milyen szép.
5: Ah, mintha új lenne.
4: És ma még jóval kevesebbet is fizettem.
5: Hát, ez főnyeremény.
3: Hölgyeim, erre vágynak. Irány a ceglédi hobbi áruház. Megújulva, széles választékkal, folyamatos akciókkal várják önöket is. És tudja, mit csinál a húsvéti nyuszi? Hát rágcsál. Nálunk is ezt tette. 10%-ot le is harapott minden termék árából. Így április 8-án mindenre, de tényleg mindenre 10% kedvezményt adunk.
1: A Kossuth étterem napi ajánlatai.
3: Zöld borsóleves szaggatott galuskával, A menü vadas sertésszelet spagettivel, B menü rántott mozzarella sajt rizssel és tartármártással, C menü marha pörkölt tarhonyával. Előfizetve a menü ára 1700 forint.
1: Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig.
3: Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával.
1: Állandó kínálatunkról is érdeklődjön a 310-990-es telefonszámon. Kossuth étterem, Rákóczi út 1.
3: Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@kossuth-hotel.hu e-mail címen.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Távolsági buszt ért ukrán drón támadás a Donyecki régióban. Új vezetőt kapott a katasztrófa védelem. Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Ukrán drón támadás érte egy távolsági autóbuszt a Donyecki Jenekieve városban. Az előzetes adatok szerint 7-en meghaltak és 11-en megsebesültek. A légicsapás az egyik moszkvai járatot érte. Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a légvédelem az éjszaka több mint 350 ukrán drónt lőtt le, 16 orosz régió és az Azovi tenger felett. Rakétákkal lőtte Kuvaitot és Bahreint Irán. A térségben állomásozó amerikai haderő hatástalanította a támadást, majd válaszcsapás mért a Hormuzi szorosban lévő egyik szigeten álló iráni kommunikációs toronyra. A miniszterelnök szerint Orbán Viktor kézi vezérléssel irányította a bűnüldöző és a titkos szolgálati szervek munkáját. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, a korábbi kormányfő maga dönthetett rajtaütésekről és eljárások elhúzásáról, ezért vállalnia kell a felelősséget. A miniszterelnök arra reagált, hogy a Telex megírta, március elején a kormány és Orbán Viktor döntött arról, hogy a hatóságok tartóztassák fel az ukrán aranykonvojt, bár a rajtaütést szakmailag semmi sem indokolta. A Fidesz szerint Magyar Péter hazudik, az előző kormány idején a hatóságok jogszerűen működtek, az eljárások megindítása pedig törvényesen történt. Új vezetőket nevezett ki a katasztrófa védelem és a büntetés végrehajtás élére Pósfai Gábor belügyminiszter. Góra Zoltánt, az OKF főigazgatóját, Varga Ferenc váltja, míg Tóth Tamás a BVOP vezetőjének helyére Smel János kerül. benyújtotta az országgyűlésnek a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot Mellétei Barna Márton, a Tisza párt frakcióvezető helyettese. A tervezet szerint az intézmény tényleges közfeladatot nem lát el, létrehozása politikai szándékot és érdeket szolgált. Valódi célja az volt, hogy nyomást gyakoroljon az emberekre, illetve egyes szervezetekre és sajtótermékekre. Rendkívüli nyári ellenőrzésekkel és jogszabálymódosítással korlátoznák a túl hangos motorkerékpárok behajtását a Magas Tátrában. A helyi önkormányzat a rendőrséggel és a Nemzeti Park vezetőségével összefogva lép fel a lakosságot és a természetet zavaró hangszennyezés ellen. A szlovákiai hegyvidéki települések osztrák és lengyel mintára olyan törvényi szabályozást sürgetnek, amely végleg kitiltaná a megengedett zajszintet túllépő járműveket a régióból.
2: Az időjárásról.
7: Az ország nagy részén borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Dunatisza közén tartós eső valószínű. Napközben a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok valószínű. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtó sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között pedig mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban!

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtt és további jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Itt a 92.5-ön a Ceglid Rádióban folytatjuk a plusz mínusz kettőt azon a dalokkal. Nem sokára programokat is ajánlok, sőt, mi több, elmondom azt is, hogy mit üzennek már a csillagok. Nyilván elsősorban azok számára, akik lemaradtak a jó reggelt Ceglidről, hiszen ott én ezt már megtettem. Szóval mindjárt folytatjuk a napi horoszkóppal is. Maradjanak velem.
0: Ceglid Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a kiváló közös ismerősökkel, a ceglédiek kedvenceivel. Előtt azonban elárulom, melyik gyógyszertár az ügyeletes. A mai napon a Patika Plusz az. Cegléden a Malomtószél 30 szám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva az 500-252-es. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a Patika Plusz, a Malomtószél 30 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Van egy közös nyelv, amit kutya és macska is beszél, a finom falatoké. Az MIT hisz abban, hogy minden kedvenc családtag. Legyen egy energikus kutya, vagy egy szelíd kis cica, az MIT prémium receptúrái támogatják az egészséges emésztést, a szép szőrzetet és a nyugodt, boldog mindennapokat. MIT, ahol a teli pocak egyenlő, békés otthon. Látogass el a Herceg kis állateledelbe, Cegléd Alszegi út 59, és válogass kutyád vagy cicád igényeihez illő MIT tápok közül.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés kukac.infineon.com.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2.

0: Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Hableányok és habúrfik selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészet történeti előadás sorozat június 3-án szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. A 6. rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel. Vazarelli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Városi Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 3195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak.
0: Cegléd Rádió.

0: Már is folytatjuk a napi horoszkóppal itt a 92-tőn. A mai nap vezér gondolata az az, hogy csapj le a lehetőségre. Hogy miért ez az, nem sokára kiderül. Kos, ha ma olyan feladatot kell elvégezned, ami nagy odafigyelést és éles elmét kíván, akkor jó napod lesz. Remekül tudsz most ugyanis fókuszálni egy pontra, az érzelmeid és az értelmi képességed pedig olyan összhangban lehet, hogy szinte bármire képes leszel. Ma te lehetsz a legélesebb kés a fiókban. Bika, a mai nap a kötődések erősítéséről szólhat számodra, ami jelentheti azt, hogy egy meglévő kapcsolatod erősödik, szorosabbá válik, de azt is, hogy kialakul valakivel egy merőben új viszony. A mai nap történései ráadásul felszabadíthatják a képzeletedet, amitől az érzelmi élményeket még erősebben élheted meg. Lelkileg intenzív nap vár rád. Ikrek, a mai napod a frissítésről, az újjáépítésről szól, és ez nem csak a környezetedet, otthonodat érintheti, hanem szólhat a lelki életedről is. Valami újra, valami másra vágysz most, és addig biztosan nem fogsz igazán megnyugodni, amíg ezt meg nem kapod. Valakinek a közeledben most valószínűleg fel kell kötnie a gatyáját. Rák, a mai napod az újdonságok bűvöletében telhet, új témák kerülhetnek körülötted felszínre, melyek közül talán az egyik igencsak felkelti majd az érdeklődésedet, de arra is van esély, hogy megismerkedsz valakivel, aki mély benyomást tesz rád. Ne feledd azonban, hogy az újdonságvarázsa hamar elmúlhat, így túlzásokba azért ne ess. Oroszlán, te általában elégedett vagy azzal, amit elértél az életben és a lehetőségeiddel is. Ma azonban egy hír hatására elfoghat a bizonytalanság, és elgondolkodhatsz arról, hogy milyen lehetőségeid lehetnek még, melyeket eddig nem használtál ki. Fontolj meg most egy javaslatot vagy ajánlatot ezzel kapcsolatban. Szűz, a mai napod előrelépést hozhat a munkádban, vagy esetleg a pénzügyi területen. Légy most koncentrált, igyekezz mindenben jól teljesíteni, és ne hagyd kihasználatlanul egy alkalmat, amely előnyt biztosít számodra valamiben. Összpontosíts most önmagadra, és ne érezd magadat rosszul, amiért lecsapsz egy feltáruló lehetőségre. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: FM 92.5 Cegli.

0: is folytatjuk a lapszemlét itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg, te mindig figyelsz a környezetedre, de ha a mai napod alkalmat ad számodra valamilyen előny kihasználására, akkor ne érezd magadat rosszul, ha élsz is vele. Nem lehet mindig minden helyzetben másokkal törődni és mások érdekeit nézni. Ma egy kicsit legyél önzőbb az átlagosnál, és emiatt ne kérj elnézést senkitől. Skorpió, ma egy inspiráló történet, vagy valaki jó példája alapján megmozdulhat a fantáziád, és talán elképzeled, hogy belevágsz egy kalandba, egy utazásba. Ne csak elképzeld ezt, kezdj el tervezni, számolni, csinálj költségvetést, állítsd össze a programokat, ki fog derülni, hogy mindez nem is olyan elérhetetlen, mint elsőre hitted. Nyilas, ma erős inspirációt kaphatsz egy történetet hallva, és jó esély van arra, hogy mindezt nem tudod kiverni egész nap a fejedből, ha pedig ez a helyzet, az nem lehet véletlen. Dolgod van ezzel, és ezt ne hagyd figyelmen kívül. Vár rád egy kaland, egy utazás, és csak is rajtad múlik, hogy belevágsz-e. Bak, ma olyan társaságba keveredhetsz, vagy egy olyan programon vehetsz részt, ahol értékes információkat szerezhetsz, tanulhatsz és remek ötleteket kaphatsz. Legyen az egy esemény vagy egy virtuális közösség, igyekezz te magad is hozzátenni a közös ismeretanyaghoz, amit lehet, és ez esetedben nem is kevés. Vízöntő. Az elmúlt időszakban sok időt tölthettél el ismeretszerzéssel, tanulással, és te is érzed, hogy ma már sokkal felkészültebben várhatod a jövőt, de van egy terület, ahol még talán komoly lemaradásaid vannak. Ma lehetőséged van ezen a területen is utolérni magadat, hozd ki a legtöbbet ebből a napból is. És végül halak. Ma egy helyzetben, eseményen vagy egy találkozás során új körülmények merülhetnek fel, és még az is lehetséges, hogy ez sok mindent megváltoztat egy régóta dédelgetett elképzeléseddel kapcsolatban. Lehet, hogy ma lesz az a nap, amikor lépsz egyet hátra, veszel egy nagy levegőt, és megnyomod azt a képzeletbeli nagy piros gombot, melyre az van ráírva, újra tervezés. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
4: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
2: Budaházzal épül a ház. Parkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2 itt a Cegléd Rádióban.

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap, tehát csütörtökön a Dunántúlon több napsütésre számíthatunk, de napközben fátyol felhők szűrhetik a napfényt. A Dunától keletre viszont gyakran zavarhatják felhők a napsütést, és a többfelé eső, zápor, zivatar is kialakulhat. Keleten és nyugaton a déli, délnyugati, az ország középső harmadán pedig a nyugati, északnyugati szelet kísérhetik élénk, néhol erős széllökések. Hajnalra 10 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délutára 21 és 28 fok közé melegszik a levegő. Pénteken egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a gomoly felhőzet, és többfelé kialakulhatnak záporok, helyenként zivatarok. A déli szél egyre többfelé északnyugatira fordul, melyet élénk erős széllökések kísérhetnek. Hajnalra északon és északkeleten sokfelé pára köd képződhet. A minimumok 9 és 16 fok között alakulnak. Napközben 19-29 fokot mutathatnak a hőmérők. Nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyan maximumokat. Szombaton sok napsütésre számíthatunk. Az időnként megjelenő felhőkből csak elszórtan alakulhat ki egy-egy futózápor. Általában mérsékelt lesz a légmozgás, de helyenként előfordulhatnak majd élénk széllökések is. Hajnalban, kora reggel ismét találkozhatunk párás, ködös tájakkal. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 14 fok között alakulhat, majd délután 23-29 fokot mérhetünk.
1: Ceglédi.

0: Nekvég a délután mindjárt indul nálunk, mutatom, hogy mivel. A hírek után Felix Jen felvételét játszom, a címe Walk With Me. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek, és persze jó étvágyat az ebédhez.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Jól, csak a szívével lát az ember.
4: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
5: Mit tudsz te az irodalomról?
4: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabainé optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Szép, nem látom. Akkor Irány Albert írsa, Vénica utca 8, ezt megjegyeztem.
3: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
4: Na ne!
6: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon.
7: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
6: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér. Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád. Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.
8: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barfszaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak, a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barfszaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
9: Távolsági buszt ért ukrán drón támadás a Donyecki régióban. Meghalt a székesfehérvári házomlás sérültje. Többfelé elered az eső. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Ukrán drón támadás ért egy távolsági autóbuszt a Donyecki régióban. Az előzetes adatok szerint 7-en meghaltak és 11-en megsebesültek. A légicsapás az egyik moszkvai járatot érte. Hajnalban az orosz hadsereg csaknem 200 drónnal támadta az ukrajnai célpontokat. Hersztonban egy idős nő meghalt és országszerte többen megsebesültek. Lakóépületekben, valamint civil, ipari és infrastruktúrális létesítményekben is károk keletkeztek. Párizsban folytatódnak ma Magyar Péter tárgyalásai. A kormányfő találkozik Emmanuel Macron elnökkel, valamint a francia nemzetgyűlés elnökével. A miniszterelnök tegnap Berlinben egyeztetett a német kancellárral. A megbeszélésen szóba került a két ország közötti politikai, kulturális és gazdasági együttműködés erősítése, valamint az energiabiztonság és függetlenség kérdése is. Felmentette a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét a belügyminiszter. Fósfai Gábor tegnapi hatállyal döntött Terdik Tamás rendőrvezérőrnagy menesztéséről. A közlemény szerint helyét mától Baricska Norbert Tamás rendőrezredes vette át. A gyűlöletkeltő politikai reklámok betiltását kezdeményezik Tiszás képviselők. Indítványuk szerint nem lehetne olyan hirdetést kihelyezni, amely sérti az emberi méltóságot, illetve egy nemzet vagy faj méltóságát gyűlöletkeltésre alkalmas, vagy amelyik személyek képmását megtévesztő módon jeleníti meg. Rendszeresen nyilvánosságra hozza a független szakértők által végzett környezeti mérési eredményeket, és folytatja a párbeszédet a helyi közösséggel a Samsung. A Gödi akkumulátorgyár üzemeltetője közölte, hogy az első, május végi zajmérések adatai már elérhetők a vállalat közösségi oldalán, és ezek alapján a gyár zajterhelése a határérték alatt maradt. meghalt a kórházban a székesfehérvári házomlás sérültje. A férfira hétfőn omlott rá egy bontás alatt álló ipari épület. A súlyos sérültet a tűzoltók és a Hunor mentőszervezet tagjai több órás megfeszített munkával a romok közé kúszva hozták felszínre. A tragikus baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.
2: Az időjárásról.
9: Az ország nagy részén borult az idő, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Duna-Tisza közén tartós eső valószínű. Többfelé megélénkül északon, illetve a zivatarok környezetében megerősödik a szél. Napközben a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok valószínű. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a

0: északcsomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét északcsomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között pedig mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: 20-2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, meg jó étvágyat az ebédhez. A plusz minusz 2-t azonnal folytatjuk a Cegvédia kedvenc dalaival, nem sokára pedig rákukkantunk a mai napra. Azaz, nem sokára, június 3-ával foglalkozunk egy picit, maradjanak velem.
2: Cegléd Rádió.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a kiváló közös ismerősökkel, a ceglédia kedvenceivel. Előtt azonban elárulom, melyik gyógyszertár az ügyeletes. A mai napon a Patika Plusz az. Cegléden a Malomtószél 30 szám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva az 500-252-es. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a Patika Plusz, a Malomtószél 30 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén, a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen, a mentőállomással szemben.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
7: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
3: Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.
8: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2

0: címmel folytatódik a 6 részes művészettörténeti előadás sorozat június 3-án szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. A 6. rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazareli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Városi Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, június 3-a van, a mai napon a Klotildok ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Tilda és Cecília nevű ismerőseiket is. Egyébként a Klotild germán eredetű német névből származik, elemeinek jelentése, dicsőséges, híres, harc. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Most folytatjuk dallal, hamarosan pedig visszatérek a születésnapos zenészekkel, zenei infordulókkal, tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió FM 92.

Kedves hallgatók, azonnal folytatjuk születésnapon zenészekkel, zenei évfordulókkal itt a 92-ön a Cegléd Rádióban. 1967-ben jelent meg ezen a napon a Doors Light My Fire című klasszikusa. 1987-ben a BBC betiltotta George Michael új dalának keményebb verzióját, az I Want Your Sex-et. 1945-ben született Malek Miklós zeneszerző, trombitás, gitáros, az egykori Express együttes tagja. 1946-ban született John Paul Jones, angol zenész, a Led Zeppelin együttes tagja volt. 76 éve született Suzy Quatro, amerikai énekesnő, zeneszerző, basszusgitáros és színésznő. Ő az első női basszusgitáros, aki komoly sikereket ért el a rockzenében. Az 1970-es években a kislemezeivel sorozatos sikereket aratott, ami megalapozta a még nagyobb sikert Európában és Ausztráliában, de hazájában, Amerikában nem. Visszatérő szerepének, mint női basszusgitáros, a Happy Days című népszerű tévésorozatban köszönhetően 1979-ben a Chris Normannel duettben előadott Stumbling In számmal negyedik helyre jutott az amerikai toplistákon. Na ezt a dalt hallgatjuk meg azonnal, itt a 92-tön.

0: Már is folytatjuk még egy születésnapossal, pontosabban kettővel, mert hogy 1971-ben született Gabriel és Ariel Hernandez énekesek, a No Mercy tagjai, mert hogy ikrekről van szó. A csapat ugye 95-ben alakult, német eredetű, de amerikai tagokból álló pop együttes. A trió producere Frank Farian volt, tagjai a Bronxy, Marty Kintzon, valamint Ariel és Gabriel Hernandez, egy testvérpár ugye Miami-ból, ezt mondtam. Legismertebb daluk a 96-ban megjelent Where Do You Go, ezt mindjárt meg is hallgatjuk itt a Cegléd Rádióban. Az együttes pályafutása, ahogy már említettem, 95-ben indult, amikor a három fiatal kiadta az Everything But The Girl együttes Missing című dalának saját változatát. A No Mercy első nagylemez 1996. október 21-én jelent meg My Promise címmel. Az Egyesült Államokban, ahol egy héttel később október 29-én került piacra, nem ezen a címen, hanem egyszerűen az együttes neve alatt No Mercy-ként, de ez annyira nem fontos. A címet a zenekar szerződött kiadója, a Hansa kiadó választotta. Ausztráliában a lemez kétszeres platina minősítést szerzett, Ausztriában, Belgiumban, Hollandiában és Svájcban pedig felkerült a legjobb 5 album közé. Ezen a lemezen kapott helyet az együttes legnagyobb slágere, a Where Do You Go? Na, ezt hallgatjuk meg azonnal, itt a 92-től, egyébként mai napig létezik a csapat a régi felállásban, néha még fel is lépnek. Na, a No Mercy következik, ez itt tehát a Where Do You Go? A Cegléd Rádióban.
1: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
3: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
4: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
5: Hát persze. Hová megyünk? Baja? Szeged? Dunaföldvár?
4: Dehogy, ide a Nádasba.
5: Na de Béla, maga huncut?
4: Jaj, félreért. A Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
6: Nádas panzió. Cegléd Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd.

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap, tehát csütörtökön a Dunántúlon több napsütésre számíthatunk, de napközben fátyol felhők szűrhetik a napfényt. A Dunától keletre viszont gyakran zavarhatják felhők a napsütést, és a többfelé eső, zápor, zivatar is kialakulhat. Keleten és nyugaton a déli, délnyugati, az ország középső harmadán pedig a nyugati, északnyugati szelet kísérhetik élénk, néhol erős széllökések. Hajnalra 10 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délutára 21 és 28 fok közé melegszik a levegő. Pénteken egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a gomoly felhőzet, és többfelé kialakulhatnak záporok, helyenként zivatarok. A déli szél egyre többfelé északnyugatira fordul, melyet élénk erős széllökések kísérhetnek. Hajnalra északon és északkeleten sokfelé pára köd képződhet. A minimumok 9 és 16 fok között alakulnak. Napközben 19-29 fokot mutathatnak a hőmérők. Nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat. Szombaton sok napsütésre számíthatunk. Az időnként megjelenő felhőkből csak elszórtan alakulhat ki egy-egy futózápor. Általában mérsékelt lesz a légmozgás, de helyenként előfordulhatnak majd élénk széllökések is. Hajnalban, kora reggel ismét találkozhatunk párás, ködös tájakkal. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 14 fok között alakulhat. Majd délután 23-29 fokot mérhetünk.
1: Ceglédi Rádió FM 92.5. I really need you.

0: kedves hallgatók, már is mutatom, mivel indul a mai plusz-minusz kettő utolsó felvonása. A hírek után azonnal játszom Cyril felvételét. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312 520.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62.
6: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád, ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül, a tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg kis állateledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg kis állateledel volt, csak is egy van.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
7: Távolsági buszt ért ukrán drón támadás a Donyecki régióban. Új kiállítás nyílik a Kapa központban. Többfelé elered az eső. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Ukrán drón támadás ért egy távolsági autóbuszt a Donyecki régióban. Az előzetes adatok szerint 7-en meghaltak és 11-en megsebesültek. A légicsapás az egyik moszkvai járatot érte. Hajnalban az orosz hadsereg csaknem 200 drónnal támadta az ukrajnai célpontokat. Herszonban egy idős nő meghalt és országszerte többen megsebesültek. Lakóépületekben, valamint civil, ipari és infrastruktúrális létesítményekben is károk keletkeztek. Párizsban tárgyal ma a miniszterelnök. Magyar Péter találkozik Emmanuel Macron elnökkel, valamint a Szenátus és a Nemzetgyűlés elnökével is. A megbeszélések előtt a kormányfő megkoszorúzta az ismeretlen katona sírját. Magyar Péter tegnap Berlinben egyeztetett a német kancellárral. A megbeszélésen szóba került a két ország közötti politikai, kulturális és gazdasági együttműködés erősítése, valamint az energiabiztonság és függetlenség kérdése is. Felmentette a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét a belügyminiszter. Pósfai Gábor tegnapi hatállyal döntött Terdik Tamás rendőrvezérőrnagy menesztéséről. A közlemény szerint helyét mától Baricska Norbert Tamás rendőrezredes vette át. A gyűlöletkeltő politikai reklámok betiltását kezdeményezik Tiszás képviselők. Indítványuk szerint nem lehetne olyan hirdetést kihelyezni, amely sérti az emberi méltóságot, illetve egy nemzet vagy faj méltóságát, gyűlöletkeltésre alkalmas, vagy amelyik személyek képmását megtévesztő módon jeleníti meg. rendszeresen nyilvánosságra hozza a független szakértők által végzett környezeti mérési eredményeket, és folytatja a párbeszédet a helyi közösséggel a Samsung. A Gödi akkumulátorgyár üzemeltetője közölte, hogy az első, május végi zajmérések adatai már elérhetők a vállalat közösségi oldalán, és ezek alapján a gyár zajterhelése a határérték alatt maradt. A rákosi és a korai Kádár korszakról nyílik ma kiállítás a Kapa központban. A zárt ajtók mögött Terek és gesztusok egy diktatúrából című tárlat a kommunista hatalom börtönvilágát, meghatározó helyszíneit és működését idézi meg fotók, installációk, dokumentumfilmek és tárgyi emlékek bemutatásával.
2: Az időjárásról.
7: Az ország nagy részén borult az idő, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Duna-Tisza közén tartós eső valószínű. Többfelé megélénkül, északon, illetve a zivatarok környezetében megerősödik a szél. Napközben a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok valószínű. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer

0: Kecskemét északcsomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét északcsomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között pedig mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatjuk azonnal a plusz mínusz kettőt a Ceglédiek kedvenc dalaival. Olyannyira, hogy ebben az 60 percben a zenéké lesz a főszerep. De jönnek majd a fontos hasznos infok, programokat is ajánlok, és elmondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Tartsanak velem!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a kiváló közös ismerősökkel, a ceglédiek kedvenceivel. Előtt azonban elárulom, melyik gyógyszertár az ügyeletes. A mai napon a Patika Plusz az. Cegléden a Malomtószél 30 szám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva az 500-252-es. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a Patika Plusz, a Malomtószél 30 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha Ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, Ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
5: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
6: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyókarendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház! Cegléd, Szolnoki út 77.
7: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
3: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Hableányok és habúrfik selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészet történeti előadás sorozat június 3-án szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. A 6. rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel. Vazar elé és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Városi Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató

0: Ez június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Dia filmvetítés az egész családnak a Cejlédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és a regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szor étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: pillanatok, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap, tehát csütörtökön a Dunántúlon több napsütésre számíthatunk, de napközben fátyol felhők szűrhetik a napfényt. A Dunától keletre viszont gyakran zavarhatják felhők a napsütést, és ott többfelé eső, zápor, zivatar is kialakulhat. Keleten és nyugaton a déli, délnyugati, az ország középső harmadán pedig a nyugati, északnyugati szelet kísérhetik élénk, néhol erős széllökések. Hajnalra 10 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délutára 21 és 28 fok közé melegszik a levegő. Pénteken egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a gomoly felhőzet, és többfelé kialakulhatnak záporok, helyenként zivatarok. A déli szél egyre többfelé északnyugatira fordul, melyet élénk erős széllökések kísérhetnek. Hajnalra északon és északkeleten sokfelé pára köd képződhet. A minimumok 9 és 16 fok között alakulnak. Napközben 19-29 fokot mutathatnak a hőmérők. Nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyan maximumokat. Szombaton sok napsütésre számíthatunk. Az időnként megjelenő felhőkből csak elszórtan alakulhat ki egy-egy futózápor. Általában mérsékelt lesz a légmozgás, de helyenként előfordulhatnak majd élénk széllökések is. Hajnalban, kora reggel ismét találkozhatunk párás, ködös tájakkal. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 14 fok között alakulhat, majd délután 23-29 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők Ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gírosz.
5: Pont egy gírosz?
4: Igen, pontosabban a gírosz pont.
3: Igen, gírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gíroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gíroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
3: Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolat tiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.
6: Ti hova mentek idén nyaralni?
7: Ahova csak akarunk.
6: Jó, de mégis melyik hotelbe?
7: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
6: Komolyan? És honnan szereztetek?
7: Itt Cegléden az Open Campers-től.
3: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
2: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Kedves hallgatók, véget ért a mai plusz mínusz kettő, indul a szerda délután, mutatom, hogy mivel. A hírek után azonnal ez a dal szól, majd itt a 92-től a Cegléd Rádióban, tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Jól, csak a szívével lát az ember.
4: Ó, ez szép. De azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
5: Mit tudsz te az irodalomról?
4: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabainé optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vényica utca 8, ezt megjegyeztem.
3: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
4: Na ne!
6: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62.
7: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
8: Reklámot hallottak.
9: Párizsban tárgyal ma a miniszterelnök. Magyar Péter találkozik Emmanuel Macron elnökkel, valamint a szenátus és a nemzetgyűlés elnökével is. Magyar Péter tegnap Berlinben egyeztetett a német kancellárral. A megbeszélésen szóba került a két ország közötti politikai, kulturális és gazdasági együttműködés erősítése, valamint az energiabiztonság és függetlenség kérdése is. Friedrich Merz úgy fogalmazott, Magyarország gazdasági fejlődésben számíthat Németország segítségére. Pályázatot írnak ki az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói posztjára, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt Facebook oldalán azt írta, Budapesten több kórházat is bevonnak az akut pszichiátriai ellátásba és célzott ösztönzőket építenek be a rendszerbe. A tárcavezető hozzátette, miniszteri biztos segíti majd a mentális egészségügyi ellátás fejlesztését, az akut ellátás megerősítését és a gyermekpszichiátriai ellátás biztonságossá tételét. A gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok és a megtévesztő kampányhirdetések betiltását kezdeményezi a Tisza párt három parlamenti képviselője. A javaslat szerint a jövőben tilos lenne választási plakátokat kihelyezni villanyoszlopokra, fákra vagy reklámhálókra, és a jogsértő tartalomról a média tanács döntene. Az országgyűlés honlapjára felkerült előterjesztése mellett visszaadná az önkormányzatoknak a helyi hirdetések szabályozási jogkörét. Rendszeresen nyilvánosságra hozza a független szakértők által végzett környezeti mérési eredményeket és folytatja a párbeszédet a helyi közösséggel a Samsung. A Gödi akkumulátorgyár üzemeltetője közölte, az első, május végi zajmérések adatai már elérhetőek a vállalat közösségi oldalán, és ezek alapján a gyár zajterhelése a határérték alatt maradt. A cég tájékoztatása szerint a részletes környezetvédelmi dokumentációkat a jövőben a hamarosan induló új honlapjukon is folyamatosan megosztják majd a lakossággal. Akciós utazást kínál csütörtökön a budavári sikló. A kedvezményre azok jogosultak, akik az 1980-as évek retro divatjában, esetleg a 19. század végére jellemző ruhákban érkeznek, és bemondják a sikló 40 jelszót. Az akcióval a BKV az ikonikus jármű történelmének két jelentős korszakát, az 1870-es indulást és az 1986-os újraindulást szeretné felidézni.
8: Az időjárásról.
9: Csütörtökön napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A keleti és észak-keleti ország részben lehet eső, a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. A hajnali 9-17 fokról délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es

0: északcsomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét északcsomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között pedig mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András. Folytatjuk azonnal dalokkal, és természetesen a jól megszokott módon egy beszélgetéssel. Nem sokára, hogy mi a téma, mindjárt kiderül. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk. FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
4: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
2: Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7 millió 299 ezer forinttól, a Korando 7 millió 999 ezer forinttól, a Torres 9 millió 999 ezer forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy ceglédi márka kereskedésünkben.
5: KGM. Made in Korea.
2: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is egy beszélgetéssel folytatjuk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Az a dialógus tegnap készült, hogy mi a téma, mindjárt kiderül. A riporter most is Szatmári Gábor.
1: Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. 92.5.
2: Kedves hallgatók, tehát ceglédi programokról lesz szó a következő percekben, és ki mással beszélgetnék erről, mint Détári Lukács Ágival, a Kossuth Művelődési Központ vezetőjével, aki most telefonon tud rendelkezésünkre állni, de természetesen itt van velünk, és hát nagyon sok érdekes dologról fog nekünk beszámolni. Szervusz Ági, köszöntelek innen a stúdióból.
3: Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat én is.
2: Na hát menjünk időrendi sorrendben, egy picit nézzünk vissza a múlt hétvégére, hiszen hál' Istennek ismét sikerült megrendezni a Pöttyös Gyermeknapot, ami hát már egyfajta legendás rendezvény a városnak, mondhatjuk nyugodtan, ugye?
3: Igen, éppen utána számoltam, hogyha a Covidot kiveszem az évekből, akkor a 10. Pöttyös Gyereknap volt.
2: Az igen. Az igen, az nagyon szép, és hát hál' Istennek Covid miatt elmaradt, de időjárás miatt nem kellett, hogy elmaradjon. Hát most sem. Azt hiszem, hogy nem fáztatok nagyon.
3: Igen. Nem, ezen a rendezvényen mindig van a égjárás is, tehát az időjárás az mindig a gyerekekkel van, hogy gyönyörű szép eddig az elmúlt pár évre gondolok. Egyszer volt egy ilyen esősebb idő, de az se szekte a kedvét az embereknek, mert kijöttek, de általában ilyen nagyon szép napsütés fogadja a kilátogatókat, úgyhogy nagyon szép időnk volt, most is így van.
2: Gondolom, hogy azóta egy kicsit úgy értékeltétek is ezt az

0: gyerekek és a családok a Döcsős Gyereknapot, de látunk egy ilyen változást is itt a programok használatában, ami nem tudom, hogy ez most csak ennek az évnek szól, vagy egy ilyen társadalmi tendencia lesz ebben. Kevésbé ülnek oda most a kézműves foglalkozáshoz, a tevőleges dolgokhoz, és valami ilyesmit állapítottak meg a Sportszigeten is, a szülőkkel érkeznek, kipróbálták, mert több százan voltak, de olyan más, hogyan állnak a programokhoz, ez olyan érdekes. Az aktivitásoknál látunk egy ilyen kisítő vissza.
1: Erre is figyelni kell nyilván, és így van. Igazítani igen. Aztán majd a programokat.
0: A közönségek ugye látjuk ilyenkor a visszajelzését, mert ugye a képes beszámolók alatt ugye mindenki, aki szeretne ugye ír üzenetet, kommentel, vagy ott élő szóban elmondja, ott ugye nagyon szeretik. Tehát egy ilyen pozitív töltődés.
1: Abszolút.
0: Ez ilyenkor ez a sok piros színnek amúgy is van egy ilyen energia feldobó hatása a pirosban, vagy akkor ugye energetizál téged, vagy ilyen energiadúsabb, vagy feldob maga a szín. Tehát, hogy visz haza egy ilyen pozitív töltést mindenki ebből, ez biztos. Mert hát azért mindig úgy rakjuk össze, hogy ezekben értékek legyenek ezekben a programelemekben. Tehát minőségi, a színpadi program, a színpad körüli programok is. Én ugye tudatosan nem engedek be gagyit, vagy nincsen jelen alkohol a rendezvényen, tehát ennek van egy tudatossága. És ugye amellett ugye a gyerekprogramok, az ilyen kultúrás programok, mellette ugye az első perctől házasságot kötöttünk a sporttal, és ugye a mozgás szeretetét, a mozgás fontosságát is megmutatjuk, tehát ugye ez ugye a kezdettől így alakult ki, a sportág bemutató, vagy gyakorlatilag ez egy sportág választó itt Cegléden, oda is jönnek a szervezetek. Nagyon nehéz, vagy egyre nehezebb az önkénteseket megszólítani, a plusz segítségeket bevonzani. Tehát abban
1: de
0: van
1: jöttek azért egy... most is.
0: Hát igen, de nehezebben, és abban van egy feladatunk, hogy hogyan motiváljuk a segítségeket, mert ez rengeteg kéz kell, hogy minden helyszínen a sátor álljon, az asztal oda kerüljön, a szék ott legyen, ott legyen egész nap, aki a regisztrációt végzi, aki a feladatok mellett animátorkodik a gyerekeknél, tehát hogy ez mind ember függő. Úgyhogy vannak tapasztalatok. A lakossági visszajelzést azt látjuk, hogy pozitív és jól szervezetnek, vegyesnek ítélik, ugye leírják, hogy mit hiányoltak, hogy arra figyeljünk. Én ugye abszolút mindig kritikus vagyok, amellett, hogy boldog is ilyenkor természetesen, azért mindig látom, hogy mi az, ami elmaradt, vagy kellene jövőre, vagy jobban emeljük ki, figyeljünk oda rá, tehát mindig vannak új ötletek, meg ugye jelentkeznek is új ötletek, hogy, még hívjunk, vagy ajánlkoznak, tehát ezek is nagyon jók. Például ugye így lett a lakóautóból, most ó, 3 lakókocsit lehetett megtekinteni el, de azon nem volt kamion, jövőre figyelni kell, hogy a kamion az jöjjön ki, vagy még több ilyen munkagépen, azt nagyon szeretik a gyerekek, a kisebbeket is, figyelnünk kell a babákra, hogy legyen nekik, ugye évekig volt ilyen kis baba foglalkoztató, aztán azon újítottunk, de kell, vissza kell hozni, hogy legyen a babáknak is egy ilyen kis szigete, az állatsimogatónál ki kell bővíteni, hogy nagyobb helyük legyen, szóval vannak ilyen apróságok, de például nagyon jó volt, hogy az állatbolt kijött most, és mindenféle trópusi állatot is meg lehetett tekinteni. Ezzel is ugye színesítették a programot, meg nagyon sok tényleg tevőleges dolog volt, bővült a gyerekváros, tehát a főépítésszel. Úgyhogy igazából összességében a hála, ami van, és a köszönet, hogy jöttek tényleg a főépítész és a képzőművész építész férjével, 7.-8. éve, hogy
1: ott vannak, igen, rendszeresen.
0: És ezt ők önkéntesen vállalják, és itt ebben rengeteg időt, energiát tesznek bele, hogy ez nívós legyen, és mindig új dolgokon gondolkodnak. Abszolút hála és köszönet Pudit Zsoltinak, aki ugyanúgy a sport részen is mindig ötletel, összefogja, felkeresi a szervezeteket, felajánlásokat tesz. Tehát minden résztvevőnek az utolsó gépjárműig, a kukásokkal beszélgettem, akkor ugye a buszsofőrök, akik kijönnek, hogy itt az egész napjukat odaadják a gyerekeknek, hogy tényleg a legmélyebb tisztelet, hála és köszönet, amiért itt voltak, részesei voltak, foglalkoztatók, támogatók, kisegítők ennek a programnak, hogy ez így megvalósuljon, és hogy a szeretet érződjön ezen a rendezvényen.
1: Nagyon fontos.
0: Ezért köszönet.
1: Igen, Ági.
0: És ebből érezték is a résztvevőket.
1: Hogyne. Lépjünk tovább. tovább minden

0: mindenképpen, mert még azért van rengeteg témánk. A következő napok is hoznak majd eseményeket. A Laska Fesztiválról most talán még lehet, hogy kevesebbet fogunk beszélni, majd a jövő héten bővebben, de jönnek itt a következő napok, hiszen június 4-e a trianoni emléknap, és ugye közeleg a pedagógus nap is, és lesz még egy olyan megyei program, aminek szintén ti adtok otthont. Ezekről azért röviden szóljunk néhány szót.
1: Június 4-én tartjuk ugye a trianoni megemlékezést itt az emlékműnél, a Kossuth téren. Ugye a kereskedelmi iskola adja most az ünnepi műsorát, és ugye köszöntő ünnepi beszédekkel készültünk, igen, és Szakár professzor úr tartja újra a visszaemlékező beszédét, amire várunk mindenkit tisztelettel, 10 órakor is ugye félábocra vesztjük az emlékzászlót, igen, és aztán ugye meg is koszorúzzuk magát az emlékművet, az országzászlót. 5-én pénteken délután pedig pedagógus napi műsorral készül a város, és ugye ezt a kamarateremben rendezzük idén, és a városi zeneiskola diákjai adnak műsort, és ugye a város díját is átadjuk, illetve pedagógus díjakat, tehát ide várjuk a pedagógusokat, illetve a kollektívákat, a tagtestületeket, hogy köszöntsék ugye a kollégáikat, és örüljenek egymás örömének. 6-án pedig a Pestvár megyei Nemzeti Művel Intézet hozza hozzánk a tehetségpaletta programját. Ez egy, igen, megyei tehetségkutató program, képzőművészet jön hozzánk, tehát fotók, festmények, grafikák, amiknek mi helyet adunk. No. Ez itt június végéig látogatható ez a kiállítás. Mentorok fogják ugye a kiállítás megnyitó után a kiállítókat, a pályázókat ugye tájékoztatni, szaktanácsadással ellátni. Ugye a megnyitó Gazdag István, a megyei iroda vezetője tartja a megnyitót, és egy ilyen szakmai találkozó lesz itt nálunk, ez délelőtt 10 órakor kezdődik a kamaraterem, emeleti kamarateremben és a kamara galériában tekinthető meg ez a kiállítás. A Kossuth téren pedig ugye a Bavarua bőrzét tartjuk, már a nyárváró Bavarua bőrzét. Ugye ha rossz idő lenne, ne adj Isten, ugye 6-án szombaton, akkor ugye az eső miatt a bőrze az elmarad, mert ugye a program adunk helyet a kamarateremben, tehát nem tudjuk betenni ezt.
0: Oda nem lehet most, igen.
1: És aztán már teljes arccal fordulunk a Laska Fesztiválnak, mert jövő héten 10-től már építjük a várost, a Laska várost kint a Budaüti tónál, és a 13-14-én Laska Fesztivál nyitja meg a kapuit. Ez most egy kisebb, egy csökkentett Laska Fesztivál. Látszik a plakátból is, hogy kevesebb a program rajta, kevesebb a napszáma.
0: Igen, erről beszéltünk már. Igen.
1: Ugye, aki a pénteki Laskát keresi, azt a sportcsarnokba találja, mert ugye a sportok éjszakája van helyette, így döntött a fenntartó, és szombat reggel nyílik maga a Laska Fesztivál. Programelemeiben tartjuk magunkat a hagyományokhoz, ugye a körforgalomnál egy kis vidámpark várja az érdeklődőket, ugye meg lesz a Borsziget, a nagy sátor alatt az étel-ital kínáló, kézművesek, kereskedők, a nagy színpad és a kis színpad fog működni.
0: Az megy
1: a színpadon helyiek és feltörekvők kapnak helyet, a nagy színpadon pedig ugye két nagy név van idén, akit meghívtunk, Horváth Tamás és Bálya Lex vasárnap, Horváth Tamás szombaton, és hát a fiataloknak ugye Filót, Bongort, Éber Kómát hívtuk, és miután a pénteki nap ugye kiesett, így a szombati napon egy kicsit húztunk, és nem egy órakor ér véget, hanem 2 órakor még van egy fellépünk, tehát 3 óráig tart a szombati nap. Főzőverseny szombaton reggel várja az érdeklődő csapatokat, jelentkezéseket még várunk,
0: meghosszabbítottuk
1: a jelentkezési határidőt június 10-ig. Június 10-ig a zsűri összeállt, úgyhogy, és vasárnap reggel pedig a sétányt is meghirdettük, ennek is összeállt már a zsűrije, meg vannak a jelentkezők, ugye ez a profi kategória.
0: Igen.
1: A szombati főzőcsapatban pedig várjuk még a jelentkezéseket, az idei évnek díszvendége Alberti, és a programokat a színpadra, főzőcsapatot, és ugye hozza a kis kiállítósorra is helyi hírességeiket, termékeiket, egyéb bemutatókat, úgyhogy a Városbora díjátadása is lesz a nagy színpadon.
0: Ahogy szokott, igen.
1: És gyakorlatilag így várjuk ezzel a két színpad programjával és a kiegészítő programokkal a családokat, fiatalokat, felnőtteket, ugye lesznek gyerekprogramok is a két napban, gyerekkoncertek, baba gombakonyha vasárnap.
0: Ez sem marad el.
1: Úgyhogy ezzel készülünk.
0: Nagyon remek. Oké, hát erről jövő héten majd még részletesebben szerintem érdemes lesz egyet beszélgetnünk, hogyha belefér az életedbe, bár nyilván ilyenkor azért...
1: Telefonon mindenképpen.
0: Telefonon, ha más nem, akkor úgy, ahogy most meg tudjuk ezt majd oldani, mert azért mindenképpen kell a hírverés, meg hát természetesen azért a programajánló műsorunkban is rendszeresen ott szerepel ez a remek program. Hát Ági, köszönöm szépen, hát unatkozás az nincs, azt látom innen is, és én azt hiszem, hogy ez mindenkinek csak örömére válik, és remélem, hogy nektek is, akik sokat fáradoztok ugyan, de látjátok az örömöt az emberek szemében, akkor azért ez egyfajta fizetség már önmagában is, ugye?
1: Hát igen, a erkölcsi igen, az igen, de hát azért jól jön a havi pittyenés a telefonokon természetesen, tehát azért csak a fenntartó küldje azt a működési díjat rendesen.
0: Oké, okay. Hát ez a telefon is itt, ami most beszélgetünk, pittyenni fog mindjárt egyet, mert befejezzük ezt az interjút most. Hát Ági, még egyszer köszönöm szépen neked, és számos, sőt mondhatni számtalan munkatársadnak nagyon jó munkát kívánok, és azt kívánom mindenkinek, hogy jó érezze magát ezeken a programokon, amiket ti szerveztek, és akkor jövő héten még a Laskára mindenképpen visszatérünk. Détári Lukács, jó. Ági, köszönöm szépen!
1: És köszönjük! Cegléd Rádió!
2: Kedves hallgatók, a beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András, este 6-ig lehetünk együtt, remélem velem tartanak, jó rádiózást kívánok!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
1: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél kettőig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170. Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Hableányok és habúrfik selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészet történeti előadás sorozat június 3-án szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. A 6. rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel. Vazarelli és a Színes Város címmel. Az előadó dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Városi Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak.

0: Kedves hallgatók, már is mutatom, mely slágerrel startol a következő felvonás. A hírek után azonnal Purple Disco Machine felvételét játszom, a címe In the Dark. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520.
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Ezt nézd, milyen nagy!
6: Aszta!
5: És milyen szép!
6: Mintha új lenne.
5: És ma még jóval kevesebbet is fizettem.
6: Hát, ez főnyeremény.
7: Hölgyeim, erre vágynak! Irány a Ceglédi Hobbi Áruház. Megújulva, széles választékkal, folyamatos akciókkal várják Önöket is. És tudja, mit csinál a húsvéti nyuszi? Hát rákcsál! Nálunk is ezt tette. 10%-ot le is harapott minden termék árából. Így április 8-án mindenre, de tényleg mindenre 10% kedvezményt adunk.
8: Eladnád az ingatlanod?
9: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
8: Bugár Zsanettet.
9: Miért pont őt?
8: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
9: A felkészítésben is segít.
8: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
9: És a kötelező papírok?
8: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
9: Akkor döntöttem. Bugár Zsanettet szeretném.
7: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
10: Jaj, úgy megéheztem.
11: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
10: Egy gyrosz.
11: Pont egy gyrosz?
10: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
7: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
11: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
10: Pont mi nem mennénk be.
12: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a Ganz Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a Ganz Electric Facebook oldalán.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
13: A magyar-francia kapcsolatok megerősítéséről tárgyalt Párizsban a miniszterelnök. Határérték alatti a Gödi Samsung zaj terhelése. Holnap ismét napos idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyarország kész újraépíteni és megerősíteni a francia-magyar kapcsolatokat. Erről beszélt a miniszterelnök Párizsban, ahol Emmanuel Macron francia elnökkel találkozott. Magyar Péter hangsúlyozta, Franciaország az egyik legfontosabb gazdasági partnerünk, 45 ezer magyarnak ad munkát. A kormányfő azt javasolta, hogy a megújított stratégiai megállapodást az október 23-ai megemlékezésen írják is alá. A francia elnök pedig azt mondta, a magyar kormány megválasztásával új korszak kezdődött Magyarországon, ami azt is jelzi, hogy a magyar nép ragaszkodik az európai értékekhez. Pályázatot írnak ki az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói posztjára, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt Facebook oldalán azt írta, Budapesten több kórházat is bevonnak az akut pszichiátriai ellátásba és célzott ösztönzőket építenek be a rendszerbe. A tárcavezető hozzátette, miniszteri biztos segíti majd a mentális egészségügyi ellátás fejlesztését, az akut ellátás megerősítését és a gyermekpszichiátriai ellátás biztonságossá tételét. A gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok és a megtévesztő kampányhirdetések betiltását kezdeményezi a Tisza párt 3 parlamenti képviselője. A javaslat szerint a jövőben tilos lenne választási plakátokat kihelyezni villanyoszlopokra, fákra vagy reklámhálókra, és a jogsértő tartalomról a média tanács döntene. Rendszeresen nyilvánosságra hozza a független szakértők által végzett környezeti mérési eredményeket, és folytatja a párbeszédet a helyi közösséggel a Samsung. A Gödi akkumulátorgyár üzemeltetője közölte, az első, május végi zajmérések adatai már elérhetőek a vállalat közösségi oldalán, és ezek alapján a gyár zajterhelése a határérték alatt maradt. A cég tájékoztatása szerint a részletes környezetvédelmi dokumentációkat a jövőben a hamarosan induló új honlapjukon is folyamatosan megosztják majd a lakossággal. Akciós utazást kínál csütörtökön a budavári sikló. A kedvezményre azok jogosultak, akik az 1980-as évek retro divatjában, esetleg a 19. század végére jellemző ruhákban érkeznek, és bemondják a sikló 40 jelszót. Az akcióval a BKV az ikonikus jármű történelmének két jelentős korszakát, az 1870-es indulást és az 1986-os újraindulást szeretné felidézni.
2: Az időjárásról.
13: Csütörtökön napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, a keleti észak-keleti ország részben lehet eső, a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. A hajnali 9-17 fokról délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtó sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között pedig mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, este 6-ig lehetünk együtt, utána Szatmári Gábor jön, utána pedig Vörös Nándi, most meg a Dalok, nem sokára pedig én vissza a lapszemlével. Tartsanak velem!
1: Szegli!

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a kiváló közös ismerősökkel, a ceglédiek kedvenceivel. Előtt azonban elárulom, melyik gyógyszertár az ügyeletes. A mai napon a Patika Plusz az. Cegléden a Malomtószél 30 szám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva az 500-252-es. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a Patika Plusz, a Malomtószél 30 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
7: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Hableányok és habúrfik selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészet történeti előadás sorozat június 3-án szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. A 6. rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel. Vazarelli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Városi Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 alatt könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlével itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Az énekesnő valósággal úszik a boldogságban. Király Linda vőlegényével az első pillanattól érezték, hogy egymás személyében rátaláltak a mesebeli igazi szerelemre. Király Linda házias nőnek tartja magát a hétköznapokban, ráadásul a konyhai tevékenység igazi feltöltődést jelent számára, főleg mióta boldog párkapcsolatban él. A főzés nekem meditáció és kikapcsolódás egyszerre, amióta kiderült, hogy a párom is otthonosan mozog ebben a világban, ez egy közös programmá vált nálunk, kezdte Linda az egyik magazinnak. Az egészséges életmód kiemelt helyet foglal el az énekesnő életében, és mostanra a párja is elköteleződött a tudatos táplálkozás mellett. A lazányi cukkin is ketogén verzióban készítem. Ezt annyira szereti a párom, hogy legalább 4-szer kellett az asztalra tennem. Mármint gondolom a kaját, nem a párját. Király Linda vőlegényével mindketten teljes szívvel és odaadással vannak jelen a másik életében. Hasonlítunk egymásra abból a szempontból, hogy mindketten odaadó emberek vagyunk. Mi tényleg teljes szívünkkel, lelkünkkel vagyunk benne ebben a kapcsolatban. Mindig azt hallottam, hogy a szerelem nem 50-50 százalékon működik, hanem úgy, ha mindkét fél 100%-ot ad bele, mesélte Király Linda, énekesnő. Az énekesnő sugárzik tehát a boldogságtól, miközben arról mesél, hogy a közös életük úgy alakul, ahogy álmaiban elképzelte. Gyönyörű kapcsolatot ápol a családommal és mindenkivel, aki fontos számomra. Rendkívül szerencsés vagyok, mert ő egy igazán családcentrikus, kedves és hatalmas szívű férfi. Sokan kíváncsiak arra, hogy Király Linda szerelmével mitől működnek ilyen harmonikusan, ám Linda szerint a válasz meglepően egyszerű. A humor és a szeretet fontos számunkra. Mindent megbeszélünk egymással, ráadásul együtt is dolgozunk az új lemezemen. A zenét illetően határozott elképzeléseim vannak, így elengedhetetlen, hogy szót értsünk egymással, ez nálunk tökéletesen működik. Király Linda új párja mellett megismerte azt az oldalát, melyet hosszú időn keresztül elrejtett a világ elől. Sokáig zárkózott voltam, falakat húztam magam köré, és nem mertem megélni a valódi éremet. Boldog vagyok, hogy Roli mellett kimutathatom a gyermeki oldalamat, is mondta boldogan. Egy jó kapcsolat alapja, hogy a felek kölcsönösen építik egymást, ez a támogató dinamika az ő mindennapjaikat tökéletesen átszövi. Élvezem, hogy puha nő lehetek mellette. Megmutatta, hogy már nem kell mindig mindent egyedül kézben tartanom, vagy kontrollálnom az életem minden apró részletét, árult el az énekesnő. Sokaknál hosszú időt igényel, hogy biztosak legyenek egymásban, ám Linda szerint náluk ez az első pillanatban természetessé vált. Az első

0: Andin 4-5 órán keresztül beszélgetünk, és olyan volt, mintha már ezer éve ismernénk egymást. Nem volt kínos csend, hiszen minden olyan természetesen történt, egyszerűen éreztük, hogy a másik az igazi. És hogy mit mondott még ezen kívül Király Linda, ez is kiderült tehát a borsonline.hu felületről.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a Lapszemlét a nemzetisport.hu felülettel. Lenin József haiti színeiben a VB-re készül. A Ferencváros csatára sohasem járt abban az országban, melynek a mezét viseli majd Amerikában. A válogatott edzőtáborában mutatták be a többieknek, sorban állnak érte a kérők, de az ára a világbajnokságon csak nőni fog. Ugyanakkor Robi Kín távozása meglepte. Borbola Bence exkluzív írása olvasható az újságformátumban és az oldalon is, mármint a nemzetisport.hu felületen. Borbély Balázs hazatért a Ferencvároshoz, maradunk tehát labdarúgásnál. A bajnoketó kispadjáról Kurtán furcsán távozó szakember úgy érzi, most van jó helyen, és a célja itthon és az európai kupában is jól szerepelni. Az egykori legenda Muha József szerint pedig olyan szakmai tudatosság jellemzi, hogy jó döntés volt visszahozni az Üllői útra. Somogyi Zsolt írását olvashatják vele kapcsolatban a sportoldalon. 36-szor kézilabda bajnok a Veszprém. A döntő második szegedi mérkőzésének minden rezdülése, statisztikák, nyilatkozatok, jegyzet és elemzés másfél oldalon a Nemzeti Sport újságban. Együtt a keret, közeledik a vívók Európa bajnoksága. Együtt, mármint a kart és párbajtőr vívók, mégpedig Balatonbogláron, ahol Kovács Erika látogatta meg a bajnokokat, és mások mellett két régi új Annával, a párbajtőröző Kunnal és a kardozó Mártonnal is találkozott. És hogy miket nyilatkoztak neki, ezt is elolvashatják a nemzetisport.hu oldalon és az újságformátumban szintén.

Itt van vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
5: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvízüzemet.
6: Szóda. Tisztított víz. Lukács szikvíz.
7: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
6: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecske köz 5.
5: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
1: Reklám.

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap, tehát csütörtökön a Dunántúlon több napsütésre számíthatunk, de napközben fátyol felhők szűrhetik a napfényt. A Dunától keletre viszont gyakran zavarhatják felhők a napsütést, és ott többfelé eső, zápor, zivatar is kialakulhat. Keleten és nyugaton a déli, délnyugati, az ország középső harmadán pedig a nyugati, észak-nyugati szelet kísérhetik élénk, néhol erős széllökések. Hajnalra 10 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délutára 21 és 28 fok közé melegszik a levegő. Pénteken egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a gomoly felhőzet, és többfelé kialakulhatnak záporok, helyenként zivatarok. A déli szél egyre többfelé északnyugatira fordul, melyet élénk erős széllökések kísérhetnek. Hajnalra északon és északkeleten sokfelé pára köd képződhet. A minimumok 9 és 16 fok között alakulnak. Napközben 19-29 fokot mutathatnak a hőmérők. Nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyan maximumokat. Szombaton sok napsütésre számíthatunk. Az időnként megjelenő felhőkből csak elszórtan alakulhat ki egy-egy futózápor. Általában mérsékelt lesz a légmozgás, de helyenként előfordulhatnak majd élénk széllökések is. Hajnalban, kora reggel ismét találkozhatunk párás, ködös tájakkal. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 14 fok között alakulhat. Majd délután 23-29 fokot mérhetünk.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: kedves hallgatók, azonnal mutatom, hogy melyik felvétellel indul a következő egy óra. Lady Gaga és Ariana Grande közösét játszom. Rain on Me, ez a címe. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
4: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
4: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
4: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
3: Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: A magyar-francia kapcsolatok megerősítéséről tárgyalt Párizsban a miniszterelnök. Robotpostás jelent meg Ljubljana utcáin. Holnap ismét napos idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyarország kész újraépíteni és megerősíteni a francia-magyar kapcsolatokat. Erről beszélt a miniszterelnök Párizsban, ahol Emmanuel Macron francia elnökkel találkozott. Magyar Péter hangsúlyozta, Franciaország az egyik legfontosabb gazdasági partnerünk, 45 ezer magyarnak ad munkát. A kormányfő azt javasolta, hogy a megújított stratégiai megállapodást az október 23-ai megemlékezésen írják is alá. A francia elnök pedig azt mondta, a magyar kormány megválasztásával új korszak kezdődött Magyarországon, ami azt is jelzi, hogy a magyar nép ragaszkodik az európai értékekhez. Pályázatot írnak ki az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói posztjára, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt Facebook oldalán azt írta, Budapesten több kórházat is bevonnak az akut pszichiátriai ellátásba és célzott ösztönzőket építenek be a rendszerbe. A tárcavezető hozzátette, miniszteri biztos segíti majd a mentális egészségügyi ellátás fejlesztését, az akut ellátás megerősítését és a gyermekpszichiátriai ellátás biztonságossá tételét. A gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok és a megtévesztő kampányhirdetések betiltását kezdeményezi a Tisza párt 3 parlamenti képviselője. A javaslat szerint a jövőben tilos lenne választási plakátokat kihelyezni villanyoszlopokra, fákra vagy reklámhálókra, és a jogsértő tartalomról a média tanács döntene. Rendszeresen nyilvánosságra hozza a független szakértők által végzett környezeti mérési eredményeket, és folytatja a párbeszédet a helyi közösséggel a Samsung. A Gödi akkumulátorgyár üzemeltetője közölte, az első, május végi zajmérések adatai már elérhetőek a vállalat közösségi oldalán, és ezek alapján a gyár zajterhelése a határérték alatt maradt. A cég tájékoztatása szerint a részletes környezetvédelmi dokumentációkat a jövőben a hamarosan induló új honlapjukon is folyamatosan megosztják majd a lakossággal. Robotpostás járja mostantól Ljubljana utcáit. A szlovén posta által üzemeltetett, akár önállóan is közlekedni képes kis teherautó egyelőre kísérleti jelleggel állandó felügyelettel járja a város utcáit. A szlovén posta vezetői a bemutatón hangsúlyozták, a csomagforgalom az elmúlt években jelentősen megnőtt, miközben egyre nagyobb kihívást jelent a munkaerőhiány és a környezetvédelmi célok teljesítése. Ennek megoldását várják az automatizált kézbesítéstől.
2: Az időjárás.
7: Csütörtökön napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, a keleti észak-keleti ország részben lehet eső, a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. a hajnali 9-17 fokról délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer

0: Kecskemét északcsomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét északcsomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között pedig mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős! Ha!

0: kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben is a következő egy óra hosszában Süveges András, utána pedig Szatmári Gábor érkezik, majd most meg a dalok, nem sokára pedig egy picit foglalkozok a mai nappal, azaz egészen pontosan június 3-ával, szerdával. Tartsanak velem ezért is!
1: FM 92 ősz!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a kiváló közös ismerősökkel, a ceglédiek kedvenceivel. Előtt azonban elárulom, melyik gyógyszertár az ügyeletes. A mai napon a Patika Plusz az. Cegléden a Malomtószél 30 szám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva az 500-252-es. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a Patika Plusz, a Malomtószél 30 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
4: Már 30 éve.
3: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-6553 www.feringatlan.hu.
5: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barfszaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barfszaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
6: Annyi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen. Majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Hableányok és habúrfik selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészettörténeti előadás sorozat június 3-án szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. A 6. rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel. Pazar elé és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Városi Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.

0: Kedves hallgatók, június 3-a van, a mai napon a Clotildok ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Tilda és Cecília nevű ismerőseiket is. Egyébként a Clotild germán eredetű német névből származik, elemeinek jelentése, dicsőséges, híres, harc. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Most folytatjuk dallal, hamarosan pedig visszatérek a születésnapos zenészekkel, zenei infordulókkal, tartsanak velem!
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger!

hallgatok, azonnal folytatjuk születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal itt a 92-ön a Cegléd Rádióban. 1967-ben jelent meg ezen a napon a Doors Light My Fire című klasszikusa. 1987-ben a BBC betiltotta George Michael új dalának keményebb verzióját, az I Want Your Sex-et. 1945-ben született Malek Miklós zeneszerző, trombitás, gitáros, az egykori Express együttes tagja. 1946-ban született John Paul Jones, angol zenész, a Led Zeppelin együttes tagja volt. 76 éve született Suzy Quatro, amerikai énekesnő, zeneszerző, basszusgitáros és színésznő. Ő az első női basszusgitáros, aki komoly sikereket ért el a rockzenében. Az 1970-es években a kislemezeivel sorozatos sikereket aratott, ami megalapozta a még nagyobb sikert Európában és Ausztráliában, de hazájában, Amerikában nem. Visszatérő szerepének, mint női basszusgitáros, a Happy Days című népszerű tévésorozatban köszönhetően 1979-ben a Chris Normannel duettben előadott Stumbling In számmal negyedik helyre jutott az amerikai toplistákon. Na ezt a dalt hallgatjuk meg azonnal, itt a 92-tön.

0: Már is folytatjuk még egy születésnapossal, pontosabban kettővel, mert hogy 1971-ben született Gabriel és Ariel Hernandez énekesek, a No Mercy tagjai, mert hogy ikrekről van szó. A csapat ugye 95-ben alakult, német eredetű, de amerikai tagokból álló pop együttes. A trió producere Frank Farian volt, tagjai a Bronxy, Marty Kinson, valamint Ariel és Gabriel Hernandez, egy testvérpár ugye Miami-ból, ezt mondtam. Legismertebb daluk a 96-ban megjelent Where Do You Go, ezt mindjárt meg is hallgatjuk itt a Cegléd Rádióban. Az együttes pályafutása, ahogy már említettem, 95-ben indult, amikor a három fiatal kiadta az Everything But The Girl együttes Missing című dalának saját változatát. A No Mercy első nagylemez 1996. október 21-én jelent meg My Promise címmel. Az Egyesült Államokban, ahol egy héttel később október 29-én került piacra, nem ezen a címen, hanem egyszerűen az együttes neve alatt No Mercy-ként, de ez annyira nem fontos. A címet a zenekar szerződött kiadója, a Hansa kiadó választotta. Ausztráliában a lemez kétszeres platina minősítés szerzett, Ausztriában, Belgiumban, Hollandiában és Svájcban pedig felkerült a legjobb 5 album közé. Ezen a lemezen kapott helyet az együttes legnagyobb slágere, a Where Do You Go? Na, ezt hallgatjuk meg azonnal, itt a 92-től, egyébként mai napig létezik a csapat a régi felállásban, néha még fel is lépnek. Na, a No Mercy következik, ez itt tehát a Where Do You Go a Cegléd Rádióban.
1: Cegléd Rádió! Cegléd Rádió! 92!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
3: Te mész arra, én meg erre?
4: Rendben, találkozunk 5 perc múlva a pénztárnál.
3: Jó lesz az 30-nak is, tudod? Ha mi egyszer ide bejövünk...
4: Most már legalább tudom, milyen érzés lehet a feleségeinknek a drogériába betérni.
3: Aha, nekik, akik ott nézelődnek a kertészeti részlegen.
5: Végre egy új családi program!
2: Cegléd Hobbi Áruház. Megújulva széles választékkal, folyamatos akciókkal várjuk Önöket, akár az egész családot is. És tudja, mit csinál a húsvéti nyuszi? Hát rákcsál. Nálunk is ezt tette. 10%-ot le is harapott minden termék árából. Így április 8-án mindenre, de tényleg mindenre 10% kedvezményt adunk. Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha Ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, Ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
6: Jaj, úgy megéheztem.
7: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
6: Egy gírosz.
7: Pont egy gírosz?
6: Igen, pontosabban a gírosz pont.
2: Igen, gírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gíroszan. Nagyon gyorsan.
7: Nézd már, pont itt vagyunk a gíroszpontnál. Bemegyünk?
6: Pont mi nem mennénk be.
8: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
1: Reklámot hallottam.

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap, tehát csütörtökön a Dunántúlon több napsütésre számíthatunk, de napközben fátyol felhők szűrhetik a napfényt. A Dunától keletre viszont gyakran zavarhatják felhők a napsütést, és a többfelé eső, zápor, zivatar is kialakulhat. Keleten és nyugaton a déli, délnyugati, az ország középső harmadán pedig a nyugati, északnyugati szelet kísérhetik élénk, néhol erős széllökések. Hajnalra 10 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délutára 21 és 28 fok közé melegszik a levegő. Pénteken egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a gomoly felhőzet, és többfelé kialakulhatnak záporok, helyenként zivatarok. A déli szél egyre többfelé északnyugatira fordul, melyet élénk erős széllökések kísérhetnek. Hajnalra északon és északkeleten sokfelé pára köd képződhet. A minimumok 9 és 16 fok között alakulnak. Napközben 19-29 fokot mutathatnak a hőmérők. Nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat. Szombaton sok napsütésre számíthatunk. Az időnként megjelenő felhőkből csak elszórtan alakulhat ki egy-egy futózápor. Általában mérsékelt lesz a légmozgás, de helyenként előfordulhatnak majd élénk széllökések is. Hajnalban, kora reggel ismét találkozhatunk párás, ködös tájakkal. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 14 fok között alakulhat. Majd délután 23-29 fokot mérhetünk.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, mivel indul a következő egy óra hossza. Ezt a dalt játszom azonnal a hírek után. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
5: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csapd le a legújabb darabokra.
6: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben. Cegléd, Alszegi út 50. Bautrans Festék Áruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans Festék Áruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1. Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Holnap ismét napos idő lesz. A magyar-francia kapcsolatok megerősítéséről tárgyalt Párizsban a miniszterelnök. Robotpostás járja a szlovén főváros utcáit. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyarország kész újraépíteni és megerősíteni a francia-magyar kapcsolatokat. Erről beszélt a miniszterelnök Párizsban, ahol Emmanuel Macron francia elnökkel találkozott. Magyar Péter hangsúlyozta, Franciaország az egyik legfontosabb gazdasági partnerünk, 45 ezer magyarnak ad munkát. A kormányfő azt javasolta, hogy a megújított stratégiai megállapodást az október 23-ai megemlékezésen írják is alá. A francia elnök pedig azt mondta, a magyar kormány megválasztásával új korszak kezdődött Magyarországon, ami azt is jelzi, hogy a magyar nép ragaszkodik az európai értékekhez. A magas színvonalú szakemberképzés kulcsfontosságú a magyar honvédség feladatainak sikeres ellátásához, jelentette ki a honvédelmi miniszter, miután látogatást tett a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Ruszin Szendi Romulus Facebook oldalán azt írta, a magyar honvédség és az egyetem közös célja, hogy felkészült, elhivatott és korszerű tudással rendelkező szakemberek szolgálják Magyarország biztonságát. Pályázatot írnak ki az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói posztjára, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt Facebook oldalán azt írta, Budapesten több kórházat is bevonnak az akut pszichiátriai ellátásba és célzott ösztönzőket építenek be a rendszerbe. A tárcavezető hozzátette, miniszteri biztos segíti majd a mentális egészségügyi ellátás fejlesztését, az akut ellátás megerősítését és a gyermekpszichiátriai ellátás biztonságossá tételét. rendszeresen nyilvánosságra hozza a független szakértők által végzett környezeti mérési eredményeket, és folytatja a párbeszédet a helyi közösséggel a Samsung. Az első, május végi zajmérések adatai már elérhetőek a vállalat közösségi oldalán, és ezek alapján a gyár zajterhelése a határérték alatt maradt. A cég tájékoztatása szerint a részletes környezetvédelmi dokumentációkat a jövőben a hamarosan induló új honlapjukon is folyamatosan megosztják majd a lakossággal. Robotpostás járja mostantól Ljubljana utcáit. A Szlovén Posta által üzemeltetett, akár önállóan is közlekedni képes kis teherautó egyelőre kísérleti jelleggel állandó felügyelettel járja a város utcáit. A Szlovén Posta vezetői a bemutatón hangsúlyozták, a folyamatosan növekvő csomagforgalom mellett egyre nő a munkaerőhiány és szigorodnak a környezetvédelmi előírások. Egyebek mellett ezek megoldását várják az automatizált kézbesítéstől.
2: Az időjárásról.
7: Csütörtökön napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, a keleti észak-keleti ország részben lehet eső, a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. A hajnali 9-17 fokról délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es

0: Kemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között pedig mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sáv elhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: kellemes rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben. Süveges András, utána érkezik Szatyi Szatvári Gábor, utána pedig Vörös Nádi. Most meg a dalok szépen sorban egymás után, meg a fontos hasznos infók, programajánló és persze lapszemle. Tartsanak velem!
1: Szia,

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a kiváló közös ismerősökkel, a ceglédiek kedvenceivel. Előtt azonban elárulom, melyik gyógyszertár az ügyeletes. A mai napon a Patika Plusz az. Cegléden a Malomtószél 30 szám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva az 500-252-es. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a Patika Plusz, a Malomtószél 30 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
6: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk top áras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig. Ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon, vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
7: KGM. Made in Korea.
8: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
0: Reklámot hallottak.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazarelli és a Színes Város címmel. Az előadó dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Városi Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 3195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész család a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában, a Gubudi utca 15 szám alatt, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió, a munkahely. Én is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlével, itt a 92-től, egészen pontosan a blik.hu oldalal. Farkas Dénes szíve a Karnincs Krisztivel való szakítása után újra foglalt. Tamási Nikolett az új kedvese. A színész és a szinkron színész közel egy éve vannak együtt. Dénest a nézők többek között a Keresztanyú Bonifác atyájaként ismerhetik. A nyerő párosban teszik először próbára a friss kapcsolatukat a szerelmesek. Farkas Dénes és Karnincs Kriszti, ő a Való Világ 11. évadának győztese, kapcsolata az alkoholfüggőség és a mindkét fél részéről jelenlévő pusztító életmód miatt futott zátonyra, hiszen 2022. májusában szakítottak. Az Exek csatája című műsorban együtt szereplő színész és valóságshow sztár korábban elárulták, hogy a hatalmas fellángulás nyomán Dénes megkérte Kriszti kezét, ám a jegyesség mindössze 3 napig tartott. A szakítás után mindkét félnek sikerült letenni az alkoholt, és évek óta józan életet élnek. A józanság, az egészség, a tisztaság, a rálátás, a szembenézés, a belátás, a kedvesség, a tisztelet, a szeretet, a nyitottság, nagy utak, nagy fájdalmak, nagy szenvedések, rossz döntések, szégyen, méltatlanság, önmagunktól menekülő időszakban megismerni egymást, de évek után kívülről magunkat látva kommunikálni józanul, zseniális. Felemelő, baráti, testvéri, igaz, őszinte, mély, büszke, kívánok mindenkinek az életet.

0: állandó karaktereként ismerhetik. Ő volt például Rosita Espinosa, magyar hangja a 4. évadtól a 10. évadig. A szinkron stúdiók mellett a képernyőn is kipróbálta magát, az egykori Magyar Televízió Pipi Tér című gyermekműsorának egyik műsorvezetője volt, velük is foglalkozik, mármint Dénessel és párjával a blik.hu felület.
1: Cegléd Rádió. Sok

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a lapszemlét a blik.hu felülettel. Véget ért a nagy szerelem. Ambrus Attila és a 20 éve fiatalabb felesége Réka útjai a jelek szerint 14 év boldogság után végérvényesen elválnak. Úgy értesültünk ugyanis, írja a portál, hogy a viszkisként elhíresült egykori bankrabló és a gyermekeik édesanyja szétköltöztek, sőt, már a Búbánat völgyben álló gyönyörű családi házukat is árulják. Már egy ideje szétköltöztek, Réka visszaköltözött Bajára, a barátaikat is meglepte a hír, hiszen sokáig nagyon összetartó pár voltak. Bár náluk is voltak viták, mint bármelyik másik kapcsolatban, ettől még összetartó boldog családnak ismertük őket, már a házukat is árulják, súgta meg a

0: Napnak Ambrusék egyik ismerőse, és valóban a gyönyörű közel 120 négyzetméteres családi otthon Attila egyik büszkesége eladóvá vált, és az egyik legnagyobb hazai ingatlan portálon is megtalálható a hirdetés, amelyet a közösségi oldalán Réka maga is megosztott, nyilatkozni azonban nem akart, ahogy ezúttal Ambrus Attila sem. Talán még fáj neki a kapcsolat kudarca, hiszen hatalmas érzelmekkel kezdődött a történetük. 2012-ben egy kolbászfesztiválon ismerkedtek meg, majd kézműves vásárokon időről időre találkoztak, és a 20 év korkülönbséget is átívelő szerelem szövődött közöttük. Attilának bizonyítania kellett, fél évig udvarolt nekem, amellett nagyon sokat beszélgettünk, kalandoztunk, sportversenyeket csináltunk egymással, tulajdonképpen időt hagytunk egymásnak. Én is tudtam, hogy neki nem volt egyszerű bármihez is alkalmazkodnia, ahogy nekem is nehéz volt alkalmazkodni az ő múltjához, illetve a korkülönbséghez, árult el a kezdetekről a Bliknek korábban Réka, aki a megismerkedésükkor ruhatervezéssel foglalkozott, így a kreativitás is közös pont volt náluk. Az összetartozásukat jól tükrözte, hogy mindkettejük születési családneve Ambrus, amit Attila egyfajta jelnek tekintett. A szerelmüket 2015-ben egy ős-magyar szertartáson pecsételték meg, ahol különleges rítussal szentesítették a kapcsolatukat. Vérszerződéssel kötöttünk házasságot Rékával ős-magyar sámán szertartás keretében. Tűvel megszúrtuk egymás ujját, majd egy-egy csepp vért engedtünk a borba, amit aztán megittunk. A kislányunk újabb, nagyon komoly vérkötelék köztünk, vele minden a helyére került, árult el a viszkis, aki számára a kezdetektől nagyon fontos volt, hogy jó apa legyen, és szerette volna sokkal jobban csinálni, mint a saját apja. A lánya Anna 2019-ben született, a fia Magor pedig 2021-ben látta meg a napvilágot. Az érkezésük hihetetlen boldogság volt a jó útra tért keramikus számára, aki mindennél fontosabbnak tartotta a gyermekei boldogságát. Hogy mit nyilatkozott még ezen kívül Ambrus Attila, ezt is elolvashatják a blik.hu felületen.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió.

kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap tehát csütörtökön a Dunántúlon több napsütésre számíthatunk, de napközben fátyol felhők szűrhetik a napfényt. A Dunától keletre viszont gyakran zavarhatják felhők a napsütést, és a többfelé eső, zápor, zivatar is kialakulhat. Keleten és nyugaton a déli, délnyugati, az ország középső harmadán pedig a nyugati, északnyugati szelet kísérhetik élénk, néhol erős széllökések. Hajnalra 10 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délutára 21 és 28 fok közé melegszik a levegő. Pénteken egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a gomoly felhőzet, és többfelé kialakulhatnak záporok, helyenként zivatarok. A déli szél egyre többfelé északnyugatira fordul, melyet élénk erős széllökések kísérhetnek. Hajnalra északon és északkeleten sokfelé pára köd képződhet. A minimumok 9 és 16 fok között alakulnak. Napközben 19-29 fokot mutathatnak a hőmérők. Nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyan maximumokat. Szombaton sok napsütésre számíthatunk. Az időnként megjelenő felhőkből csak elszórtan alakulhat ki egy-egy futózápor. Általában mérsékelt lesz a légmozgás, de helyenként előfordulhatnak majd élénk széllökések is. Hajnalban, kora reggel ismét találkozhatunk párás, ködös tájakkal. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 14 fok között alakulhat, majd délután 23-29 fokot mérhetünk.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje, már ennyi volt részemről. Reggel 6-tól idáig kisebb-nagyobb megszakításokkal a műsorvezető Süveges András volt, Szatmári Gábor lesz, szokta volt mondani, este 8-ig övé a terep, hallgassák őt is nagy tisztelettel és szeretettel, csak úgy, mint Vörös Nándit, aki Szatmári Gábort követi majd. Én pedig legközelebb holnap jövök reggel 6-kor újra, kegyetlenül felébresznek majd mindenkit, remélem akkor is velem tartanak majd, további jó rádiózást kívánok mindenkinek, holnap reggel tehát Tali, visz! Hol?
1: Szeglét Rádió!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1. Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a Ganz Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a Ganz Electric Facebook oldalán.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk, és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Holnap ismét napos idő lesz. A magyar-francia kapcsolatok megerősítéséről tárgyalt Párizsban a miniszterelnök. Újabb zalaegerszegi utcákon találtak azbesztes kőzózalékot. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok. Magyarország kész újraépíteni és megerősíteni a francia-magyar kapcsolatokat. Erről beszélt a miniszterelnök Párizsban, ahol Emmanuel Macron francia elnökkel találkozott. Magyar Péter hangsúlyozta, Franciaország az egyik legfontosabb gazdasági partnerünk, 45 ezer magyarnak ad munkát. A kormányfő azt javasolta, hogy a megújított stratégiai megállapodást az október 23-ai megemlékezésen írják is alá. A francia elnök pedig azt mondta, a magyar kormány megválasztásával új korszak kezdődött Magyarországon, ami azt is jelzi, hogy a magyar nép ragaszkodik az európai értékekhez. A magas színvonalú szakemberképzés kulcsfontosságú a magyar honvédség feladatainak sikeres ellátásához, jelentette ki a honvédelmi miniszter, miután látogatást tett a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Ruszin Szendi Romulus Facebook oldalán azt írta, a magyar honvédség és az egyetem közös célja, hogy felkészült, elhivatott és korszerű tudással rendelkező szakemberek szolgálják Magyarország biztonságát. Rendszeresen nyilvánosságra hozza a független szakértők által végzett környezeti mérési eredményeket, és folytatja a párbeszédet a helyi közösséggel a Samsung. Az első, május végi zajmérések adatai már elérhetőek a vállalat közösségi oldalán, és ezek alapján a gyár zajterhelése a határérték alatt maradt. A cég tájékoztatása szerint a részletes környezetvédelmi dokumentációkat a jövőben a hamarosan induló új honlapjukon is folyamatosan megosztják majd a lakossággal. Újabb területeken mutatták ki az azbeszt szennyezést Zalaegerszegen. A korábbi két közterület mellett 6 parkolót és utcát is azbeszttel szennyezett kőzózalék borítja. Ezért pénteken elkezdik a burkolóanyag elszállítását. Balaidz Zoltán, a város polgármestere közösségi oldalán közölte, a munkálatok miatt útlezárások is lesznek, az autóbusz forgalmat is elterelik. Robotpostás járja mostantól Ljubljana utcáit. A szlovén posta által üzemeltetett, akár önállóan is közlekedni képes kis teherautó egyelőre kísérleti jelleggel állandó felügyelettel járja a város utcáit. A szlovén posta vezetői a bemutatón hangsúlyozták, a folyamatosan növekvő csomagforgalom mellett egyre nő a munkaerőhiány és szigorodnak a környezetvédelmi előírások. Egyebek mellett ezek megoldását várják az automatizált kézbesítéstől.
1: Az időjárásról.
6: Csütörtökön napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, a keleti észak-keleti ország részben lehet eső, a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. Sokfelé élénk lesz a szél, helyenként meg is erősödhet. A hajnali 9-17 fokról délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: 92.5.
1: Ma is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Bizony-bizony ez itt már a szerda esti beszélgetős műsor. A mikrofonnál a szerkesztő Szatmári Gábor. Nézzük csak, hogy mivel készültem önöknek. Természetesen két beszélgetéssel és remek sok-sok muzsikával. Hát lássuk csak, hogy milyen témákról lesz ma szó. Először is majd a városi sportkoordinátor Kőházi Ádám lesz a vendégünk. Vele a városi jó kis sportos programokról fogunk beszélgetni. Egy kicsit a múltba is, de leginkább a jövőbe fogunk majd előre tekinteni, és megnézzük majd, hogy milyen programok várják azokat, akik szeretnének egy kicsit mozogni, és egy picit ezt élvezni is. No, hát erről lesz szó az első órában. A második órában pedig 7 óra után folytatjuk Egészségünkre című sorozatunkat a 42. résszel immáron. Most is dr. Szabó Ivettel fogunk beszélgetni, és a mai témánk, hát azt hiszem, hogy igen sokakat érint, ez a dohányzás lesz majd, hogy ennek vajon milyen káros hatásai lehetnek, és mit lehet ellene tenni. No hát erről is beszélgetünk majd, tehát a következő órában Ivettel. No hát így lesz ez, és mint említettem, sok-sok jó muzsika is jön. Ezt az órát Ed Sheerannel kezdtük, és az Azizám című 2025-ös felvételével. Most még Tarány Tamást és a Most így a jó című 2022-es dalát meghallgatjuk, és utána jön a mai első anyagunk, amelyben tehát jó kis városi sportos programokról lesz szó, és Kőházi Ádámmal fogunk beszélgetni. Mindez itt a Cegléd Rádióban, remélem a következő két órát együtt töltjük itt a 92.5-ön.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Ő volt át Tarány Tamás, és most jöjjön tehát a beszélgetés a városi sportkoordinátorral. Kőházi Ádám elmondja majd, hogy aki szeretne mozogni, annak meg lesz a lehetősége erre a következőkben is természetesen, és még élvezni is fogja ráadásul, hogy hogyan, s miként és hova lehet elmenni. Na hát ezt a számtalan lehetőséget most Kőházi Ádám fogja felvillantani a következő percekben, a már is induló beszélgetésben.
0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, a következő percekben tehát sportolunk, méghozzá a városi sportról lesz szó, a városi sportkoordinátor Kőházi Ádám segítségével, aki itt van velem a stúdióban. Szervusz Ádám, köszöntelek.
2: Szia, köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm én is a hallgatókat.
1: Hát ugye lassacskán már sokan a nyári pihenésre is készülnek, stb. Hát ti abszolút nem, mert ez az időszak egy igen aktív időszak a ti életetekben, hál' Istennek, és nagyon sokaknak adtok az aktív pihenésre is lehetőséget. Így volt ez az elmúlt időszakban is, ha a rövid időszakra visszatekintünk, és egy picit majd előre is nézünk majd a beszélgetés során. Hát mi minden történt? Hát többek között ugye megmozgattátok az idősebb korosztályt is.
2: Igen, ugye ez már mióta elkezdtem.
1: Szép hagyomány.
2: Elkezdtem a munkázásba, az volt a cél, hogy minden korosztályt legalább egyszer ugye mozgassunk meg az év során. És igen, harmadik éve van az, hogy az időseket, a szép korúakat elvisszük valamilyen Nordic Walking túrára, tavasszal is, meg ősszel is.
1: Igen.
2: Most tavasszal Deli Márti Nordic Walking instruktor vezetésével az ELTE fővészkertben voltak Budapesten, és ott tettek meg egy túrát.
1: Ez nagyon-nagyon szép. És akik kicsit aktívabban sportolnak, a futókörök napján is részt vehettek. Hogyan sikerült ez a rendezvény?
2: Nem úgy, ahogy számítottunk rá, ugye nagyon rossz idő volt országosan.
1: Ja, ugye akkor esett volt az eső, a rossz idő.
2: Igen,
1: tényleg.
2: Esett az eső.
1: Igen.
2: Viszont azt mondhatom, hogy büszke vagyok a lakosságra, mert 334 főt így is megmozgattunk abban az esős időbe, úgyhogy ennek azért nagyon örülök. Tehát ahhoz képest ez viszont egy nagyon jó szám volt. Nyilván tavaly majdnem elértük a 600-at, szóval azért ahhoz képest azért kevesebb volt, meg szerettük volna most átlépni.
1: Hogyne.
2: De az esős idő ellenére az, hogy több mint 50%-át hoztuk így is, az szerintem remek volt. Ami külön öröm volt számunkra, hogy nagyon sok, több, inkább így mondom, több fiatal is volt, aki az elejétől a végéig ott volt, ami azt jelenti, hogy 9 órától 17 óráig.
1: Hoppa.
2: Így ugye volt egy ilyen külön egyéni díjazás, hogy ki teljesíti a legtöbbet, és volt is olyan általános iskolás gyerek, aki fel tudott kerülni rá, mert gyalog vagy futva, vagy menet közben bármit csinálva.
1: Milyen eredmények voltak, azért mondjuk egy-két kilométer számot, vagy valamit.
2: 50 kilométerrel nyert a 50 kilométer, tehát meg hát ugye reggeltől futott a győztes, de dobogóra 30-35 kilométer alatt nem lehetett kerülni. És volt külön női első három, meg a férfi első három.
1: Hát úgy Ferihegyi fölfutott körülbelül, ugye?
2: Hát az 50 valami, igen. Hát ugye a rekordot azért 60 kilométerrel a tavalyi évben Korondi Áron tartja.
1: Na, még mindig.
2: Ugye ő idén nem volt, de felmentés kapott tőlünk, mert ugye egyedül körbe futott az Ultra Balatont, úgyhogy nyugodtan pihenhetett egyet ott egy-két héttel később.
1: Hát ez nagyon szép. A mezei futóversenyeket én nem annyira szerettem gyerekkoromban, megvallom őszintén, de nem túl kényelmes sok szempontból, viszont egy szép kihívás az egész biztos, ugye? Most is volt egy ilyen mezei akadályfutóverseny.
2: Igen, ez nem is a klasszikus mezei akadályfutóverseny, amikor igazából terepen futnak a gyerekek bizonyos ugye, távolságot, ez ugye az a diákolimpiai rendszer része is, ez más, ez ugye Magyarorsi Lázár Anitával álmodtuk meg ezt a rendezvényt, és bonyolítjuk le azóta is, ez ötödik alkalommal volt már egyébként, ugye a város általános és középiskoláinak szervezzük meg, nagyjából 200 főt szoktunk ezáltal megmozgatni, és gyakorlatilag egy ilyen hát spártafutás, illetve különböző akadályokra hasonlító
1: milyen
2: pályákat készítünk.
1: Milyen akadályokra kell gondolni itt ilyenkor?
2: Hát ugye elsődlegesen futnak egy kört a Budaörsi futókörnél a rekordtán pályán, az sima.
1: Jó.
2: A második körnél pedig jönnek az akadályok, hát ott van álcaháló alatt átúszás, lajhármászás, egyensúlyozás, akkor ez a ninja ugrás, hogy jobbról balra tud
1: így lépegetni. Tehát nem átugrálni, csak mindenféle gátakat, meg
2: de
1: ilyesmi.
2: De van arra, hogy át kell mászni, mint a hadseregbe, ezen a nagy fa táblán, vagy alatt, hát vagy fölötte, fölötte.
1: De nem úgy képzeljük el, mint a gátfutást, hogy csak úgy átugráljuk.
2: Nem. Ez vagy alatt, vagy fölötte át kell mászni. Igyekszünk minden évben frissíteni. Most volt a Török János Oktatási Központtól kaptunk szalmabálákat, és akkor szalmabálákat felugrani, azon átszaladni, majd a végén leugrani. Van, ahol másznunk kell, mint a falmászáson, akkor homokzsákokat kell hordani fel a dombra. Majom létre szokott a programban lenni, még a BMX pályára fel kell futni, onnan le kell ereszkedni, illetve van egy nagy akadályunk tavaly óta, föl kell húzni magunkat magasra gumibanket, lebeleket.
1: Azt a mindenit. Na, szóval van feladat.
2: Van feladat bőven.
1: Van.
2: De szeretik.
1: Sokan voltak?
2: Sokan, ide közel 200 diák szokott az részt venni az idejében.
1: Az már látszik.
2: Igen, ami már látszik. Idejében először a Losonci iskola is részt vett rajta, amiben nagyon örültünk, a Losonci iskola diákjai. Úgyhogy szoktunk csuklani Anitával. Én mindig mondom, hogy leginkább őt emlegessék, mert ő felel a pályák kialakítására, de ettől függetlenül azt szoktuk látni a gyerekek arcán, meg azok a visszajelzés, hogy élvezik.
1: Jó. Hát nem biztos, hogy ez lenne a kedvencem egyébként. Biciklizni viszont mindig szerettem, főleg ifjú koromban, most rá picit kevesebbet, de a tekertbe ceglédet, ez mindig egy nagyon szimpatikus program volt, ez ismét megvalósult, ugye?
2: Igen, 87, tehát az eddig legtöbb részvevő 87 fővel.
1: Hanyadik volt ez már, tudjuk?
2: Hetedik. 2021 óta van, az egyik éve kettő volt, ez a hetedik, és pont ezt akartam neked kihangsúlyozni, hogy azért ez szerintem egy elég jó dolog, hogy egy ekkora méretű városban már alkalmanként 5-6 helyszínünk van, és a hetedik alkalommal tartunk, és még mindig újdonságokat tudunk mutatni.
1: Igen.
2: És nagyon jó a ceglédi közösség, mert egyrészt érdeklődő, részt vesznek a programon, másrészt pedig ugye a helyszíneket, akik biztosítják, adják, nagyon nagy lelkesedéssel csatlakoznak. Igen. Mindig a programhoz is várják nagy szeretettel.
1: Ez egy városismereti.
2: Ez egy városismereti kerékpártúra, így van. Ismert és kevésbé ismert helyszíneket látogatunk meg. Ezt nagyon szokták szeretni, egy éjszak alatt betelt, amúgy 60 főt szoktunk engedni, de mivel reggelre 87 fő volt a jelentkezés, így akkor
1: igen.
2: Ezzel most elindultunk ki.
1: Nagyon jó, fú, remek. Tudom, hogy sok sportágat szeretsz, nyilván ezért vagy sportkoordinátor, de a teke az valahol szíved közepén ott van, ugye?
2: Igen, abszolút. Ugye azt versenyszinten is űztem még középiskolás koromban, és ugye néhány évvel ezelőtt, amikor megszűnt a teke szakosztály, ugye akkor vettük át a teke bajnokságnak az üzemeltetését, aminek ugye meg volt a veszély, hogy véget ér, több mint 30 éve megy, és ugye ezt egy 3-4 évvel ezelőtt átvettük, azóta mi üzemeltetjük, most az idei évben volt egy, ez egyébként most ért véget a bajnokság az előző héten, úgyhogy jövő hét elején lesz az eredményhirdetés, meg a díjátadó, de egy olyan plusz dolog volt az idei esztendőben vagy szezonban, hogy itt májusban tartottunk egy tavaszi kupát, egy egyéni versenytől.
1: De jó.
2: Közel 60 résztvevő vett részt, és két napon keresztül mentek a küzdelmek.
1: Nagyon jó. Az remek. Hát egyébként rendszeresen elsétálok a tekepálya mellett. Nekem az egy napi útvonalomba beletartozik, és nagyon sokszor hallom, hogy gurulnak a golyók, azért dolgoznak ott a fiúk. Főleg fiúk, gondolom. Lányok is vannak egyébként?
2: Vannak hölgyek is, igen. Hát nyilván meg tudom számolni a kezemen, de egy hát most gyorsan felszámolásra, hogy 3-4 fő hölgyünk van, a többek új úri emberek, ami szerintem még jó, bár ezért mondjuk azért dolgozunk, hogy ne csak így legyen, de az zömében az idősebb korosztály mozdul meg, tehát nekik is ez egy mozgásforma, ennek nagyon örülünk.
1: És nagyon jó is.
2: Igen, és szeretnénk azért a fiatalokat bevonni, jövögetnek a csapatok hozzá, szóval tudunk fiatalítani, ami azért egy jó hír.
1: Igen. Na, akkor irány a jövő. Irány a jövő, most június 6-án szombaton egy megint nem akármilyen rendezvény lesz, ugye ebben az évben foci világbajnokság lesz, amikor Európa bajnokság van, akkor mini EB-t rendeztek, amikor ez nincs, akkor mini BL-t, ugye?
2: Hát a EB van, EB, a VB, VB és BL, hogyha egyik sincs.
1: BL, hogyha egyik sincs, de most VB lesz, ugye világbajnokság lesz, úgyhogy mini VB lesz. Szokott helyszínen?
2: Szokott helyszínen, Malomtó szélen, ráadásul ez a 10. év, mert 2016 volt, amikor először megrendeztük ezt a tornát, úgyhogy ez a 10. év, hogy megrendezésre kerül.
1: Szalad az idő.
2: Nagyon gyorsan eltelt. Újra kellett számolni, tényleg 10, de annyi. 20 csapat jön most is, ennek több mint a 70%-a nem ceglédi, úgyhogy a környező településekről, meg akár Pestről, vagy messzebbről is jönnek. Úgyhogy népszerű ez a nyári tornánk itt a nyár elején. Megtörtént a sorsolás, megvan, hogy ki milyen néven fog menni, és ami jó, hogy nyilván mindenki szeretne valamelyik nagy csapat lenni, de nagyon szoktak körülni.
1: Így sorsolás van egyébként? Vagy?
2: Sorsolás, igen, ugye hát most emelték a létszámot, tehát 48 csapat azt hiszem, amennyi van, tehát nekünk ezt le kell csökkenteni 20-ra, úgyhogy már itt volt egy sorsolás, hogy melyik csoportok jöjjenek be a miénkbe, akit megvalósítunk, és abból sorsoltuk a csapatokat, és hát szerintem sokan jókat mosolyogtak rajta, amikor Curaçao vagy Haiti lettek éppen. Úgyhogy ezeknek az országoknak a nevében is
1: csapat lesz azért, ugye?
2: De Ceglédi, mert 30%-a nagyjából ceglédi. Ott is van fiatalabb és idősebb korosztály is.
1: Igen, és mindenféle ország nevét viselik majd ők is.
2: Így van.
1: Természetesen. Fú, ez szombaton, ez 9 órakor már elindul.
2: 3-9-kor megnyitó.
1: Délután 3-ig tart körülbelül ez a történet.
2: És nagyjából délután 3-ig, igen. Hogyha valakit érdekel, bármikor ki lehet jönni, akár már a megnyitóra is érdekes lehet, hiszen a Hegel Acék pedig mellettünk a Malomtó szélen egyébként European Youth Cup-ot rendeznek, egy nemzetközi versenyt 3 vagy 4 ország részvételével.
1: foglalkoztak a jobb ringások.
2: Igen, úgyhogy őket is meg lehet nézni, tehát össze lehet kötni kénysportos eseményen, illetve a megnyitónál egy kisebb bemutatóval is készülnek nekünk.
1: Csó, ez nem lesz semmi azért.
2: Igen.
1: Az biztos, tehát mindez június 6-án szombaton, ekkor lesz tehát a mini világbajnokság itt Szegléden a Malomtó szélen. Egy dolgot említsünk meg, ez már a jövő hét, de erről majd jövő héten pontosabban fogunk beszélni. Ugye a mozgás éjszakája, most ennek is már szép hagyománya van. Hol tartunk ezzel? Tudjuk?
2: 2021-ben. Rendeztük meg először, igen. Uh-huh. A sportok éjszakájának szoktuk mi hívni egyébként. Ez most azért mozgás éjszakája, mert ez egy országos pályázati lehetőség volt. 90x darab városban lesz a budapesti hősüteli mellé. Ezen nem veszünk össze
1: most, hogy sportok vagy mozgás.
2: Igen, nem. Hát fontos különbség az, hogy mozgásnak hívjuk, és megfelelünk el, és csatlakoztunk ehhez a programhoz. Ez most így nem az önkormányzatnak a költségvetését terheli, csúnya szóval élni, hanem pályázati forrásból tudjuk megvalósítani, és azzal a pénzből tudtunk más programokat megvalósítani. Ebből a szempontból ez mindenképp pozitív, és azért kötött a dátum, mert országos és egyszerre 90 városban. Én azért azt annyit elmondanék, hogy úgyis jövő héten, hogy mondtad, beszélünk róla részletesen, de vannak olyan programelemek, ami jelentkezési határidősök, vagy korlátozott számban lehet jelentkezni rá ilyen csoportos órákra, vagy a kerékpártúrára, ami egyébként már 90.
1: Meddig lehet jelentkezni?
2: Amíg be nem telnek a helyek. A kerékpár az 60 főig van, most ha jól emlékszem, a délelőtti adat az én 55-56 fő volt,
1: tehát ott már lassan
2: betelik. Igen, úgyhogy érdemes felnézni a Sportövőnk Szeglét Facebook oldalra, mert ott látnak minden részletet az érdeklődők.
1: Sportolj velünk Szegléd, így van, tehát ezt a oldalt mindenképpen lézzék, akik szeretnének itt a mozgás éjszakáján részt venni, de a részletes programról jövő hét elején majd azért mindenképpen fogunk beszélni majd a városi sportkoordinátorral, Kőházi Ádámmal, akinek ezt a sok-sok értékes információt köszönjük szépen, és akkor további jó mozgást kívánok mindenkinek, akár éjszaka, akár nappal, teljesen mindegy.
2: Köszönöm szépen.

0: Szegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: A szerda esti beszélgetős műsor első órájából még néhány perc van hátra, és miért ne tenném be a Miért Ne című dalt. A Miért Ne című dalt pedig Rácz Gergő és Orsovai Reni adta elő még 2023-ban. Ezzel zárjuk tehát ezt az órát. A következő órában pedig folytatjuk Egészségünkre című sorozatunkat. Dr. Szabó Ivettel, mint már pedzegettem, a dohányzásról, mint olyanról lesz szó, úgyhogy azt hiszem, hogy igen, sokakat fog érinteni ez a téma. Többek között engem is. Na, szóval mindegy, úgyhogy érdemes lesz velünk maradni a következő 60 percre is.
2: Alex.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ti hova mentek idén nyaralni?
3: Ahova csak akarunk.
2: Jó, de mégis melyik hotelbe?
3: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
2: Komolyan? És honnan szereztetek?
3: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Holnap ismét napos idő lesz. 3 év múlva állhatnak szolgálatba az uniós forrásokból vásárolt motorvonatok. Újabb zalaegerszegi utcákon találtak aszbesztes kőzózalékot. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyarország kész újraépíteni és megerősíteni a francia-magyar kapcsolatokat. Erről beszélt a miniszterelnök Párizsban, ahol Emmanuel Macron francia elnökkel találkozott. Magyar Péter hangsúlyozta, Franciaország az egyik legfontosabb gazdasági partnerünk, 45 ezer magyarnak ad munkát. A kormányfő azt javasolta, hogy a megújított stratégiai megállapodást az október 23-ai megemlékezésen írják is alá. A francia elnök pedig azt mondta, a magyar kormány megválasztásával új korszak kezdődött Magyarországon, ami azt is jelzi, hogy a magyar nép ragaszkodik az európai értékekhez. Jelentős vasútfejlesztést jelentett be a közlekedési miniszter. Vitézy Dávid közölte, a 16,4 milliárd eurós uniós pénzből legalább 35 új akadálymentes Intercity motorvonatot vásárolnak, amelyek a többi közt Debrecen, Miskolc, Szeged és Pécs felé közlekednek majd. A HÉV esetében 42 korszerű szerelvény beszerzését tervezik. Ezek a H5-ös, a H6-os és a H7-es vonalak teljes járműparkját cserélhetik le. Az új szerelvények várhatóan 2029-ben állhatnak forgalomba. Rendszeresen nyilvánosságra hozza a független szakértők által végzett környezeti mérési eredményeket, és folytatja a párbeszédet a helyi közösséggel a Samsung. Az első, május végi zajmérések adatai már elérhetőek a vállalat közösségi oldalán, és ezek alapján a gyár zajterhelése a határérték alatt maradt. A cég tájékoztatása szerint a részletes környezetvédelmi dokumentációkat a jövőben a hamarosan induló új honlapjukon is folyamatosan megosztják majd a lakossággal. Újabb területeken mutatták ki az aszbeszt szennyezést Zalaegerszegen. A korábbi két közterület mellett 6 parkolót és utcát is aszbeszttel szennyezett kőzózalék borítja. Ezért pénteken elkezdik a burkolóanyag elszállítását. Balait Zoltán, a város polgármestere közösségi oldalán közölte, a munkálatok miatt útlezárások is lesznek, az autóbusz forgalmat is elterelik. Robotpostás járja mostantól Ljubljana utcáit. A szlovén posta által üzemeltetett, akár önállóan is közlekedni képes kis teherautó egyelőre kísérleti jelleggel állandó felügyelettel járja a város utcáit. A szlovén posta vezetői a bemutatón hangsúlyozták, a folyamatosan növekvő csomagforgalom mellett egyre nő a munkaerőhiány és szigorodnak a környezetvédelmi előírások. Egyebek mellett ezek megoldását várják az automatizált kézbesítéstől.
1: Az időjárásról.
6: Csütörtökön napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, a keleti észak-keleti ország részben lehet eső, a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. A hajnali 9-17 fokról délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Ő volt David Guetta és Kim Petras, közös daluk, 2024-es felvételük címe pedig a When We Were Young volt, vagyis amikor mi még fiatalok voltunk. Hát bizony, amikor mi még fiatalok voltunk, akkor vagányságnak tűnt a dohányzás. Hát aztán a későbbiek során ez hogyan változott, vagy hogyan változhat? Hát na erről is fogunk beszélgetni ebben az órában, hiszen ebben az órában jön majd Egészségünkre című rovatunk, 42. része, amelyben éppen a dohányzás lesz a fő téma, de előtte még meghallgatjuk a Follow the Flow felvételét, valahányszor ez a dal címe, egyszer fogjuk csak meghallgatni természetesen a 2025-ös felvételt, és utána jön a beszélgetés dr. Szabó Ivettel.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: A dohányzás káros az egészségre. Hányszor olvashatjuk és hallhatjuk ezt a különféle sajtótermékekben? Na hát most itt ebben a sajtótermékben, amit úgy hívnak, hogy Cegléd Rádió, jön Egészségünkre című rovatunk 42. része, és ebben dr. Szabó Ivettel most éppen a dohányzásról fogunk beszélgetni, ennek mikéntjéről, és hát, hogy mit lehet ellene tenni esetleg alkalmasint. No, hát ez is kiderül majd a következő percekben, úgyhogy érdemes ezt velünk tartani itt a 92.5-ön.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, induljon tehát Egészségünkre című sorozatunk, immáron 42. része. Szokás szerint most is dr. Szabó Ivettel fogok beszélgetni egy olyan témáról, ami hát engem is érint egy picit, majd erre rá fognak jönni menet közben, de mint előre jeleztem, a fő témánk ma a dohányzás, mint olyan lesz. Nagy szeretettel köszöntelek, Ivett, szervusz!
2: Köszöntelek én is, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
1: Az első kérdés, te dohányzol?
2: Nem.
1: Nem? És soha az életben?
2: Soha az életben.
1: Meg sem próbáltad?
2: Megpróbáltam, sőt az én szüleim dohányosok.
1: No hisz.
2: Tehát van ilyen emlékem, de nem szoktam rá, hál' Istennek soha.
1: Na, hát hál' Istennek mondhatni, tehát több szempontból hasznos az, hogyha az ember nem dohányzik. Én sajnos a dohányosok közé tartozom, akárhogy is, de azért nem leszek olyan nagyon ellenzéki hozzáállású most nyilván a következő beszélgetésben.
2: Inkább konstruktív kérdező, vagy szkeptikusságot képviselt, kérlek, igen, az mindig előre visz.
1: Igen, na de most egy abszolút olyan kérdés jön, ami nem tartozik egyik témakörbe sem, de a dohányzáshoz igen, mert hogy mióta dohányzik az emberiség?
2: Hát most itt utána néztünk a műsor előtt, és Amerikából jött ez a csodálatos szokásrendszer és ez a növény, és hát 6-8 ezer évvel ezelőtt már használták a dohány növényt.
1: Igen.
2: És Kolumbusznak köszönhetjük ezt a felfedezést is, hogy Európában itt van velünk.
1: Igen, igen. Hát az jó pár növény érkezett Amerikából, hát többek között a dohány is, és itt Európában is aztán úgy szépen elterjedt ennek az élvezete, rájöttek, mert hát mitől is van ennek élvezeti értéke igazából?
2: Hát ebben nincsen személyes tapasztalatom. Olyan tapasztalatom volt, hogy amikor én megpróbáltam, ez nagyon rossz élmény volt. Aha. Tehát szerintem van a dohány, és akkor a dohányzásnak a káros hatásai, meg van egy függőség, amivel beszélnünk kell.
1: Pontosan.
2: Úgyhogy amikor így mi a dohányzásról beszélünk, mindig ezzel a kettős szemlélettel szemléljük ezt a témát. És tehát ahogy mi a jó a dohányzásban, valószínűleg itt a függőségek témakörét, hogy miért alakul ki ez a mechanizmus, hogy miért jó érzés, mi ez a jó érzés, ez valószínűleg már egy ilyen sóvárgásnak a kielégítése is, mint olyan szerepet játszik. Összetett része van egy nikotin függőség, amihez lehet így hozzászokni, eleve a rituálé, már mint a cselekvés, hogy valakinek
1: ez is hozzátartozik, igen.
2: Van egy közösségi szerepe, hogyha az én barátaim dohányosok, és mi mindig együtt dohányzunk, akkor ezt tudatalatt is összekötjük, illetve, hogy alapvetően, és ez már a függőségek témája, hogy egy stresszlevezető, szorongás csökkentő, és egy jutalmazó mechanizmuson, ugye a dopaminerg rendszer gyakorlatilag ezt a kettőt szolgálja ki. Úgyhogy ezeket tudnám odahozni, mi a jó ebben kérdéskörhöz.
1: Igen, de ez ugye már tulajdonképpen a pszichológia témakörét súrolja, sőt, benne is van nyakig.
2: Ez egy szokás.
1: De mi ez a nikotin tulajdonképpen?
2: Ez egy stimuláns, ez egy pörgető dolognak lehet felfogni.
1: És ez másban nincsen, akkor ezek szerint leginkább csak a dohányban található.
2: Meg a leszoktatáskor használt nikotin tapaszban.
1: Jó, hát persze, az már egy készítmény.
2: Ez már egy készítmény, igen, és ugye pont azért, mert ehhez is hozzá lehet szokni, ezért a leszoktatás kapcsán, vagy a leszokás segítő dolognál, vagy sprét, vagy rágót, vagy tablettát, vagy ilyen tapaszokat lehet használni, és ajánlottak is ezeknek a használata, mert a sóvárgást, meg ezt a nikotinészséget csökkenti.
1: Igen.
2: Ugye maga a függőséget is ez alapján szoktunk, hogy amikor föl kell az ember reggel, és hogy rögtön rá kell gyújtani, nagyon, vagy eltelik 30 perc, vagy egy óra, vagy akár egy délelőtt is, hogy rá kell. Ez alapján szokták skálázni ezt a függőséget, hogy milyen mértékű ez a nikotinsóvárgás. De alapvetően ezt egy stimulánsnak mondjuk, tehát élénkít, javítja a koncentrációt, és alapvetően...
1: Tehát tulajdonképpen jó hatásai is vannak valahol, idézőjelben mondom.
2: Hát, mint hogyha mondjuk egy energiaitalnak lehetne jó hatásait mondani, mint hogy élénk.
1: Vagy akár egy pohár bornak.
2: Ez mindig igen, megint, persze. Hogy mi a célunk vele. Tehát, hogyha egy olyan állapotban a célunk az élénkítés, hogy valaki nagyon fáradt, energiátlan, depresszív, nem tudja elkezdeni a munkáját reggel, és én akkor még adok neki koffeint, meg nikotint, akkor lehet, hogy a rövid távú haszon az mérhető, de hosszú távon nagyobb károkat okoz.
1: Igen, igen. És ugye a nikotin mellett azért szoktak beszélni nagyon sokat a kátrányról, ami majdhogy nem károsabb, mint a nikotin.
2: Hát igen, a nikotin azért egészséges embereknél, akiknek nincsen szívérendszeri betegsége, mert ugye itt azért a vérnyomást emel, szívfrekvenciát tud fokozni, a maga a nikotin. Tehát egy bizonyos dózisig nem kell számolnunk mellékhatásokkal, bizonyos dózis fölött igen, de nem a nikotin szokta jelenteni a központi károsító, egészségkárosító részt, hanem a kátrány és a mindenféle egyéb füsttermék az égés során felhalmozódó. És ez az, ami ugye az érfalat károsítja, kifejezetten károsítja, és onnantól kezdve az érelmeszesedés, és aminek a végeredménye az infarktus, a stroke, és bármilyen érszűkületes, mondjuk az alsó végtagi ütőérszűkületeknél, tehát gyakorlatilag ahol erünk van, azt mind károsítja, és ez csak az érrendszer. Azt azért tudnunk kell, hogy a megelőzhető halálokok világszinten az első számú felelőse a megelőzhető halálokoknál az a dohányzás.
1: Igen, igen. No, de ennek is ugye több fajtája is van. Ugye régebben is voltak a normál cigaretták, bár gondolom, hogy annak idején több ezer éve inkább a pipázás-szerű dohányzás terjedhetett el, mert akkor nyilván nem tudták még ilyen kis vékony papírokba sodorni a dohányleveleket. Pipázás, dohányzás, a pipások még régen, még gyerekkoromból is emlékszem, hogy mondták, hogy ez sokkal egészségesebb, mert nincs benne a papír, és akkor nincs annyi kátrány. És...
2: Nincs ilyen, hogy egészségesebb. És ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos pont, hogy leszögezzük. A dohányzás és a dohány termékek fogyasztása minden esetben káros.
1: Akkor is, hogyha most itt vannak ezek a legújabb elektromos cigaretták.
2: És... Az is, és sőt, függetlenül attól, hogy ez hevítésen alapul, ha ott van az aroma része, akkor az azért.
1: Igen.
2: És ez tüdőbetegségeket alakít ki. Hát, rengeteg felvételt, minden kongresszuson, ahova járunk, és van mondjuk tüdőgyógyászati szekció, akkor ott rögtön felvetítenek olyan CT felvételeket, ami ezek a hevített elcigik kapcsán készült képek. És ugye az a baj, hogy ezzel nem csak az a baj, hogy ez is káros, sőt, tüdőgyógyászok azt mondják, hogy nem mondhatjuk azt, hogy egészségesebb, semmi esetre sem, és nincs vele több 10 éves tapasztalat.
1: Igen, igen.
2: Tehát ezt nem tudjuk megmondani, hogy mi lesz mondjuk egy ilyen dohányos tüdővel 10 év múlva. A klasszik dohányzásnál nem látjuk, mert ugye ott meg a tüdő daganat, illetve a krónikus tüdőbetegségeknek az első számú rizikója a dohányzás.
1: Igen, igen. Most megint egy személyes példát hozok, vagy családi példát pontosabban. Édesapám fiatal korában rákapott a cigarettára, de már fiatalon, mondhatni 33 éves korában letette, 1968-ban történt mindez, és aztán hosszú ideig hozzá sem nyúlt, majd amikor, hát sajnos én is, és a testvérem is rákapott a cigire, ugye hát látta, hogy mi dohányzunk. Időnként előfordult olyan, de tényleg nagyon ritkán, mondjuk, hogyha mi már ki is repültünk a családi fészekből, de azért elmentünk egy vasárnapi ebédre megköszönteni őket, vagy egyáltalán csak úgy hazamentünk. Vasárnapi ebéd után, no, hát van egy cigitek? Kérdezte apu, meg is lepődtünk rajta még eleinte, és akkor szépen rágyújtott, és szépen elszívott egy szál cigit, előfordult, hogy kettőt is, de aztán hónapokig megint hozzá sem nyúlt, és ezért én nagyon irigyeltem őt, hogy ő ezt meg tudta állni, hogy egyáltalán nem kapott rá vissza soha, hanem úgy időnként több hetente, vagy tényleg évente mondjuk elszívott 800 cigarettát körülbelül. Ez még azért nem olyan veszélyes dózis, én azt hiszem, ugye?
2: Hát megint mihez képest, ugye? Tehát,
1: igen,
2: hogy a láncdohányoshoz képest ez egy óriási előny, hogyha valaki egy, igen, évben ennyit fogyaszt. Ugye hogy milyen mértékű a súlyossága a dohányzásnak, ezt a dobozévvel szoktuk mérni.
3: Igen.
2: Ami azt jelenti, hogyha valaki egy nap egy doboz vagy 20 tál cigarettát szív el, és ezt mondjuk egy éven keresztül, akkor tehát ez alapján
3: hát
2: számoljuk.
3: Szorozzuk be 365-tel, szökőjében 366-tal.
2: És ebből lehet kikalkulálni azt, hogy mi az, ami már kifejezetten súlyos, és ebből lehet satszolni a szövődményeket, de ha valaki mondjuk láncdohányos, annak egy jó pozitív példa lehet ebben az esetben mondjuk édesapád, aki ezt így meg tudta állni, és csak alkalomszerűen gyújtott rá, de semmiképpen nem mondhatjuk egészségesebbnek annál, aki egyáltalán nem gyújtott rá. És itt azért a passzív dohányosoknak a szerepét is, meg a...
3: Hát a passzív dohányosok ugye általában elszenvedői az aktív dohányosoknak, és az aktív dohányosok pedig legyenek szívesek annyira intelligensek lenni, hogy ha már rágyújtanak, akkor ezt tegyék úgy és olyan helyen, ahol nem zavarják azokat, akik abszolút nem élnek ezzel.
2: Igen, ezért, és ez nem csak egy illemtani dolog.
3: Nem bizony.
2: Hanem például a szájüregi daganatoknak, vagy a gégerák a rizikója, az például sokkal nagyobb a passzív dohányosok körében. És ugye ez ugye nem merül ki abban, hogy akkor nem fújom az illetőre a cigit, hanem azért egy légtérben közel van, vagy a ruhán keresztül.
3: Igen.
2: És akkor itt van a szerepe mondjuk a dohányzó szülőnek, mondjuk a gyermeke. És hogy, tehát, hogy azt gondoljuk, hogy így mondjuk így nem ártunk, de hát a bőrünkön, a ruhánkon levő, vagy mondjuk a függönybe, vagy mondjuk, hogyha így egy légtérben van, azért az is tud károsító lenni. És nagyon sok olyan része van, amiről még nem tudunk.
3: Mit tud az orvostudomány segíteni ebben? Hát nyilván, hogyha már kialakult egy betegség, akkor erre megvannak a módszerek. De például a leszokásban tudtok segíteni?
2: Az első kérdésnél maradnék csak egy mondatig, hogy amikor hozzánk kerülnek dohányzás következményeiben betegek, azoknak 99%-a nem visszafordítható. Tudni kell azt, hogy ezt azért megelőzi egy 10-20-30 éves előzmény.
3: Ugyan.
2: Tehát, hogy ez a dohányzás az nagyon ritka esetben allergiás reakcióktól eltekintve okoz rövid távon problémát, hosszú távon okoz problémát, akkor viszont minden második dohányzó ember a dohányzás következtében fog meghalni.
3: Jaj.
2: Tehát ez egy fontos dolog, fontos és súlyos következmény, kivételek mindig vannak, nem erősítik a szabályt. A kivételek azok kivételek, és abból ne általánosítsunk, mert nagyon rosszul fogunk járni.
3: Jó, mert vannak, akik jobban tolerálják, tehát nyilván ebben sem vagyunk egyformák.
2: Nem vagyunk egyformák, de szerintem önbecsapás, ha ezzel nyugtatjuk magunkat. És nagyon sok minden kell ahhoz, nyilván a dohányzás az egy rizikófaktor, de alapvetően nem tudjuk kikompenzálni, ha mondjuk más életterületünkön jól működünk. Ha már valaki rászokott, mit lehet tenni? Alapvetően nem elsősorban az orvostudomány, hanem a viselkedésváltozás és a pszichológia asztala ez a dolog, és éppen ezért pszichológusok, pszichiáterek szoktak ebben leginkább segíteni. Alapvetően nagyon sok leszoktatás támogató program és projekt. Van ez a füstmentes talán.hu, tehát ahol abszolút reklámmentesen is sok hasznos tanácsot tudnak kapni, és tüdőgondozókban szoktak lenni ilyen programok és ilyen lehetőségek, de nagyon sok aktív házi orvos is van, aki ebben aktívan szerepet vállal, és nagyon fontos ebben a támogató környezet egyébként.
3: És a legfontosabb pedig maga a dohányos, akiben esetleg megszületik ez a döntés, hogy na jó, most már akkor elég volt, leteszem.
2: Igen, és azért nehéz, hogy valaki eljusson eddig, mert olyan kor kellene kapcsolni, amikor még nem vagyok beteg.
3: Hát,
2: mert ugye aki most infarktust kapott, általában a rehabilitáción pikpak leteszik a cigit.
3: Na jó.
2: Aki az első kemoterápiáját vagy sugárterápiáját üli végig, mondjuk egy onkológián, nagyon-nagyon sokan vannak, elképesztően sokan vannak, akkor ők is le tudják. Tehát mi a motivációm?
3: Igen.
2: Olyankor, amikor még nincsen problémám, és akkor legyen motiváció, hogy eljussak addig, hogy ez káros nekem, ezért szokott lenni ez a nehézség, hogy megszülessen ez a belső indítatás, hogy nekem ez nem jó. Az egy jó dolog szokott lenni az ára, és az anyagi vonzata ennek.
3: Ajaj.
2: És ha mondjuk az ember eljátszik azzal a gondolattal, hogy mi mindenre küldhet néha mondjuk fél évig nem költene.
3: És azt félretenni. Volt ilyen ismerősöm, itt Cegléden, nem mondom, meg nem hatalmazott föl rá, de egyébként egy közismert ceglédi ember, aki jó pár éve, évtizede már letette a cigarettát, és akkor megfogadta, hogy minden nap a cigaretta árát beleteszi egy persejbe. Beletette, és aztán x hónap után bontotta ki a persejt, és megdöbbent, hogy mennyi pénz van benne, és milyen sok minden jó dologra lehetett ezt fordítani.
2: Így bizony, van, de igen, akár igen. Bizonyos embereknél ez egy nyaralás árát is összehozhatja. Úgyhogy nagyon sok előnyt lehet. Nyilván fontos az, hogy nekünk mi a fontos. Lehet ez is egy, tehát hogyha anyagi motiváció van, vagy egy jutalmazás, hogy oké, akkor, hogy ezt félreteszem mindig, akkor nyáron ebből el lehet menni nyaralni, vagy 3 havonta valami olyan programot szervezni, ami mondjuk az egészséget szolgálja.
3: Na, hát az biztos, hogy a témát nem zártuk le, a műsort viszont le kell zárnunk, de hát lehet, hogy még csak a 2. pontot tettük ki, és ami utána következik a sok-sok lényegi dolog, még arról még lehet, hogy érdemes lesz beszélgetnünk, igen. Akár a következő részben, akár később, bármikor, de ezt a témát még azért vegyük elő.
2: Szerintem is, és lehet esetleg olyanokról beszélni, hogy milyen tanácsot vagy tippet adnánk, hogyha valaki ezen gondolkozik, hogy hogyan álljon neki egyáltalán, vagy mit tehet, mire készüljön föl esetleg.
3: Legyen úgy. No, hát köszönjük szépen ezt a sok értékes gondolatot, és akkor így folytatjuk majd a 43. részben egészségünkre című sorozatunkat. Ez volt tehát a 42. Dr. Szabó Ivettnek köszönjük szépen.
2: Én is köszönöm, és jó egészséget kívánok.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Nos, kedves hallgatóink, eddig tartott a szerda esti beszélgetős műsor, a mai záró nótánk a Random Trip, Lábas Viki és Tóth Vera közös 2018-as felvétele lesz, a Bennünk a Fény című dalocska. Innestől átadom a terepet majd Vörös Nándinak, de azért remélem, hogy holnap is velem tartanak. Holnap csütörtök lesz, ami azt jelenti, hogy jön majd a csütörtöki csatangoló, benne aktuális történelmi téma is lesz, hiszen június 4-e lesz holnap a trianoni, hát sajnos gyászos nap emlékezetének napja, úgyhogy erről is mindenképpen lesz szó, de másról is, hogy mi mindenről lesz még, az majd legyen a holnapi nap titka. Szatmári Gábor mára búcsúzik, további nagyon szép estét kívánok mindenkinek, maradjanak velünk, hallgassák továbbra is a Cegléd Rádiót a 92.5-ön. Én búcsúzom, tehát találkozzunk holnap, azaz csütörtökön. Minden jót, viszont hallásra!

induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Vörös Nándi köszönte a kedves hallgatókat, ez itt a Ceglét hangja az FM 92.5-ön, a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig jó esetben válaszolnak a 0635-925-925-ös SMS számon, e-mailezhetnek a kívánság@cegledradio.hu-s e-mail címre, vagy a Facebookon is, facebook.com/cegledradio, írhatnak nekünk, ezt már önök döntik el, ha egyáltalán van olyan téma, ami érinti önöket. Már pedig ezt azért mondom most így, mert újra egy vegyes vágottal jelentkezik a Ceglét hangja, egy ilyenünk már volt, de most arról fog szólni az adás, hogy korábbi kérdésekre bent maradt válaszokat fogok felolvasni önöknek, és ha esetleg valaki csatlakozna még valamelyikhez, azt is megteheti, de mondom is, hogy mi lesz az a négy mai téma, amivel foglalkozunk, mert hogy bent maradtak válaszok. Az első, mi volt a leghihetetlenebb dolog, amit valaha mondtak önnek? A második témánk, milyen vicces, kínos helyzetekbe került a nyelvtudása miatt? A harmadik, hogy mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott? Illetve, hogy van-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? Tehát, még egyszer elmondom, mindegyik téma kapcsán maradtak bent válaszaink, én meg nem szeretném azt, hogy bárki is kimaradjon a műsorból, úgyhogy reméljük, hogy aki akkor annál az adásnál írt, de nem hallotta a saját válaszát, most is itt van velünk és hallhatja, ha meg nincs, hát akkor a szomorú, tessék mindig hallgatni a Ceglét hangját, és akkor nem fog senki kimaradni. Vegyük elő akkor az első témánkat, még egyszer mondom, mi volt a leghihetetlenebb dolog, amit valaha mondtak önnek, ezzel megyünk tovább, és a bent maradt választainkkal. Ebédnél a kolléga kifejtette, hogy szerinte azért nem kellenének oltások, időjárás manipuláció, például a jégeső megakadályozása, ami leverné a gyümölcs termést, meg más orvosi ellátás, műtárgya, stb., mert már így is túl sok ember van a földön. Megkérdeztem, mondjuk, hogyha ő akkor majd rosszul lesz, akkor ne hívják a mentőt, mert eljött az ideje? Azt mondta, az más. Kérdeztem miért, de közbeszólt egy másik kolléga, és soha nem tudtam meg, mi lett volna erre a válasz. Hát igen, sokszor vagyunk hajlamosak, nem csak feltétlen én, hanem szerintem mindenki, egy témáról gondolkodni, elmélkedni, de mikor ránk kerülne a sor, és velünk történne meg az adott szituáció, akkor már egészen más a lányzó fekvése. Nem tudom, nehéz ezt megmondani, egyébként Gergő üzenetét olvastam föl, és köszönjük neki. Nem konkrétan nekem mondták, de egy buszon mellettem ülő, kb. Olyan 70-es házas párt hallgattam végig, ahol a férfi végig magyarázott a feleségének érdekes elméleteket, aki végig helyeselte őket, szóval szerintem számít, ugyanis kb. Olyan hangos volt, hogy bárkinek szólhatott. Konkrétan azt magyarázta, hogy a manapság olajjal sütünk, azt jelenti, hogy összeragadnak a belső szerveink, és meg fogunk mindannyian halni, ezt ugyanis a nagy gyógyszercégek ajánlják nekünk, hogy megmérgezzenek és megöljenek minket. Olaj helyett tengeri sót kéne használnunk, mert az emberiség ősei, hamarosan megtudtam, hogy az évmilliókkal ezelőtt a tengerből kimászott halakra gondol, amik minden szárazföldi élőlény ősei is sós környezetben éltek, ergo a mi szervezetünk is ehhez szokott hozzá, vagyis sót kéne ennünk mindenhez, és azzal kéne sütnünk és főznünk, mert az őseink is ehhez szoktak hozzá. Az olaj és zsír viszont szisztematikusan gyilkolja az emberi lakosságot, és valójában emiatt halnak meg az emberek, nincsenek is járványok vagy hasonlók. Legközelebb, ez utóirat, legközelebb megpróbálom olajhegy sóban kisütni a rántott húst, írta nekünk Fanni, és nagyon szépen köszönjük. Van egy ilyenünk is, ami kedves. Te vagy a legszebb lány az összes közül, akit valaha élőben láttam. Tehát hihetetlen dolog, amit valaha neked mondtak, de szerintem neved hihetetlennek, Esztertől kaptuk egyébként, hogyha valaki ezt így gondolja, akkor tessék neki örülni. És nézzünk még egyet, volt kollégám mesélte, hogy esett egy nagyot és durva megsérült a lába. Gyalog és tömegközlekedéssel bement a kórházba, kiderült állítólag, hogy eltört a sípcsontja ketté. De ő gyalogolt vele, amikor kérdeztük, hogy nem fájta nagyon, azt mondta, hogy magas a fájdalom küszöbe, ő nem érezte, hogy akkora baj van, de azért bement, nézzenek rá, mert azért na. Hát nem tudom, lehet van ilyen, de azért felvontam a szemöldököm. Ezt pedig Ádámtól kaptuk, teljesen jogos és tényleg hihetetlennek tűnik. Mi volt a leghihetetlenebb dolog, amit valaha mondtak önnek? Ez az első kérdésünk a mai vegyes vágott adásban. Ezzel megyünk tovább a zenék után is.
1: Ceglét Rádió FM 92.5.

0: Ez itt a Ceglét Hangja, kedves hallgatók, a műsor, amely kérdésekkel és válaszokkal foglalkozik, de ma 4 kérdésünk is lesz, konkrétan ezek. Mi volt a leghihetetlenebb dolog, amit valaha mondtak önnek? Milyen vicces, kínos helyzetbe került a nyelvtudása miatt? Mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott, illetve van-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? Ezt mind a 4-et górcső alá vesszük, mert bent maradt válaszokat olvasok föl önöknek, de ha valaki még nyilatkozna ezekben a témákban, megteheti a 0635-92-95-ön. Tehát a leghihetetlenebb dolgokkal megyünk tovább, amit önnek mondtak, vagy hát önöknek mondtak, és nézzük is a következő üzenetet. Jé, sikerült elmenned fodrászhoz, és sikerül végre emberként kinézned? Minden egyes alkalommal ezt kapom, amikor levágatom a hajam, írja nekünk Martin. Köszönjük szépen ezt is, remélem, hogy viccesnek szántad, csak nem gondolják ezt valójában az emberek mindig. Kollégám hangosan siránkozott részegen egy csapatépítőn, hogy mennyire sajnálja a kislányát, mert holnap lesz 18 éves, és meg fog jönni neki, mármint most először. A tag azt hitte, hogy a nők a 18. születésnapjukon kezdenek el automatikusan menstruálni. Nem, ezt nem lehet, ezt nem lehet. Tehát, hogyha az embernek van egy lánya, az azt jelenti, hogy már ő is volt együtt nővel, ebből született a gyerek. Csak belelát valamennyire. Nem tudom, nem biztos. Minden esetre ez tényleg meglepő, remélem valaki elbeszélget azért vele, hogy ez nem pont így működik. Azt mondja, sosem hazudtam neked, ez a kedves hallgatónk üzenete, nem nekem szól, hanem valószínűleg hihetetlen dolog, amit neki mondtak. Erre küldte el idézőjelben, hogy sosem hazudtam neked, név nélkül. Köszönjük szépen a választ. Első randin a srác megkért, ha megyek fogorvoshoz, kérek az ő nevére egészségpénztári számlát, és át is küldte az egészségpénztári azonosítóját. Azt hiszem, hogy ebből nem lett következő randi, vagyis hát Sára mondja meg nekünk, hogy lette. Nem kell tudnunk persze feltétlenül, de a szitu az nagyon kemény, és tényleg elég hihetetlen. Randiztam egy csajjal, aki elmondta, hogy meg akarja csináltatni a melleit. Ez annyira nem volt meglepő, de utána kifejtette, hogy ez nagyon fontos neki, mert ha kislánya lesz, akkor mennyivel könnyebb lesz majd neki, ha a nagy melleket örökli. Na, itt leakadtam, biztos vagyok abban, hogy nem csak trollkodott. Az kemény. Ez a menstruációshoz egy kicsit hasonlít. Ilyenek nem létezhetnek. Azt gondolom én. Aztán persze ki tudja, hogy mik vannak a nagyvilágban. A főnököm azt mondta egyszer, nem kell rohanni a munkával. Hihetetlen dolognak ez is beillik szerintem. Illetve kaptunk egy ilyet is, csak idézőjelben név nélkül, hogy de hogy tetszik az a csaj, nem is az esetem. Igen, ez is olyan hazugság, amit azért egyszer-kétszer az ember elsüt, hogyha mondjuk nem jön össze valami randi neki. Nézzük az utolsót erre a blokkra. Még kb. 20 éve Angliában az étterem hostja megkérdezte, honnan valók vagyunk, mikor megtudta, hogy Hungary, csillogó szemmel rávágta, hogy akkor ugye beszélünk oroszul. Ugyanekkor Angliában az egyik olasz csávó, akivel angol tanultunk, nem hitte el, hogy Magyarországon vannak egyetemek, azt hitte, az egész országban csak búzaföldek vannak, meg falvak, és kb. Ennyi. Igen, ez többször visszatérő eset, vagy hát történet, hogy Magyarországról és úgy a környékünkről Európában nem igazán gondolják, hogy túlfejlett, meg lehet lepni azzal valakit, hogy van áramunk vagy internetünk esetleg, de hát ez már ilyen történelmi örökség. Kedves hallgatók, hogyha önnel is történt hihetetlen dolog, vagy mondtak önnek hihetetlen dolgot, akkor küldje el nekünk, még megteheti a 0635-92-95-re, de ebben az adásban ugye egy igazi vegyes vágat lesz, 4 kérdésre is foglalkozunk, úgyhogy érdemes maradni.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

Ez itt a Ceglét hangja az FM 92-től, kedves hallgatók, egy igazi vegyesvágottal. Második alkalommal megyünk ilyen vegyesvágottal, amikor négy kérdést is felboncolunk a mai napon. Ha már vágott és boncolás, akkor kezd egészen pervers dologba átmenni ez az egész. A lényeg az, hogy küldjenek nekünk válaszokat, hogyha van az adott témához kapcsolódó 0635 925 925-ös, bár az első kérdésünket, mi volt a leghihetetlenebb dolog, amit valaha mondtak önnek, már is zárjuk, még pár rövid üzenetünk van, ezekkel megyünk tovább, utána pedig rátérünk arra, hogy milyen vicces, kínos helyzetekbe került a nyelvtudása miatt, úgyhogy bármelyikhez hozzászólnának, igyekszünk beleszorítani önöket is az adásba. Szakítottam a párommal, majd nővérem közölte, egy hibát követtem el, mert senki más nem fog elviselni, csak az exem volt képes rá, ezt Marcitól kaptuk. Hát ez bizony meglepő, de azért hát, ha nem így lett. Úgyhogy amikor az ember a rokonaitól kapja meg ezt a dolgot, ráadásul ő szakított, hogyha jól értem, te szakítottál, Marci, úgyhogy na, ez kemény, ezzel tényleg talán meg kell küzdeni. Aztán, tényleg megvan az összes fogad? De jó neked, ezt MSZ-től kaptuk. Ilyen első randis beszélgetésnek tűnik, de azért ez meglepő. Sajnos nekem sincs meg az összes. Mármint, hogy nem hiányzik egy sem, mert pótoltattam valamilyen módon, de hogy sajnos nem sajátok. Azt mondta egyszer egy srác, hogy nagyon szép a hangom, miközben mérgesen ordítoztam. Ezt Kamillától kaptuk. Ez milyen kedves tud lenni amúgy, és mennyire kizökkent az ordítozásból. És szerintem ez simán egy vitának a végét jelenthette ez a mondat. Nekem nagyon tetszik. Kb. 16 éves lehettem, amikor egy üdülőben valaki azt hitte, igen, teljesen komolyan, hogy én vagyok az anyukám anyukája. Nem azt, hogy testvérek vagyunk, hanem fordított szerep. Tény, anyukám mindig is jól nézett ki, de én is inkább fiatalosnak hittem magam, úgyhogy ez elég őrült megjegyzés volt. Kaptuk ezt Natitól, és nagyon szépen köszönjük. Hát igen, ez azért meglepő, ahogy felcserélődik a szerep. Sokszor bókolnak ezzel ugye srácok, hogy hát testvérek vagytok, és lehet tudni, hogy mondjuk egy szülő lánya vagy anyalánya viszonyról van szó, és akkor így próbál bevágódni, ilyenek bizony vannak, de ilyet még, hogy fordítva legyen, ezt én sem hallottam. Térjünk át a mai második kérdésünkre. Milyen kínos helyzetekbe került a nyelvtudása miatt, és felkészül a harmadik kérdés is hamarosan. Mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott? Ezek mind ismerős témák már itt a Ceglét hangjában, de ígéretem ez híven, most végigmegyünk azokon is, akik nem kerültek adásba az elmúlt alkalmak alatt. No, tehát egy nyelvtudásos sztori. Én nem feltétlen nyelvi bakisztam, de a szüleimmel kirándultunk Montenegróban, és épp arról beszélgettünk, milyen élhetetlen vidékek vannak itt, hogyan kellene integrálni borsodi szegény telepeken élőket, anyukám tanítónő, stb. Mikor megláttunk két embert, egy idős férfit és egy tinilányt, ahogy ordítva, köpködve ütötték, vágták egymást. Anyukám rosszalon mondta nekem, hogy na, nézzem meg, egyáltalán nem csak nálunk vannak problémák, amikor a verekedők mellé kerültek és a kislány felüvöltött. Hát ezeket a szavakat nem mondom, de a lényeg az, hogy magyar káromkodásokat hallottak a kedves üzenet küldőink. Hát talán túlzás lenne állítani, hogy nagyot heheréztünk rajta, de minden esetre elég groteszk volt, kiderült, hogy magyarok. Hát igen. Szóval a veszekedős kultúránkat is át tudjuk vinni más országokba. Nem feltétlen nyelvtudásos helyzet, igen, de nagyon ideillett ez a történet, úgyhogy köszönjük szépen az üzenet küldőnknek. Megyünk tovább egy másik névtelen üzenettel. Nem saját, de az angol tanárnő mesélte, van a

0: Charlie szó, amit eleinte alig értünk helyesen, intuitívan azt gondolnánk, hogy azt jelenti keményen, pedig valójában alig. Na, amikor a magyar menedzser tanulójával ezt a szót tanulták, felkiáltott a srác, na most már értem, miért rúgtak ki az előző munkahelyemről. Aha, tehát a keményen helyett aligot mondtak, nem hardly. Ah, értem, igen. És itt esett le a srácnak, hogy miért rúgták ki, mert nem keményen dolgozott, hanem alig dolgozott. Világos. Köszönjük szépen, ez egyébként tanulságos történet. Még egy üzenetünk van. Egy ideig a Kanári-szigeteken éltem, jó ideje nem használtam a magyart, haverokkal sétálunk a parton, erre egy fiatal házaspár női tagja megszólal magyarul, te itt mindenki olyan csövesnek néz ki, nem fognak minket kirabolni? Reflexből beszóltam neki, hogy nyugi, nem a last minute-es magyarokra utazunk. Hát kikerekedett a szeme, aztán közölte, hogy rohadjak meg, a férje meg szakadt a nevetéstől. Másik fordított eset, Írországban sétálok, egy tök jó pasit látok, mondom magamban magyarul, de rácsapnék a fenekedre. Erre visszaszól szintén magyarul, próbáld meg, ha mered. Végül nagyon jót nevettünk és megittunk egy sört, írta nekünk Dóri. Nagyon szépen köszönjük, és ezzel ezt a blokkot zárom is, na nem azt, amelyikben a nyelvtudásról lesz szó, hanem csak azt, amelyiknek most vége van, és néhány zene múlva majd folytatjuk.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! 95.5 Cegléd Rádió.

0: Ma egy különleges négy kérdéssel is foglalkozó Cegléd hangját hallhatnak a kedves hallgatóink. Most éppen annál a kérdésnél járunk, hogy milyen vicces, kínos helyzetekbe került a nyelvtudása miatt, mert hogy bent maradt válaszokat, az előző adásokból bent maradt válaszokat olvasok most föl, de hogyha valaki írna, megteheti a 0635-925-925-ös SMS számon. 3 éve, amikor kiköltöztem Németországba, Melú előtt még volt egy szabad hétvégém, program Városnézés Lipcsében. Belvárosban megpróbált leleimolni egy nő, gondoltam, ha magyarul szólok hozzá, könnyebben lekoptatom. Hát erre, te is magyar vagy? Természetesen ez mindig így szokott alakulni. Másik üzenet, Zakopanéban szerettem volna sajtot kérni, hát kicsit összecsúszott az angol és a német, így hát I would like dry kasse please. Kicsit furcsa nézett rám a néni. Nagyon jó, köszönjük szépen. Középsuliban kis ideig volt nálunk egy argentin cserediák. Ő nagyon szépen beszélt angolul, velem az a probléma, hogy viszonylag jól megértem az angolt, és írásban is megy, de beszédben besülök. Na jött a cserediák, mondom, próbálok neki egy egyszerűbb hazautat mondani, össze-vissza halandzsáztam, már kézzelában mutogattam, hát ha megérti, de semmi, akkor ott elnyelhetett volna a föld. De ezt egyébként ne érezd így, Dóri az üzenet küldő, ne érezd így egyáltalán, mert... Szerintem ez teljesen így van. Megérteni sokkal könnyebben megértjük, filmeket nézünk angol nyelven, olvasunk angol szövegeket, még talán az írás is megy, mert át tudjuk gondolni, de mikor gyorsan kell reagálni, angolul kell gondolkodni, és nem tudjuk feltétlenül a szavakat, ahhoz kell gyakorlat, úgyhogy ne lepődj meg ezen. Nekem nagyon jó tett, hogy most a környezetemben két nem magyar anyanyelvű is van, ezért gyakorlunk nyelveket, de nekem is van hová fejlődnöm, vagy hát ki kell költözni egy időre Angliába vagy Amerikába, nem sokáig. Természetesen vissza kell jönni Magyarországra, de a lényeg az, hogy a nyelvtanulás miatt ez fontos lehet. Haverom az étteremben nagy kólát akart kérni, és úgy ejtette, hogy Big Cock. A pincér csaj és a szomszéd asztal is röhögött, nem csak mi. Ezt most nem fordítanám le. Kakast is jelent a kok, de mást is jelent az angolban, úgyhogy, és a coke, csak kicsit hosszúval coke, az pedig a kólát jelenti. Egy ismerősöm felesége már egész jól beszéli a magyart, de néha becsúszik egy-egy hiba. Így volt, hogy kocsmában korsó helyett egy koporsó sört kért. Ez viszont tényleg vicces. Főleg, hogyha kioszták volna, az lett volna beteg. A UK-ben, Egyesült Királyság, ezt én teszem hozzá, éltem közel 5 éve, amikor a 10 fokban és esőben rövidnadrágban sétáltam a tőlem 5 percre lévő konditeremben. Egy magyar turista család jött szembe, és ott hitetlenkedtek egymásnak, hogy jaj, ezek hogy nem fagynak ide. Én illedelmesen válaszoltam, hogy hát meg lehet szokni, volt nagy csodálkozás. Amúgy kedvesek voltak, beszélgettem velük, utána 2 perces, és adtam pár tanácsot, hogy mit nézzenek meg. Nagyon helyes, így is kell tenni. Marktól kaptuk ezt az üzenetet, és nézzünk akkor még egyet. Alig pár hónapja éltem még Írországban, és konyhai kisegítőként dolgoztam egy helyen, nagyon minimális angol tudással. Oda jött hozzám egy fekete bőrű fiatal srác, és kérdezett valamit, én meg csak szabadkoztam, hogy nem értem, tipikus sorry, no English. Majd kérdezte angolul, hogy honnan jöttem, mondtam, hogy Hungary, erre a srác tökéletes magyarsággal kérdezte, hogy hova kell tennie a koszos poharakat. Hát minden anyja meglepődtem, kiderült, hogy Budapestre járt egyetemre, és ott is tanult meg magyarul. Ezt meg Milántól kaptuk, és nagyon szépen köszönjük. Hamarosan folytatjuk még ezt a témát, itt a Cegléd hangjában, mert hogy egy igazi vegyesvágottal megyünk a mai adásban. De ne felejtsük el, hogy ez az óra véget ért, a következőben ez is, meg még 2 másik kérdés is fel fog tűnni, tartsanak velünk!
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Holnap ismét napos idő lesz. Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni hazánk pozícióit, mondta a miniszterelnök. Újabb zalaegerszegi utcákon találtak aszbesztes kőzózalékot. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Exkluzív interjút adott az M1-nek Magyar Péter miniszterelnök Párizsban az elmúlt két nap tárgyalásairól. A kormányfőt kedden Friedrich Merz német kancellár, szerdán pedig Emmanuel Macron francia elnök fogadta. Magyar Péter óriási sikernek nevezte, hogy Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióit. Hangsúlyozta, mindkét országgal új fejezet nyílhat a kétoldalú kapcsolatokban. Magyarország és Ukrajna teljes körű megállapodásra jutott a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről. Ezt már a közösségi oldalán írta a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, Kijev vállalta, hogy az intézkedéseket a közeli jövőben átülteti az ukrán jogrendbe. A kormányfő hangsúlyozta, ha ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban megnyissák az első fejezetet. A budapesti rendőrfőkapitány menesztése után felmentették tisztségéből Balogh János országos rendőrfőkapitányt is, írja az Index. Posvai Gábor belügyminiszter döntése alapján Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány helyére Baricska Norbert Tamás rendőrezredes kerül, aki eddig a BRFK bűnügyi főkapitány helyetteseként szolgált. Azt egyelőre nem tudni, hogy ki lesz az új országos rendőrfőkapitány. Széleskörű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért, közölte az élő környezetért felelős miniszter, miután a helyszínen helyi környezetvédő civilekkel, polgármesterekkel és a vízügyi szakemberekkel egyeztetett. Mint mondta, most a legfontosabb feladat a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése. Újabb területeken mutatták ki az aszbeszt szennyezést Zalaegerszegen. A korábbi két közterület mellett 6 parkolót és utcát is aszbeszttel szennyezett kőzózalék borítja. Ezért pénteken elkezdik a burkolóanyag elszállítását. Robotpostás járja mostantól Ljubljana utcáit. A Szlovén Posta által üzemeltetett, akár önállóan is közlekedni képes kis teherautó egyelőre kísérleti jelleggel állandó felügyelettel járja a város utcáit. A Szlovén Posta vezetői a bemutatón hangsúlyozták, a folyamatosan növekvő csomagforgalom mellett egyre nő a munkaerőhiány és szigorodnak a környezetvédelmi előírások. Egyebek mellett ezek megoldását várják az automatizált kézbesítéstől.
1: Az időjárásról.
5: Csütörtökön napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, a keleti észak-keleti ország részben lehet eső, a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. A hajnali 9-17 fokról délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja is, annak is a második órája, ma egy igazi vegyes vágottal megyünk, két kérdésre már kitértünk, ezzel folytatjuk, hogy milyen vicces, kínos helyzetekbe került a nyelvtudása miatt, de hamarosan ezeknek az üzeneteknek a végére érünk, akkor jön majd az, hogy mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott, és végül van-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel, ezekkel a témákkal foglalkozunk ma, úgyhogy megyünk is tovább a nyelvtudás a sztorikkal. 19 voltam, amikor Ausztriába költöztünk, tesóm már évek óta itt lakott, és az ő baráti társasággal csapódtunk mi is a férjemmel. Megindultunk egy péntek esti éjszakába, Innsbruck kocsmáinak felét bejártuk már, közben persze baromkodtunk, hangosabban is beszéltünk, mint általában. Egyszer csak egy csaj felkiált az út másik oldaláról, hogy Dick, hát ti is magyarok vagytok? A társaság legboldogabb tagja visszasikított, hogy já, mink is! Ezt így 11 év távlatából is mosolyogva emlegetjük, bár a társaság már rég feloszlott. Nagyon jó sztori, köszönjük szépen Evelynnek. Fiatal voltam még, és egy doboz gyufát akartam venni Berlinben, akkor még dohányoztam. Mondom a pultos lánynak, a csekély német tudásom, hogy kérek egy gyufát. Erre kivett egy szál gyufát, mondom neki, hogy egy csomag gyufát kérek, erre elővett 10 doboz gyufát tartalmazó csomagot. Nyilván értette, hogy mit akarok, csak vicceskedett velem. Ezt pedig Zolinak köszönhetjük, és jó kis sztori. 2000-es évek eleje, nemzetközi IT cég, amcsi főnök és egyéb külföldi kollégák, akkori divat szerint belső kommunikáció, ICQ chat. Valami közös chatbe beírtam, hogy srácok, kinek van kedve kajálni. Egy probléma volt, hogy hey guys mellett hey geist írtam, tehát nem hey srácok, hanem hey melegek. Slusszpoén volt, hogy két meleg srác is volt a chatben, csak én akkor még nem tudtam róluk ezt a tényt. Amúgy szerintem nem rossz. Egy horvát hostelben történt, ebédlőben kiborítottam egy kancsó vizet. Mentem kérni valamit, amivel fel tudom törölni, de szembesültem vele, hogy a takarítónő horvátul beszél. Német és angol tudásomat vegyítve, intenzív gesztikulálással elmondtam, hogy víz, asztalban, nem jó, víz. Megértette. És ez a lényeg, kedves hallgatók, István küldte az üzenetet, feltaláljuk magunkat mindenhogyan, minden szituációban. És végül az utolsó üzenet ebben a témában. 14 éves voltam, amikor a sulival elmentünk Bécsbe kirándulni. Akkoriban nem volt természetes a mobilnet, és megszólítottunk egy látszólag helyi férfit, hogy a kedves német tudásunkkal megkérdezzük, hol van a közelben jó pizzéria. Majd angolul ilyesmit válaszolt, hallom, még nem igazán erős a német nyelvtudásod, ezért angolul válaszolok. Akkor az bennem nagyon összetörte a motivációmat, de azóta jobban tudok németül, és a németországi barátaim mindig mondják, hogy az osztrákokkal nem szabad foglalkozni, mert bunkók. No hát ezt nem tudom, erről nem tudok nyilatkozni, viszont végül is csak jót tett a nyelvtudásodnak ez a kicsi eset, még hogyha meg is bántott abban a pillanatban. Ezt egyébként Tibortól kaptuk, és ezzel, kedves hallgatók, zárjuk is ezt a témánkat. Hamarosan zenék érkeznek, és aztán arra a témára érünk át, vagy térünk át, hogy mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott. Érdemes lesz tehát velünk tartani.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Elit senki sem lát, de nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: Meglepő lehet, de a mai Cegdét hangja négy kérdésre is foglalkozik. Ezek mind-mind olyan kérdések, amik már korábban témáink voltak, de maradtak bent válaszok. Kettőt kipipáltunk, és most a harmadikkal indulunk. Kedves hallgatók, mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott? Maradtak bent ebben a témában is üzeneteink, szóval ezekkel folytatjuk. 4-5 éves lehettem, amikor apukám nyakában ülve sétáltunk a belvárosban. Egy csinos nőre rámutattam, és jó hangosan mondtam apukámnak, hogy nézd, apa, neked való néni. Apukám feje lángvörös lett, és azonnal elfordult. Ezt Lili mondta egyébként. Hát miért is ne működhetne így a dolog? Azt persze nem tudjuk, hogy volt-e anya, aki ezt rossz néven vette volna. Az is lehet, hogy nem volt ekkora ebben a pillanatban, úgyhogy akár meg is lehetett volna ismerkedni. Jó kis szánsegéd lehetett volna a gyerek, de hát apa nem így gondolta. Mamának nagyon sok edénye és teás készlete van. Tesóm és unokatesóim még kicsik voltak, mindig azt kérdezték tőle, mikor fogja ezeket nekik adni. Mamám erre mindig azt választott, hogy majd, ha meghalok, akkor minden a tiétek lesz, mint az oroszlán királyban. Addig mondogatta ezt, hogy egyszer unokatesóm megkérdezte, mami, mikor fogsz már meghalni? Egyébként ez is teljesen jogos kérdés, ugye a gyerekszáj ilyen, és mikor ezzel a témával foglalkoztunk, akkor is rengeteg olyan kínos helyzet került elő, amit a gyerekek meggondolatlanul, hát tulajdonképpen nem meggondolatlanul, csak nem is képesek még belegondolni abba, hogy mit mondanak ezzel, de nekik szükség van arra a teás készletre vagy edénykészletre, és akkor megkérdezik a mami, mikor fogsz meghalni. Bébi répát pároltam, tesóm kisfia még alig tudott beszélni, de megkérdezte, hogy honnan szedtél ilyen mikronnyi répát? Tesóm programozó, matematikus, valószínűleg innen a tudás. Nagyon szépen köszönjük tehát Fanni üzenetét. Remek, remek, ahogy a gyerekek agya így, mint a szivacs beszippantja a tudást, és amit meghallanak, azokat valahogy beépítik a saját gondolatvilágukba. Imádom ezeket, pontosan ezért volt ez a kérdésünk annak idején. A legnagyobb oltást az akkor 7 éves gyerekemtől kaptam. Kértem, hogy hozzon nekem egy zsepit, erre közölte, hogy neked is pont ugyanannyiba telik oda menni érte, mint nekem. Ezt én szoktam mondani, mikor fölöslegesen ugráltat, most visszakaptam. Így van, Ádám küldte az üzenetet, hát ez bizony így működik, ha túl sokszor mondunk valamit a gyereknek, nem hogy azt is eltanulja, hanem lehet, hogy egy egész életre ő is ugyanezt fogja reagálni, és most apa pontosan azt kapta vissza, amit tanított. A gyerekem a boltban hangosan figyelmeztetett, anya, nem szabad lopni! Hát ez hasznos tanács, főleg akkor, hogyha nagyon sokan vannak körülöttünk, Anna küldte az üzenetet, és igen, ez tulajdonképpen teljesen így van, minden morális támogatásom a gyereké, és tulajdonképpen a te tanításod büszke lehetsz rá, mi akkor is, hogy a te nem a legtökéletesebb szituációban sütötte el ezt a dolgot. Nézzünk még egyet, ebben a blogban barátaim lánya fél éves volt, babakocsiban feküdt. Látható, leragadt a szem az álmosságtól, az egyik lány a társaságból kérdezte, hogy fáradt vagy? Reakció, kristálytisztán hallotta mindenki. Na jó, de azért ezt tudjátok, kedves üzenetküldők, hogy fél évesen még nem reagálhat valójában úgy értelmesen választ a kérdésre, hanem ez valószínűleg pont csak így jött ki és így hallatszólott, de ezek olyan sztorik, mint amikor tényleg úgy tűnik, hogy egy releváns választ ad a kérdésre, de a valóság azt hiszem kijelenthetjük, hogy az, hogy ez csak egy szerencsés véletlen miatt jött ki így. Folytatjuk még ezzel a kérdéssel hamarosan, mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott, majd rátérünk a műsor végén arra a kérdésre, hogy volt-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel. Néhány zene múlva folytatódik a Cegléd hangja.
2: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Ceglédrát Show-ban.
1: Holnap ismét napos idő lesz. Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni hazánk pozícióit, mondta a miniszterelnök. Újabb zalaegerszegi utcákon találtak aszbesztes kőzózalékot. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Exkluzív interjút adott az M1-nek Magyar Péter miniszterelnök Párizsban az elmúlt két nap tárgyalásairól. A kormányfőt kedden Friedrich Merz német kancellár, szerdán pedig Emmanuel Macron francia elnök fogadta. Magyar Péter óriási sikernek nevezte, hogy Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióit. Hangsúlyozta, mindkét országgal új fejezet nyílhat a kétoldalú kapcsolatokban. Magyarország és Ukrajna teljes körű megállapodásra jutott a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről. Ezt már a közösségi oldalán írta a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, Kijev vállalta, hogy az intézkedéseket a közeli jövőben átülteti az ukrán jogrendbe. A kormányfő hangsúlyozta, ha ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban megnyissák az első fejezetet. A budapesti rendőrfőkapitány menesztése után felmentették tisztségéből Balogh János országos rendőrfőkapitányt is, írja az Index. Posvai Gábor belügyminiszter döntése alapján Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány helyére Baricska Norbert Tamás rendőrezredes kerül, aki eddig a BRFK bűnügyi főkapitány helyetteseként szolgált. Azt egyelőre nem tudni, hogy ki lesz az új országos rendőrfőkapitány. Széleskörű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért, közölte az élő környezetért felelős miniszter, miután a helyszínen helyi környezetvédő civilekkel, polgármesterekkel és a vízügyi szakemberekkel egyeztetett. Mint mondta, most a legfontosabb feladat a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése. Újabb területeken mutatták ki az aszbeszt szennyezést Zalaegerszegen. A korábbi két közterület mellett 6 parkolót és utcát is aszbeszttel szennyezett kőzózalék borítja. Ezért pénteken elkezdik a burkolóanyag elszállítását. Robotpostás járja mostantól Ljubljana utcáit. A Szlovén Posta által üzemeltetett, akár önállóan is közlekedni képes kis teherautó egyelőre kísérleti jelleggel állandó felügyelettel járja a város utcáit. A Szlovén Posta vezetői a bemutatón hangsúlyozták, a folyamatosan növekvő csomagforgalom mellett egyre nő a munkaerőhiány és szigorodnak a környezetvédelmi előírások. Egyebek mellett ezek megoldását várják az automatizált kézbesítéstől.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, a keleti észak-keleti ország részben lehet eső, a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. A hajnali 9-17 fokról délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Ismét napos idő várható. Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni hazánk pozícióit, mondta a miniszterelnök. Párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Exkluzív interjút adott az M1-nek Magyar Péter miniszterelnök Párizsban az elmúlt két nap tárgyalásairól. A kormányfőt kedden Friedrich Merz német kancellár, szerdán pedig Emmanuel Macron francia elnök fogadta. Magyar Péter óriási sikernek nevezte, hogy Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióit. Hangsúlyozta, mindkét országgal új fejezet nyílhat a kétoldalú kapcsolatokban. Magyarország és Ukrajna teljes körű megállapodásra jutott a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről. Ezt már a közösségi oldalán írta a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, Kijev vállalta, hogy az intézkedéseket a közeli jövőben átülteti az ukrán jogrendbe. A kormányfő hangsúlyozta, ha ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban megnyissák az első fejezetet. A budapesti rendőrfőkapitány menesztése után felmentették tisztségéből Balogh János országos rendőrfőkapitányt is, írja az Index. Posvai Gábor belügyminiszter döntése alapján Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány helyére Baricska Norbert Tamás rendőrezredes kerül, aki eddig a BRFK bűnügyi főkapitány helyetteseként szolgált. Azt egyelőre nem tudni, hogy ki lesz az új országos rendőrfőkapitány. Széles körű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért, közölte az élő környezetért felelős miniszter, miután a helyszínen helyi környezetvédő civilekkel, polgármesterekkel és a vízügyi szakemberekkel egyeztetett. Mint mondta, most a legfontosabb feladat a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése. Újabb területeken mutatták ki az aszbeszt szennyezést Zalaegerszegen. A korábbi két közterület mellett 6 parkolót és utcát is aszbeszttel szennyezett kőzózalék borítja. Ezért pénteken elkezdik a burkolóanyag elszállítását. Robotpostás járja mostantól Ljubljana utcáit. A szlovén posta által üzemeltetett, akár önállóan is közlekedni képes kis teherautó egyelőre kísérleti jelleggel állandó felügyelettel járja a város utcáit. A szlovén posta vezetői a bemutatón hangsúlyozták, a folyamatosan növekvő csomagforgalom mellett egyre nő a munkaerőhiány és szigorodnak a környezetvédelmi előírások. Egyebek mellett ezek megoldását várják az automatizált kézbesítéstől.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, a keleti és észak-keleti ország részben lehet eső, a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. A hajnali 9-17 fokról délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

A túlparton el, átúszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet, maratoni lám.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Holnap ismét napos idő lesz. Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni hazánk pozícióit, mondta a miniszterelnök. Újabb zalaegerszegi utcákon találtak azbesztes kőzózalékot. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Exkluzív interjút adott az M1-nek Magyar Péter miniszterelnök Párizsban az elmúlt két nap tárgyalásairól. A kormányfőt kedden Friedrich Merz német kancellár, szerdán pedig Emmanuel Macron francia elnök fogadta. Magyar Péter óriási sikernek nevezte, hogy Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióit. Hangsúlyozta, mindkét országgal új fejezet nyílhat a kétoldalú kapcsolatokban. Magyarország és Ukrajna teljes körű megállapodásra jutott a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről. Ezt már a közösségi oldalán írta a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, Kijev vállalta, hogy az intézkedéseket a közeli jövőben átülteti az ukrán jogrendbe. A kormányfő hangsúlyozta, ha ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban megnyissák az első fejezetet. A budapesti rendőrfőkapitány menesztése után felmentették tisztségéből Balogh János országos rendőrfőkapitányt is, írja az Index. Posvai Gábor belügyminiszter döntése alapján Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány helyére Baricska Norbert Tamás rendőrezredes kerül, aki eddig a BRFK bűnügyi főkapitány helyetteseként szolgált. Azt egyelőre nem tudni, hogy ki lesz az új országos rendőrfőkapitány. Széleskörű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért, közölte az élő környezetért felelős miniszter, miután a helyszínen helyi környezetvédő civilekkel, polgármesterekkel és a vízügyi szakemberekkel egyeztetett. Mint mondta, most a legfontosabb feladat a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése. Újabb területeken mutatták ki az azbeszt szennyezést Zalaegerszegen. A korábbi két közterület mellett 6 parkolót és utcát is azbeszttel szennyezett kőzózalék borítja. Ezért pénteken elkezdik a burkolóanyag elszállítását. Robotpostás járja mostantól Ljubljana utcáit. A szlovén posta által üzemeltetett, akár önállóan is közlekedni képes kis teherautó egyelőre kísérleti jelleggel állandó felügyelettel járja a város utcáit. A szlovén posta vezetői a bemutatón hangsúlyozták, a folyamatosan növekvő csomagforgalom mellett egyre nő a munkaerőhiány és szigorodnak a környezetvédelmi előírások. Egyebek mellett ezek megoldását várják az automatizált kézbesítéstől.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, a keleti észak-keleti ország részben lehet eső, a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. A hajnali 9-17 fokról délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Ismét napos idő várható. Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni hazánk pozícióit, mondta a miniszterelnök. Párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Exkluzív interjút adott az M1-nek Magyar Péter miniszterelnök Párizsban az elmúlt két nap tárgyalásairól. A kormányfőt kedden Friedrich Merz német kancellár, szerdán pedig Emmanuel Macron francia elnök fogadta. Magyar Péter óriási sikernek nevezte, hogy Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióit. Hangsúlyozta, mindkét országgal új fejezet nyílhat a kétoldalú kapcsolatokban. Magyarország és Ukrajna teljes körű megállapodásra jutott a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről. Ezt már a közösségi oldalán írta a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, Kijev vállalta, hogy az intézkedéseket a közeli jövőben átülteti az ukrán jogrendbe. A kormányfő hangsúlyozta, ha ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban megnyissák az első fejezetet. A budapesti rendőrfőkapitány menesztése után felmentették tisztségéből Balogh János országos rendőrfőkapitányt is, írja az Index. Posvai Gábor belügyminiszter döntése alapján Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány helyére Baricska Norbert Tamás rendőrezredes kerül, aki eddig a BRFK bűnügyi főkapitány helyetteseként szolgált. Azt egyelőre nem tudni, hogy ki lesz az új országos rendőrfőkapitány. Széles körű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért, közölte az élő környezetért felelős miniszter, miután a helyszínen helyi környezetvédő civilekkel, polgármesterekkel és a vízügyi szakemberekkel egyeztetett. Mint mondta, most a legfontosabb feladat a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése. Újabb területeken mutatták ki az aszbeszt szennyezést Zalaegerszegen. A korábbi két közterület mellett 6 parkolót és utcát is aszbeszttel szennyezett kőzózalék borítja. Ezért pénteken elkezdik a burkolóanyag elszállítását. Robotpostás járja mostantól Ljubljana utcáit. A szlovén posta által üzemeltetett, akár önállóan is közlekedni képes kis teherautó egyelőre kísérleti jelleggel állandó felügyelettel járja a város utcáit. A szlovén posta vezetői a bemutatón hangsúlyozták, a folyamatosan növekvő csomagforgalom mellett egyre nő a munkaerőhiány és szigorodnak a környezetvédelmi előírások. Egyebek mellett ezek megoldását várják az automatizált kézbesítéstől.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, a keleti észak-keleti ország részben lehet eső, a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. A hajnali 9-17 fokról délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.